0: Zeneművészeti Iskoláról, valamint a zenei társ stílusokról és a mesterséges intelligenciáról. Tartsanak velünk ma este is!
1: Igen,
0: egyébként
1: hát
0: melyik műfajban érzed magad a legotthonosabban?
1: Hát most igazából, amit legjobban tudok, az a úgymond kávéházi cigányzene.
0: Ja, hát a Rajkó zenekar, igen, meg igen, a Rajkó iskola.
1: Igen. Ami szerintem azt tudom jobban, de a többit azt ugyanúgy szeretem. De azt nem tudom igazából, hogy az, hogy jól csinálom-e, vagy szerintem nem lehet olyan rossz, mert hogyha azért hívnak, azért nem lehet olyan annyira rossz.
0: De hát talán, mivel ott van a legnagyobb gyakorlatod, talán ezért is
1: igen. Igen, az a helyzet, hogy a magyar cigányzene szerintem, még most is mondom, nagyon sok helyen elmondtam, szerintem a világ egyik legnehezebb műfaja.
0: Azt
1: tényleg rendesen csinálni, azt szerintem az nagyon nehéz. Ha azt megtanultad, akkor azért onnan lehet sok mindent tanulni, másfajta, lehet oldalra nézegetni, másfajta stílusokra. Persze, természetes dolog, hogy azt ugyanúgy a többit is meg kell tanulni normálisan. Csak szerintem ebből nagyon sok mindent lehet tanulni. Az a baj, ez a zene, hogy pont nagyon-nagyon leágazóban van.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy hogy látod a jövőjét
1: egyébként? Sajnálom. Igen.
0: Tehát most azt lehet tapasztalni, hogy az utóbbi években azért, illetve hát évtizedekben igen. lefelé hanyatlott. Nem érzel valamiféle változást az utóbbi időszakban?
1: Talán a pár évben, talán próbálnak az emberek, nagyon sokan próbálnak segíteni, hogy ne vesszen el, de ugyanúgy a magyar népzenészek is próbálnak nekünk segíteni, hogy ne vesszen már az a drága zene. Hát most képzeld, te is tudod, ugyanúgy apukád is nagyon sokat járt Hollandiába. Iskolák voltak, magyar cigányzenei iskolák, az ottani emberek ezt tanultak, igen. ezt a fajta stílust.
0: Igen.
1: Hát ezt nem szabad elengedni ilyet. Szerintem jó, persze, mi is nagyon kellünk hozzá, de segítség valahogy kell hozzá. Igazából nem tudom a megoldást. Nehéz, mert most már valahogy az emberekből kiverték azt a, vagy nem tudom, hogy mondjam szépen.
0: Uh-huh. Szerinted segít ez a Muzsikáló Magyarország program, ami jelenleg is fut?
1: Reméljük. Nem merek mondani rá semmit, mert de szerintem ez is egy próbálkozás, egy kis híd, ami el tudja a magyar emberekhez juttatni ezt a fajta zenét. De hogy mi lesz belőle, meglátjuk. Reméljük, hogy legyen minden évben, és minél több, minél több cigányzenekar. Az a helyzet, tényleg ezt meg kell mondani, hogy még most is annyi kimagasló cigányzenész van, hogy fantasztikus. Nagyon sokan ugyanúgy Szlovákiában imádják még mindig ezt a magyar cigányzenét. Nagyon sokan sok zenekart hívnak. Nekem is van, még Szlovákiából járnak hozzám tanulni, klarnétosok ugyanúgy, Erdélyből is. Úgyhogy nem szabad elengedni ezt, valahogy próbálkozni kell vele.
0: Te mit teszel azért, vagy illetve inkább úgy kérdezem, hogy hogyan őrzöd és adod tovább a magyar zenei hagyományokat, a cigányzenei hagyományokat? Nagyon fontos, hogy te most jelen pillanatban, ha jól sejtem, akkor szeptember óta tanítasz a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumban klarnétot.
1: Igen, ezt tavaly kaptam a felkérést a Gerendás István igazgatóútól, hogy van-e kedvem tanítani, nagyon szívesen, de én előtte is voltak nagyon sok tanítványom, volt, aki már idősebb volt, mint én, volt, aki ilyen 10 évesek, úgyhogy azért én megszoktam, én örültem neki, hogy nagyon szívesen segítek. Annyi, hogy próbálok, most két tanítványom van, ami szerintem ahhoz képest az is nagyon nagy dolog, hogy ha valaki klarnétosnak akarja tanítatni a fiát, de úgy, hogy cigányzenét tanulni, az abból nagyon nehéz megélni, azt sajnos meg kell mondani, ez az őszinteség, úgyhogy de én próbálom ezt mint a kis zenekar, most már ők tanulnak, a nagyobbik, van a kisebbik, ő csak most kezdett, hát én kezdtem el tanítani a klarnétra a kisebbik srácot. A nagyobbik, ő már ilyen konzi szinten fúj, úgyhogy ő már ügyes, nagyon is olvassa a kottát. Ő neki segítek, plusz a Rajkó zenekari szólókban, a klarnét stímekben, úgyhogy ő ügyes lesz.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy aki a Rajkó zenekarban játszik, vagy inkább úgy mondom, hogy aki a Rajkó iskolában, tehát a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumban tanul, ő ott valami olyan kimagasló pluszt kap, mondjuk egy hagyományos középiskolához, egy hagyományos konzihoz képest, ahol csak klasszikus zenét tanulnak, igen. hogy más műfajokban is meg fogja tudni állni a helyét.
1: Igen.
0: Egyébként gyakori az is, hogy klasszikus zenei tanulmányokkal folytatják a gyerekek a,

0: a továbbképzésüket, tehát akár a zeneakadémiára lehet
1: is
0: lehet
1: menni innen. Dolog, igen.
0: De hogy itt mindenféle műfaj tanulnak a gyerekek, szélesebb a spektrum.
1: Igen. Hát én szerintem az iskolában, hát ahogy hallom én is, annyi mindent lehet ott tanulni, rengeteg mindent. Ugyan, amikor én voltam gyerek, akkor kezdődött. Igen. Úgyhogy szerintem érdemes oda azért, ha az ember akkor, ha jó zenészt akar, vagy jó énekest, igen, a fiából, vagy a lányából, akkor érdemes oda jelentkezni abba az iskolába, mert szerintem tök jó.
0: Tehát a képzés színessége miatt. Igen, igen. Én is azt gondolom, tehát persze én elfogult vagyok a Rajkóval, édesapám révén is, hiszen igen, ő is ott tanított, ő volt a művészegyüttesnek a vezetője, de hát én is ott tanítottam a Rajkóban, és egy
1: tudom,
0: olyan családias igen hangulat van az iskolában, igen, hogy valami hihetetlen.
1: Igen, hát igen. Az hát apukától még én is tanultam.
0: A régi szép idők, igen. Igen, igen, igen.
1: Hát ő egy első osztályú muzsikus, prímás, hegedűs, muzsikus, hát igen.
0: Említsük meg azért természetesen az Etnorom és a Pannon zenekart is, igen, ahol jelenleg még játszol. Tehát az Etnorom az valami egészen más műfaj viszont,
1: igen,
0: az, mint a korábbiak, amiket említettünk.
1: Igen, hát az Etnorom az az autentikus cigánzenének az alapja. A Balogh Józsi barátom és a Künstler Ágnes, ők a zenekar alapítói. Oda igazából azért szeretem őket, mert hogy az autentikus cigánzenét is szeretem, de azon belül, hogy itt az történik, hogy ez az alapja, ez a fajta zene, de közben vannak ott is ilyen balkán, van benne balkán, van benne orosz cigányzene, ott inkább csak cigányzene, csak inkább az alap a magyar autentikus cigányzene, de mondom, van benne ugyanúgy románi stílus, ilyen beütések, orosz, úgyhogy az, ja, őket is nagyon szeretem. Úgyhogy...
0: Tehát tulajdonképpen a klarinét tökéletesen beleillik ebbe a stílusba.
1: Nem, itt pont az Etnoromban pont csak szaxofonozom. Itt nincs klarinét. A Beshodromban, az a balkán zenekarban, ott régen úgy voltam, hogy klarinét, szaxofon és harmonika, csak utána megmondtam a harmonikát cipelni, utána csak a... Mondom, elég lesz, de elnök, köszönöm szépen, nincs kezem annyi.
0: Megértem.
1: Hogy a klarinét szakszofonnal vagyok most már a Beshodromban. Hát a harmonikát már nem igazán nem játszom már bele, mert nincs kezem cipelgetése. Úgyhogy elég az a két hang, az a három hangszer, amit használok általában, a klarinét, szakszofon és a tárogató, szerintem ez bőven elég. Úgyhogy szerettem. Ugye az Etnorom tényleg az egyik kedvencem, mert nagyon jó barátok, ugyanúgy. A Pannon cigánzenekart, ez körülbelül ilyen jó, hát mennyi, 7-8 éve szólt először a Baranyai Lajos elnök úr, aki nagyon jó barátom, hogy van a kedvem játszani a zenekarba, és hát én nagyon-nagyon szívesen játszok a zenekarba, most is ugyanúgy, úgyhogy hát az meg nagyon-nagyon hasonló, mint a Rajkó zenekar volt abban az időben, hát meg most is szerintem. Igen. Hát meg igazából a 99,99% a zenekarnak mindig Rajkósok voltak, úgyhogy ott az nagyon jó.
0: De ez valahol természetes, én, igen, azt gondolom, hiszen a Rajkóban, a Rajkó zenekarban vagy az iskolában tanították ezt a fajta nagy formátumú cigányzenekarok, igen, által is játszott műfajt, stílust, és hát nyilván ez egy olyan fajta tapasztalat, amit nem lehet megszerezni mondjuk az étterembe, vagy hát egészen
1: nem,
0: más.
1: Nem, igen, így van.
0: Egészen,
1: igen,
0: más. Igen. Hát ezért nem is meglepő egyébként, ha a volt Rajkósok mennek a Száztaguba, hát a Pannon cigány zenekarba, vagy a hasonló nagy formátumú zenekarokba.
1: Hát igen, ugyanúgy is, ilyen zenekaroknak tényleg ugyanúgy 90%-a mind Rajkós volt, mert ott megtanultunk mindent. A Rajkó zenekarban tényleg, igen, hogyha új számot kellett tanulni, nem is kellett kottanék is, mert ugyanúgy megtanulta mindenki a hadcimbalmosoktól kezdve, a klarnitasok keresztül a csellósig, úgyhogy ugyanúgy azért nem volt probléma, kotta nem kellett.
0: Ha már így beszélünk ezekről a nagyformátumú cigányzenekarokról, tehát több is van, nem akarom, igen, most mindet felsorolni, de vajon szükség van ennyi zenekarra? Ez egy nagyon provokatív kérdés. Aha.
1: Én őszintén megmondom neked, én annak örülnék, hogyha minimum lenne, vagy 20 ilyen zenekar.
0: Igen, én is.
1: Igen. De őszintén mondom, én soha az életemben nem sajnáltam senkitől se soha. Én mindig örültem, hogyha pláne meg a fajta stílusunk emberek ezek, ha többet játszanak, több pénzt keresnek, jól érzik magukat, a családjukat eltartanak, én nagyon örülök, uh-huh, neki. Úgy nekem soha nem volt. Azért is csináltam mindig, azért kezdtem ezt ilyen jó 18 évvel ezelőtt ezt a kikacsintást a másik fajta stílusokban, hogy ne legyen az a probléma, hogy csak itt most keresek pénzt, vagy nem keresek pénzt. Uh-huh. Úgyhogy nekem azért érzem magam függetlennek ezektől az emberektől, akik ezt csak, akik csak ezt játsszák, mert én szerintem jobban rálátásom, úgy érzem.
0: Igen.
1: És azért mondom, hogy örülnék, hogyha lenne 20 zenekar, ilyen nagy zenekar, az a helyzet, hogy nem is vagyunk már annyian, hogy 20 nagy zenekar, az
0: nincs.
1: De hogyha ha lenne, akkor én csak örülni tudnék neki.
0: Én egyébként azt látom, hogy nem csak itthon, hanem külföldön is óriási igény van ezekre, igen, a zenekarokra, és nagyon keresik őket.
1: Igen, igen.
0: Egyelőre azért mondod, még tudják tartani természetesen a kereslet-kínálat arányt, tehát azért még nem biztos, hogy nagy tömegvegőenben kell ilyen zenekarokat létrehozni, de egyelőre én úgy érzem, hogy nem versenytársai egymásnak, igen, ezek a zenekarok, hanem inkább kiegészítik egymást. Esetleg az egyik zenekar az keletre, a másik zenekar, igen, az nyugatra szerintem orientálódik, az jó, vagy igen, külföldre, belföldre. Tehát én azt gondolom, hogy és egyik jobb, mint a másik.
1: Igen.
0: Természetesen is, lehet, igen, hogy egy kicsit elfogultak vagyunk.
1: Igen, igen, legyünk azok.
0: De, jó, de az... lehetünk, igen, igen. Nagyon sok felé jártál a világban.
1: Igen.
0: Melyik volt a legemlékezetesebb város?
1: Nekem igazából ami a legeslegszebb volt, amit nem felejtek el soha az életemben, mert én hajóztam is régen, uh-huh, jártam ilyen óceánjáróhajóra, és ami nekem a legszebb, ami igazából nem is volt kedvem oda kimenni, de hogy észak-amerikai rész, az Alaszka, hát az az életem nem feltem, az annyira gyönyörű, hogy azt nem lehet elfelejteni. Az 2002-ben voltam kint, azt most se felejtem, ez gyönyörű szép országrész, az egész nagyon-nagyon szép.
0: Hát ott a természeti táj az, ami megragadott. Hát,
1: azt nem lehet elmondani. Azt tényleg azt a legcsúcsmobil se tudja kiadni azt a szépséget, ami ott van.
0: És mondjuk város? Van olyan város, ami megfogott? Ahol mondjuk el tudnád képzelni az életedet, szívesen laknál ott a családoddal?
1: Ja, hát megmondom őszintén, a feleségem, aki Spanyolországban élt, úgy ismertem meg, bocsánat, egy kis hosszú lesz, csak azt elmondom, hogy mi a lényeg, hogy és oda jártam udvarolni, hát én a rajt cigány voltam, persze, Spanyolországban. Ja, úgyhogy először hazajött, és akkor ismerkedtünk meg, és utána jártam ki sokat Spanyolországban, mindegy, az a lényeg, hogy meg éltünk is kint, Spanyolországban.
0: Merre fele?
1: A Valencia tartomány, uh-huh. Benidorm, nem tudom, megvan-e.
0: Igen.
1: Ja, Alicantétól lejjebb egy kicsit.
0: Alicante.
1: Úgyhogy nekem Spanyolországban belül bármelyik város. Az nagyon-nagyon uh-huh. szeretem. Uh-huh. A másik kedvenc városom az Párizs. Az Párizs, nem tudom, hogy rengetegszer voltam, de soha nem tudom megunni, annyira jó uh-huh. város. Uh-huh. Úgyhogy rengeteg van város, nagyon olyan városok vannak, amik gyönyörűek, úgyhogy én igazából nem olyan könnyen mennék el itthonról, de ha el kéne mennem, akkor inkább Spanyolország lenne bármelyik város. Valencia is gyönyörű, szép. Úgyhogy bármelyik.
0: Uh-huh. Szóval azért mégiscsak itt vagyunk, itthon.
1: Hát igen, igen, igen.
0: Én is azt gondolom, tehát amikor az ember külföldről hazajön és meglátja a Lánchidat, az Erzsébet hidat és a Gellért hegyet, vagy a Dunát, én azt gondolom, hogy ez olyan felemelő érzés,
1: igen, igen,
0: hogy nem biztos, hogy elcserélném egy másik városra. Hát, én legalábbis így, igen, vagyok vele, nem tudom, hogy te.
1: Igen, akkor. Nekünk szerencsénk, mert nagyon szép városunk van.
0: Igen, igen, rendkívül.
1: Budapest az egyik, rendkívül, a világ egyik legszebb városa.
0: Tanítasz fiatalokat is.
1: Igen.
0: Milyen tudást próbálsz nekik átadni?
1: Hát, ami nagyon fontos szerintem a megfelelő fegyelem, az nagyon-nagyon fontos.
0: Oh, aha.
1: A először is mindenkinek azt tudtam, a kisfiamnak is, őt is tanítom ugyan klarnétozni, mm. És a tiszteletet, az mindig, bármelyik a fiatalabb gyereknek mindig próbálom átadni neki, hogy nagyon-nagyon fontos.
0: A ez alatt tisztelet, mit értesz?
1: Ami a zenei tisztelet.
0: A zene iránti alázat?
1: Igen, az egyik. Aha. A másik az meg, hogyha bárkivel találkozik, én emberleg is próbálok mindegyiknek segíteni. Mm. Egyébként hát járnak oda nagyon-nagyon szegény gyerekek is.
0: Igen.
1: Ami nem fontos, csak jó az ember, az ilyen olyan, én is nagyon sok volt, amit nem tudtam, bementem a rajkóba, nem tudtam, hogy kell. Hiába tanítottak otthon, de nem tudtam úgy használni. Az jó az ember, ha megtanítja a tiszteletet a másik ember irány, hogyha még uh-huh. bele egy idős, akkor is nagyon-nagyon fontos. Szerintem akkor sokkal előrébb tud jutni bármilyen a hangszer tudással kapcsolatban is ugyanúgy, szerintem nagyon fontos.
0: Nagyon örülök egyébként, hogy erről beszélgetünk, hiszen nem tudom, engem, megmondom őszintén, kicsit zavar ez a mai trend, hogy mindenhol letegezzük a másikat,
1: igen,
0: főleg éttermekbe, gyors éttermekbe,
1: igen,
0: és én ezt nem tartom egy jó útnak. De akkor örülök, hogy te is akkor úgy neveled a növendékeidet és a gyerekeidet,
1: igen, igen, igen,
0: hogy próbálsz valamiféle tiszteletet.
1: Nagyon fontos, igen, emberileg is, ugyanúgy, ha ezt megtanulja emberileg, az ugyanúgy, mint a sport, szerintem a sport, uh-huh, és a zene nagyon hasonló egymáshoz. A sportban is kezdenek kiemelkedőbbek lenni az emberek, hogyha tényleg megvan a tisztelet a másik iránt, nem csak a tanítója iránt, ha ugyanúgy, és szerintem a gondolkodás is nagyon sokat számít. Uh-huh. Ugyanúgy sokkal több mindent tud tanulni az ember, ha megvan a tisztelettel, te is minden, ugyanúgy, ha meghallgatsz a YouTube-on bármit, vagy akármi, akkor nem úgy hallgatod, minek ez, tudod, nagyon, igen, sok mindent lehet úgy tanulni az ember, ezt szerintem én mindig úgy tanítom mindegyik gyerekemet, hogy ez legyen meg bennük.
0: Ez egy alap.
1: Igen.
0: Világos, ez nagyon, igen, fontos. Három gyermeked van, beszéljünk, igen, egy picit róluk is, hiszen gondolom, hogy akkor ők se közgazdásznak készülnek,
1: nem,
0: hogyha te zenészként találtad meg az életednek a célját.
1: Igen, hát a nagyobbik lányom, ő tavaly diplomázott a Miskolci Egyetemen, fuvolaművészként. Uh-huh. Nagyon büszke vagyok rá, ugyanúgy.
0: Tehát akkor maradt a fafúvós hangszereknél.
1: Igen, igen.
0: Nem, igen, távolodott el túlzottan.
1: Aha. Igen, úgyhogy, de ő mellette már, bál Istennek, nagyon jól beszél angolul, spanyolul, uh-huh, úgymond az anyukája. Úgyhogy ő mellette még dolgozik, ő most tanít, most abban az iskolában tanít, pont ahol tanult, az újpesti iskolába, meg Pilisszent Iván is, igen. A kisebbik lányom, ő elkezdett hegedülni, de abba hagyta, igazából nem is nagyon áll, nem kell mindenkinek zenésznek lenni, szerintem az, hogy én örülök neki, ő is pont a marketing irányában tanul, úgyhogy hál' Istennek örülök, ő is nagyon okos, ő is beszél spanyolul, angolul, úgyhogy ő is dolgozik az anyukájával.
0: Turisztika?
1: Igen, turisztika terén. Nagyon örülök, a kisfiam, ő is 8 éves volt, akkor ő is ugyanúgy mondta, mint képzeld el, mert nagyon-nagyon érdekes dolog, amikor én is óvodás voltam, és akkor apukám vitt biciklivel az óvodába, és akkor mondom neki, apukám, hagyd legyek már én is klarinétos úgy, mint te. És apám megállt a biciklivel, azt mondja, mit mondtál, fiam? Hagyd legyek is, hát látom, örült neki. Hát
0: persze.
1: Na. Most ugyanúgy volt a kisfiammal, képzeld el, ugyanezt kaptam a kisfiamtól, mint én apukámnak adtam. Hát csak én autóval vittem a fiamat az óvodába, azt mondja, ő is klarinétos akar. De ő már azt mondta, hogy apa, én is klarinétos és szakszofonos akarok lenni, úgy, mint te. Uh-huh. Mert akkor már szakszofonoztam. Úgyhogy ez olyan érdekes, hogy visszaadja az embernek ezeket a dolgokat az Isten, nem? Vagy nem tudom,
0: igen,
1: hogy mit mondom.
0: Igen.
1: Úgyhogy annyi, az évekig ezen értem, hogy azt, hogy lehet ez tényleg? És nem is mondtam, nem is meséltem meg a kisfiúnak akkor ezt. Ugyanezt történt velem is, mint vele. Úgyhogy érdekes dolgok. Hát igazából meg nagyon sok mindent köszönhetek a feleségemnek, aki annyi mindenben támogatott, mert ha nem olyan feleségem lenne, aki nem érdekli igazából a zene, akkor nem tudtam volna annyi mindent megtanulni, amit most megtanultam. Uh-huh. Nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon rengeteget köszönhetek neki. Úgyhogy ezt muszáj volt elmondanom, mert ez nagyon fontos dolog, igen.
0: Valahol jó, hogy egy marketinges is van akkor, igen, a családban, igaz?
1: Igen, nagyon örülök neki.
0: A zenészek, legalábbis az én tapasztalatom szerint, kevésbé figyelnek az ilyesmire. Hiszen mi igazából a zenére koncentrálunk, és nem is akarunk, és nem is tudunk ebből valahol kilépni.
1: Igen.
0: De valahol nagyon nagy szüksége van tulajdonképpen egy zenésznek is az önmenedzselésre, egy kis marketingre.
1: Igen.
0: Tehát, hogy megmutassa a közönségnek, hogy ő létezik.
1: Igen, nagyon fontos. Igen.
0: Tehát azt is el tudom képzelni, hogy akkor a kisebbik lányod akár segíthet a testvéreidnek.
1: Legyen úgy. Igen.
0: Van ilyenféle összedolgozás a gyerekek között?
1: Lehetséges, igen, lehet. Figyelj, nagyon örülök, mert nagyon jó testvérek egyébként, uh-huh, de hárman szeretik egymást. De lehetséges, még fiatal mindegyik, úgyhogy meglátjuk. Én igazából nagyon örültem neki, hogy legalább ő nem lett zenész, mert na hát tudjuk, hogy azért nem olyan könnyű abból megélni azért.
0: Nem egyszerű, igen. Nem félted egyébként a gyerekeket?
1: Dehogy is nem. Hát uh-huh, most így is.
0: Milyen szempontból?
1: De igen, most az van, annak örülök, hogy a nagyobbik lány, ő azért nagyon talpra esett, és most igazából, mert most megvan a diplomája, még nem sikerült neki elhelyezkedni ezzel a hangszerrel, de Hát bízom benne, siker van még zenekarban, de ő is ugyanúgy dolgozik mellett az anyukájával, ugyanmint a kisebbik lányom. Úgyhogy nem féltem őket, csak nem tudom igazából majd a kisfiú is, hogy lesz. Attól függ, hogy melyik fajta pályát fogja majd választani a zenén belül.
0: Én egyébként úgy gondolom, hogy zenét mindenkinek kell tanulnia.
1: Igen.
0: Hiszen egyrészt nem csak érzelmileg fejleszt bennünket, hanem éppen a múltkor volt, de ezt már elmeséltem többször, de azért még egyszer elmondom, hiszen ez nagyon fontos. A dr. Fraj Tamással, az agykutatóval volt egy előadás, ahol éppen arról beszélt, hogy két agyféltek közötti rész mennyire megerősödik a zenetanulás hatására, és egyszerűen mérhető az, hogy több idegi kapcsolat van. Tehát fejleszti az agyunkat a zenetanulás. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek kellene zenét tanulnia.
1: Szerintem.
0: Még ha nem is leszünk művészek, de azért ez egy nagyon fontos.
1: Igen, hát máshogy gondolkodik az ember, hogyha már, igen. Szerintem ez szerintem is nagyon fontos. De hát, ha jól emlékszem, a régi, nagyon-nagyon a régi iskolákban azért mindenhol volt valami, vagy furulyát, vagy valamit kellett tanulni.
0: Hát tényleg zeneoktatás az van, igen.
1: Szerintem
0: igen.
1: Azért az jó azért.
0: Igen,
1: számít, jó.
0: Igen, az is számít természetesen. Igen. De a hangszer tanulás az nyilván mindenkinek maga felé hajlik a keze, de én azt gondolom, hogy ez nagyon jelentős és nagyon fontos.
1: Igen.
0: Még ha az ember végül is utána más szakmában helyezkedik el, akár marketinges lesz, vagy akár a turisztikában dolgozik, vagy bármi más módon.
1: Igen, meg szerintem az a 15 éves gyerek nem lesz olyan, hát mondjam, szépen mondom, nem lesz olyan hülye gyerek, máshogy beszél már akár a társával is, vagy ha már egy kis művészetet tanult, de már nagyon sokat számít.
0: És egyébként még azt gondolom, hogy a zenéről viszont le lehet csúszni. Tehát, hogyha az ember nem tanul gyerekkorában, és esetleg nem ezzel foglalkozik, hanem inkább mással, akkor később már nem lesz belőle művész.
1: Na, és én ezt pont megcáfolom.
0: Na.
1: Képzeld el, volt egy tanítvány, amikor Rajkóban voltam,
0: igen?
1: Gyerekként, és egy srác járt hozzám, ő ilyen utcai harcos volt, ilyen az a UFC is. Bajnok volt a srác. Egyébként most is tanult tőlem ő meg kickbox bajnok volt, Európa bajnok volt. És ő már volt, vagy mennyi, 30 körül. És azt mondta neki, annyira tetszik a klarinét, hogy tanítsam már. És rendesen szépen fújt, képzeld el. Úgyhogy jó, most abból nem, lehet, már abból nem tud megélni, most tudom, hogy ezt akartad mondani.
0: Igen, tehát csak nem olyan fajta művész.
1: Nem, akkor, persze, igen. Persze, de...
0: De szórakozásra
1: szerintem,
0: vagy...
1: Igen, szerintem soha nem késő megtanulni zenét.
0: Ez kétségtelen.
1: Igen.
0: Igen. Nekem is volt már olyan növendékem, aki eljött egy koncertemre, már idősebb volt, 55 éves, ez egyébként külföldön volt, Bécsben, és annyira inspirált az egész dolog, hogy ő azt mondta, hogy ő fiatal korában tanult egy évet zongorázni, de most megint szeretné elkezdeni. Tehát én azt gondolom, hogy soha nem késő elkezdeni a zenetanulást, ugye?
1: Pláne, amikor az embernek jó esik, hogy azt mondom, hogy én miattam, nem?
0: Ja, hát ez egy másik kérdés. De örülök, én legalábbis nagyon örülök, hogyha elkezdenek zenét tanulni. Tavaly voltál 50 éves.
1: Igen.
0: Hát először is, így utólag is boldog születésnapot kívánok, ami azért nem is olyan rég volt.
1: Igen.
0: Viszont ezzel kapcsolatban azért mesélj nekünk, hogy milyen volt az a koncert, amikor az 50 éves évfordulódat ünnepelted, hiszen ez egy jelentős esemény volt.
1: Igen, igen, az egyébként, ami nagyon fontos, hogy jó, elfáradtam az elején, annyi zenekart koordinálni, mert igazából az egész úgy történt, hogy a Lombospali barátom, a Swing La Django bőgőse is, zenekarvezetője is, menedzsere is, ő találta ki, hogy azt mondja, Vilikém, én szeretnék mindenképpen neked egy olyan, olyat összehozni, aminek az legyen a neve, hogy Seres Filmos 50. Mondom, igazából hogy mire gondolsz? Az, hogy azok a zenekarok, akikkel még most is játszol, hogy azok jöjjenek el, és mindenki játszon legalább egy jó pár percet, hogy azért ne legyen 40 órás a koncert. Ja.
0: Igen.
1: És akkor, hát ez meg lett hirdetve, mert a Pali ezt nagyon-nagyon jól tudja, nagyon ügyes. Úgyhogy nagyon örülök neki, mert először is a Rajkó zenekarval is játszottam. A Pannon zenekar is ott volt, Pannon cigán zenekar is, az Etnorom is játszott, a Besodrom is játszott, és a Radics Feri barátom is játszott az Állami Népegyüdösnek a zenekara, és az egész zenekar. Úgyhogy öt fajta zenekar volt, igen.
0: Hát egy fesztiválon is nehezen fér el ennyi kiváló zenekar,
1: igen.
0: Nem, hogy még egy estén, igaz?
1: Igen, és hál' Istennek az
0: óriási.
1: Igazából kíváncsi voltam, hogy mennyien kíváncsiak igazán rám. Úgyhogy hát igazából egy jó, majdnem telt házat össze tudtunk hozni, úgyhogy én nagyon örültem neki, és az emberek nagyon szerették. Hát azt tudni kell, hogy tényleg, hogy a stílusok találkozása volt ez itt ezen a koncerten, úgyhogy szerették sokan.
0: Beszéljünk a díjaidról. Melyikre vagy még a legbüszkébb a Magyar Ezüst érdem kereszten túl?
1: Igen, hát van a Dankó Pista életműdíj, aminek nagyon örülök. Tényleg igazából az én azért is örülök neki, mert aki klarnétosok közül először megkapta, az a Kálai Kisernő, az Ernő bácsi, uh-huh. klarnétművész, uh-huh. már sajnos nincs közöttünk. A második, ez szerintem 16-ban volt, 17-ben kapta meg utána a sajnos már posztumusz, akkor a Bandi bácsi nem élt, Puporka
0: Bandi bácsi.
1: Igen, azt őt nem említettem, hogy ő neki nagyon rengeteget köszönhetek, mert őt tőle tanultam. Ő első osztályú klarinétos volt, és ő volt a második, aki megkapta, és én voltam a harmadik, aki ehhez hozzájutottam, ez a díjhoz.
0: Klarinétosként.
1: Igen, klarinétosként, úgyhogy nagyon büszke voltam rá. Igen, meg ugyanígy most is.
0: Igen. Mit üzennél azoknak a fiataloknak, akik hasonló útra szeretnének lépni, mint te?
1: Egyszerűen csak annyit, hogy amit az előbb mondtam, hogy a tiszteletet adják meg mindegyik, ha hatásuknak, ha kisebbnek, ha nagyobbnak, ha pláne tanároknak, nagyon fontos, és ha zenészek akarnak lenni, akkor hallgassanak sok-sok zenét, de csak zenét hallgassanak, nagyon-nagyon sokat. És ne nézzék nem akarom kimondani a hírportálokat, mert az csak elveszi az ember agyát, de azon belül, ha nézik, és ott is csak zenét hallgassanak, és csak a legjobbakat. Ha jó zenészek akarnak lenni, mondjuk a klarnétosok, vagy hegedűsök, akkor hallják, hallgassák meg az idősebb Járóka Sándort, vagy a fiát, vagy a Sár közül Alikát, vagy rengeteg, uh-huh. vagy a klarnétosok közül a legjobbakat, az Ernő bácsit, Puporka András, rengeteg, nagyon sok jó klarnétos. A bármilyen hangszeren mindig a kiemelkedőt hallgassák. És gyakorolni.
0: A következő másodpercekben egy általam mesterséges intelligencia segítségével generált zeneszámot fognak hallani, amely szorosan kapcsolódik a következő kérdésemhez is.

0: Érdekelne a véleményed, hogy manapság nagyon divatos az AI, tehát a mesterséges intelligencia, illetve használják néhányan a mesterséges intelligencia által készített zenéket is.
1: Igen, néhány sztár, ugye?
0: Hát igen, előfordul. És annyira realisztikusak egyébként, annyira igen. valósághűek, és némelyik igazán jól szól. Tehát az ember nem mondja meg, hogy ez AI. Tehát, hogyha magyarul akarok betenni egy szöveget egy ilyen programba, és azt felénekli a program, tökéletes magyarsággal.
1: Igen.
0: Nem mindig, azt is meg kell mondanom.
1: Igen.
0: De nem ijesztő ez szerintem?
1: Én ezt akartam mondani, hogy tényleg ez nagyon nagy dolog. Tényleg a technika, a fejlődés az nagyon-nagyon-nagyon komoly dolog. Nagyon sok mindenbe segít az embernek, de ez szerintem ez már túlzás nekem.
0: Uh-huh.
1: Ez nem azért, mert hogy öreg vagyok, nem azt, hanem érzem benne, hogy ez nem olyan jó nekünk. Nem lesz jó.
0: Ezt én a zenészeket nem lesz
1: igen.
0: jó? Tehát leválthatnak bennünket a robotok?
1: Talán igen, talán az is, meg igazából van benne, mert igazából nem csak a zenéről van szó itt, hanem nagyon sok mindent lehet vele létrehozni, és ez én félelmetesnek tartom ezt. Én nem tartom nagyon jó dolognak. Uh-huh. Ennek, ha ez így folytatódik tovább, szerintem nem lesz olyan jó nekünk.
0: Uh-huh.
1: Ha csak a zenészekről beszélünk, de szerintem egyébként sem.
0: Uh-huh.
1: Jó, hogy gondolom, hogy segít az embernek, de igazából már tényleg arról fog az egész szólni, hogy nem kell gondolkoznunk sem.
0: Hát nem is nagyon. Tehát ha az ember meg akar írni egy dalszöveget, akkor bedobja az AI-ba magát csak a témát. Ő kidobja a teljes dalszöveget, ami általában egész jól szól, nem mindig persze, de aztán egy kicsit finomítani kell rajta, aztán mehet a zenegenerálás, mert ez tulajdonképpen
1: hát,
0: csak egy gombnyomás.
1: Igen.
0: Nem kell hozzá gyakorolni.
1: Bizony, igen. Igen,
0: már pedig az
1: küldeni,
0: a rengeteg
1: képzel,
0: munka,
1: igen.
0: Az a rengeteg munka, amin mi keresztül mentünk.
1: Igen.
0: Éveken át tartó tanulás, gyakorlás, akkor ez már nem is szükséges hozzá.
1: Hát igen, jó, egyébként szerintem az AI is nekünk köszönheti most azoknak az
0: ez
1: embereknek. Hát ez csak
0: azon alapszik.
1: Igen, tehát csak azon... utána mi el leszünk szépen felejtve. Ne legyen úgy, csak hogy ha így fejlődik ilyen gyorsan minden, az nekünk nem lesz jó.
0: Uh-huh.
1: De nem csak a zenészeknek, mondom ugyanúgy még egyszer, ugyanúgy az embereknek. Szerintem ez nem.
0: Én egyébként abban reménykedek, és úgy látom a dolgot, hogy lehet, hogy a középszerű zenészeket, vagy a középszerű zenét, inkább így mondom, muzsikát, azt lehet, hogy lehet helyettesíteni, mint ahogy a szintetizátor is, amikor bejött,
1: igen.
0: azért valamit helyettesített.
1: Igen.
0: De valahol megtalálják ezek a helyüket, és el tudom képzelni, hogy az olyan egyedi hangzásokat, mint amit egyébként ti is csináltok, akár a Swing a la Django-val, vagy a Besodrommal, vagy sorolhatnám, azokat azért nem fogja tudni helyettesíteni,
1: reméljük.
0: Hiszen ezek olyan hát, különleges ízt adnak, és természetesen élőben
1: igen.
0: az élő zenészekkel.
1: Hát biztos azt nem tudják megcsinálni, szerintem, meg pláne meg a magyar cigánzenét, azt szerintem azt, hogy nem is tudom, valaki próbálta már szerintem.
0: Én próbáltam, megmondom igen. őszintén, de nem, tehát magyar cigánzenét
1: ne
0: nem tud kreálni.
1: Nem tud az semmit.
0: Még nem. Úgyhogy addig jó, amíg tulajdonképpen ezt nem tudja
1: igen.
0: nekünk generálni.
1: Hát az emberek ezen keresztül jönnek rá, hogy milyen jó a magyar cigányzene például.
0: Különleges.
1: Azt nem tudják leutánozni.
0: Egyelőre még nem.
1: Nem is tudják.
0: Reméljük akkor, hogy jó lesz és szép lesz a jövő
1: igen.
0: számunkra.
1: Igen.
0: Hát minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a beszélgetésre.
1: Én
0: nagyon élveztem.
1: Én is ugyanúgy köszönöm szépen.
0: És remélem hamarosan akkor újra találkozunk.
1: Én is remélem.
0: Sőt, akár még a gyermekeiddel is,
1: na.
0: hiszen ők is akkor felnőnek nem sokára. És
1: igen.
0: Reméljük, ők is ilyen kiváló művészek lesznek.
1: Remélem
0: köszönöm
1: is.
0: Szépen.
1: Én köszönöm.
0: A ma esti vendégem ismét Seres Vilmos volt, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett klarnét és tárogató művész. Akivel beszélgettem a cigányzenéről, a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Iskoláról, valamint a zenei társ stílusokról és a mesterséges intelligenciáról is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ludik. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az elbeutalók kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetésére, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Az elbeutalót 2021-ben vezették be az egészségügyben, hogy egyszerű legyen az ügyintézés a betegeknek és az orvosoknak is. A rendszer azonban a kormány szerint még nem működik megfelelően, sokan továbbra is papíralapú beutalót használnak, és több helyen technikai akadályai vannak az alkalmazásának. Eredetileg 2026. júniusától már büntetni kellett volna azokat az eseteket, amikor az ellátás nem e-beutaló alapján történik. A döntést társadalmi egyeztetésre bocsátják. Július második hetére teljes mértékben pótolták a korábban felszabadított stratégiai kőolajkészletet Magyarországon, közölte Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a kőolaj és üzemanyag tartalékok jelenleg 87 napi importnak felelnek meg, miközben a hazai földgáztárolók töltöttsége is meghaladta már az 50%-ot. A stratégiai készletet korábban a védett üzemanyagár fenntartása miatt szabadították fel, az ástoppot azonban a Tisza kormány nemrég eltörölte. Új vasúti beruházás előkészítése kezdődött meg a Szabadbattyány és Lepsény közötti szakaszon, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés célja, hogy a balatoni fővonal ezen részén is két vágányon akár 160 km/h sebességgel közlekedhessenek a vonatok. A tervezés részeként akadálymentes peronokat is előkészítenek és kiépítenék a nagyobb sebességhez szükséges vonatbefolyásoló rendszert. A miniszter szerint a beruházás nem csak menetidő csökkenését hozhat, hanem stabilabb menetrendet és nagyobb vasúti kapacitást is eredményezhet a Balaton felé.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. szeptember 24-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem Jónás Rezső, jazzzongorista, zeneszerző tanár, akivel a külföldi zenész létről, a tanításról és a zenéről beszélgetek. Tartsanak velünk!
4: Mai vendégem Jónás Rezső, jazzzongorista.

0: korban voltam, amikor az ember nagyon fogékony. Tehát ez a 19-20 éves voltam, amikor megérkeztünk, és egy 4 évet, 4,5 évet töltöttem úgy kinn, hogy haza se jöttem. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ez egy hosszú idő volt. És hát ez a Németországnak az aranykora volt. Tehát ez a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, tehát ez egy gyönyörű időszak volt. Hát nehéz volt az, az igazság, pláne ebben a korban az ember, amikor még itthon minden nagyon szép, minden nagyon jó, és akkor egyszer csak belecsúszik egy olyan, ahol se barát, se, hát ugye abban az időben akkor ugye még a 20 éves emberkének a nagyon fontos az, hogy a barátok. Hát ugye ez szerintem teljesen mindegy, hogy milyen szakmáról beszélünk, ez a kornak a specialitása. Tehát ugye ez van. Én nekem szerencsém volt, mert hogy igen hamar be tudtam illeszkedni a német közösségbe. Tehát olyan emberekkel találkoztam, akik szimpatizáltak velem, és ez oda-vissza ment. Hát az eleje az ugye a nyelv, hát ugye a nyelv nélküliség, a német nyelvet meg kellett tanulni. De hát nekem volt egy nagyon-nagyon-nagyon nagy segítségem, akit Tony Lakatosnak hívnak, ugye a Tony?
1: Uh-huh, így van.
0: Aki nem mindennapos kapcsolatom volt, mert én Stuttgartban voltam, ő meg Frankfurtban volt. Tehát gyakorlatilag nem mindennapos volt a kapcsolatunk, de azért nagyon sok erőt adott nekem, és hát ugye tanácsokat, hogy merre fele kell menni, hogy mint merre. Tehát ez nekem egy nagyon jó instrukciókat tudott nekem adni az életben.
1: Hát ez nagyon fontos az elején, amikor kimegy valaki egy idegen országba.
0: Ez így van. És hát volt szerencsém, azt hiszem, hogy ez kevés ember mondhatja el, sok emberrel játszottam. Tényleg nagy emberekkel is játszottam. Most hülyeséget így mondtam, hogy nagy emberek, hát minden relatív, de tényleg a jazzzenésznek az életébe azt gondolom, hogy nagy nevek voltak. De egyre, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy sajnos most már annyira nem ismerik a nevét, de a Kosta Lukács, ő egy akkora nagy gitáros volt, és ráadásul ugye a Dick TV-ben, vagy Dick Rádióban vagyunk, bocsánat, ugye romásan, tehát ő egy cigány gitáros volt, de hogy akkora gitáros volt, hogy a világon bárhol a mai napig kiejtik a nevét, és mindenki csak úgy nagyon nagy tisztelettel beszél róla. Nekem volt szerencsém vele játszani, tehát koncertet is adni vele. Mindennapi kapcsolatban is voltam vele, és ez nekem egy nagyon nagy élmény volt. Uh-huh. Hát igen, hát többek között ugye abban az időben ez a bizonyos Jazz Point nevezetű lemezcégnek a tulajdonosa Jan Jankejev. Ővele is játszottam elég sokat. Ezt tudni kell, hogy a Jaco Pastoriusnak az utolsó 4 lemezét azt a Janék adták ki. Tehát ez egy ilyen, egy nagyon jó Pirellinek a lemezeit, gyerekkori lemezeit ők adták ki. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó atmoszféra volt. Ő tudta azt, hogy hát kelet-európai az ember, ugye ezt, azért a kelet-európaiak azért valamilyen szinten megértik egymást, és ugye hát egy jazz ember. Tehát ővele is egy nagyon jó kapcsolatunk volt. Most sorolhatnám. Volt szerencsém játszani a Vitussal. Tehát ezek olyan dolgok, olyan nagy, és hát ami a leglényegesebb abból az időszakomból, hogy a Süddeutscher Rundfunkkal a kombóba be tudtam keveredni, úgyhogy ővelük is elég sokat játszottam.
1: Tehát ezt fiatalon azért mind átélni és megélni, ez olyan, mint egy aranybánya tulajdonképpen, ami ott az öletbe hullott, igen, ha lehet ezt mondani.
0: Igen. Azt gondolom, hogy az Isten, én a szerencsétben nem nagyon bízok. Tehát én nem is ismerem ezt a szót, hogy szerencse. Én szerintem ilyen nincs is. Itt két lehetőség van, vagy nagyon szorgalmas vagy, vagy pedig az Isten egy olyan utat ad neked, amivel vagy tudsz élni, vagy nem. Uh-huh. Na most én azt gondolom, hogy én valahogy a kettő között voltam. Tehát az Isten adott egy olyan utat. Jó volt, szép volt, rég volt. Ennyit tudok róla mondani.
1: Egy kicsit kanyarodjunk vissza a gyökerekhez. Érdekel, hogy kerültél ki Németországba. Hát először is még itthon tanultál, ugye nem is akárkinél.
0: Hát én nekem

0: Ez meg a másik az életemben. Ez is egy olyan dolog, hogy a mai világban már nem így működik, de hát a régi világról beszélek. Most éppen azt akartam mondani, hogy a lépcsőfok, hogy az ember klasszikus zenét tanul, utána éppen egy másik fajta típusú zenében most megy át. Na most én a klasszikus tanulmányaimat egy igen nagyon-nagyon-nagyon jó környezetbe folytathattam. Palagi néné tanultam, a Sprecsáj Magda néninél tanultam, a Várjon Dénessel, és most sorolhatnám, hogy kikkel voltam együtt egy csapatban. És én nekem azt gondolom...
1: Bocsánat, akkor itt említsük meg, hogy Kodálynak a növendéke is volt.
0: Sprecsáj Magda néni, így van, utolsó nagy növendéke volt Kodálynak, ez így van. És hát ugye a Ránki, a Kocsis, mindenki hozzájárt annak idején gyereknek. Tehát én nekem elég jól ment, lehet azt mondani, a klasszikus zene. Versenyeket nyertem, stb. Aztán jött az, hogy elkezdtem barátkozni, bekerültem a 8. kerületbe, és elkezdtem barátkozni a gyerekekkel, és ugye fölkeveredtem a szakcsiékhoz, és meghallottam egyszer gyakorolni az Öreg Bélát, és onnantól kezdve nekem vége volt az életemnek, most ezt természetesen humorosan mondom, mert akkorát éreztem, egy olyan inspirációt kaptam csak a gyakorlásától, hogy én azt mondtam, hazamentem, és azt mondtam, hogy köszönöm szépen, eddig tartott, holott, abban az évben én megnyertem az országos kodályversenyt. És a cifrához mehettem volna ki tanulni. Akkor kezdett hazajárni a cifra. Hát mondanom se kell, hogy a családot törjöngött, de hogy én azt mondtam, hogy én ezt nem nekem ez a vonal kell, amit a Béla bácsitól hallottam, és én nekem ez lesz a jövőm. Hát végül is ez így is történt. Úgyhogy igen, nagyon nagy szerencsém volt, hogy a Szakcsi Lakatos Bélához kerültem az egyetemen.
1: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.
0: Akkor még nem volt az, akkor még másnak hívták, mert én most az őskorról beszélek, de hogy igen, az egyetemhez tartozott, de akkor még a Konzinak hívtuk, ugye a Bartókhoz tartozott hivatalosan, de hát érettségivel lehetett menni, igen. És hát ez egy óriási, gyönyörű, szép időszak volt, mert ugye nap mint nap, tehát sajnos már elmentek ezek a nagy emberek, mint a Babos, mint az Öreg Béla, Szakcsi, és meg akkor sorolhattam. És volt szerencsém, hogy én 17 éves koromtól elvittek játszani a nagyok, mert volt olyan szerencsém, hogy játszottam bent, mint zenekartag a Németh Jancsival, akkor az Ablakossal, a Babossal, a Pecekkel, a Gézával. Tehát tulajdonképpen akik voltak ilyen nagyon nagy példaképek, ővelük volt szerencse mindenkivel játszani, nem egyszer, nem kétszer, hanem sokszor.
1: Zenés családban nőttél föl, ők azért nyilván valamiféle utat szántak neked. Mennyire határozták meg neked, hogy neked zenésznek kell lenned? Vagy éppen klasszikus zenésznek, vagy éppen jazz zenésznek, vagy cigány zenésznek? Tehát, hogy mi volt a...
0: Én mostanában ezen nagyon sokat gondolkodok, mert ugye most utóbbi 8 éve tanítok. És tehát ha akarok, hanem hát meg ugye természetesen a fiaim, ugye nagyon büszkén megemlíteném őket is. Későbbiekben ki is térnék rá.
1: Beszélünk róla.
0: Igen. Szóval ezek a tradicionális dolgok, tehát ugye a romák, a muzsikus romáknak megvan az, hogy tulajdonképpen választási lehetőséged nincs is. Vagy zenész leszel, esetleg vendéglátós, pincér, vagy nem tudom. Ez nyilván most már azért megváltozott. De a mi generációnkban még semmi esetre nem volt más elgondolás se egy családban. Csak az, hogy muzsikus leszel.
1: Ez valahol teljesen természetes, hiszen hogyha az apa zenész, akkor ebben tudja segíteni a fiát.
0: Azért tegyük hozzá, hogy az én apám nem volt zenész. Tehát az én apám egy vendéglátós ember volt, hát a régiek még talán gondolom emlékeznek a Dömsödi Pince csárdára, a Hárira, ez az én apámnak az üzletei voltak. Tehát nyilván, hogy a nagypapám zenész volt, a testvérek zenész voltak, egyedül apám, aki ezt az utat választotta. De attól függetlenül, ugye én ezt a hagyományos muzsikus cigány millióbe, ebben a tradicionális állapotban nőttem föl, tehát az, hogy gyakorolni kell, az apuka elmegy, dolgozik, muzsikál, stb. Anyuka meg szigorúan fogja a gyereket, és tehát ez a tipikus olasz mentalitás, hogy a mamma. Tehát ez így ebben nőttem föl, és az összes barátom így volt ebben. És hát igen, visszatérve egy picit a külföldre, én egy csomó emberrel találkoztam, komoly muzsikus emberekkel, akik 16-17 éves korukban fogtak először hangszert a kezükbe. És ezzel mindig úgy csodálkoztam, hogy ezek mit csináltak, hogy csinált? Hát gyerekek voltak. Ilyen nagyon egyszerűen gyerekek voltak, fociztak, futkároztak, mit tudom én, fára másztak, milyen apróságok. Na most ugye a mi gyerekkorú nem erről szólt, mert iskolába jártunk, szolfésre jártunk, zongoraórára jártunk, gyakoroltunk, és tehát gyakorlatilag minden percünk be volt osztva. Ami jó, ami tök jó, amivel semmi baj, csak éppen a gyerekkorunknak egy bizonyos szegmense nem teljesedett ki. És talán azért van, hogy a muzsikusoknak a 70%-a későbbiekben is gyermekaggyal gondolkodik, mert kimaradt a gyerekkora. Tehát most ez egy kicsit viccesnek hangzik, de azt gondolom, hogy ebbe van valami. Ja, hát igen. Muzsikusnak készültem, a család azt akarta, hogy muzsikus legyek, és tulajdonképpen most, hogy visszagondol, vagy én is akartam-e, vagy nem, ezt én már nem tudom.
1: Tehát az ember, hogyha ezt látja, ebben ő föl, akkor azt gondolom, hogy ez teljesen természetes. Sőt, hogyha én nekem legalábbis ez a tapasztalatom, hogyha az ember nem kezdi el 5-6 évesen mondjuk a hegedűt, akkor utána már hiába kezdi el, mert az egy olyan hangszer, amit nagyon-nagyon fiatalon kell elkezdeni. A zongora egyébként szintén hasonlóképpen. Tehát azt szoktuk mondani, hogy aki már 10-11 évesen nem zongorázik, hát abból biztos, hogy nem lesz művész.
0: Igen, igen, igen. Jó, mondjuk azért ezt tegyük hozzá, hogy ritka. Amiről te beszélsz, az a klasszikus. A klasszikus zenét igazából nem lehet összehasonlítani egy műfajjal sem. Ez az én véleményem. Nyilván vannak, akik nem értenek velem egyet, de én azt gondolom, hogy a klasszikus zene a stílusoknak a királynője. Tehát ott nincs mese, ott vagy gyakorolsz 6-7-8 órát, és akkor esetleg elérsz valamit, vagy pedig csak hobbiból, ilyen nagyon aranyosan, az is nagyon szép dolog, az is nagyon jó dolog, de professzionálisan ez igazából csak ezzel az óriási nagy befektetéssel, munka és időbefektetéssel működhet. Nyilván, hogy a jazzzene is erről szól, hogy ez az óriási, mert ugye nagyon sokan nagy tévedésben van, nagyon sok ember és sok zenész is, hogy a jazzene arról szól, hogy ott kicsit ott futkározunk le föl bármilyen hangszeren, és akkor onnantól kezdve már tudunk jazzt játszani. Most lehet, hogy nagyon sokan meg fognak sértődni, amit igazából nem is bánok. Mert akinek nem inge, az nem veszi magára, szokták ezt mondani. De most egyre divatosabb az, hogy az emberek kimondják magukra, hogy jazzisták vagyunk. Tehát ez most egy ilyen szálló igelet, ez a jazzistaság. Hát ez nem így működik, srácok, ezt innen üzenem nektek, hogy ez nem így működik. Eznek nagyon sok munka van benne, és az életünket nagyon sokan erre rátettük. Van, akinek sikerült, van, akinek nem, de attól függetlenül maga a jazz zene az egy életre szól. Tehát az nem arról van szó, hogy egy kicsit tudunk egy bluesra játszani, vagy egy bossanovára tudunk egy kicsit pilinszkázni, hanem az életnek a tartozéka, a mi életünknek a tartozéka. Úgyhogy ebben nagyon sokan vannak így, akinek ez így alakult, de azért, mert egy kicsit tudunk improvizálni, attól még nem vagyunk jazzzenészek.
1: Ez nagyon jó, hogy mondod ezeket a gondolatokat, hiszen azért tanárként gondolom ezeket, gyakran mondod ezeket az instrukciókat a növendékeidnek, az iskolában, a hallgatóknak. Úgyhogy térjünk egy picit át a tanításra. Idefele beszélgettünk olyan dolgokról is, mint például amiket Angliában tapasztaltál, hiszen ott is éltél. Ott egészen más volt akkor a zeneiskolai rendszer, hogyha lehet ezt mondani. Mit tapasztaltál ott?
0: Én nekem egy nagyon pozitív meglepetést okozott ez az angliai rendszer. mert én egy zeneiskolába tanítottam másfél éven keresztül, ahol fiatal, hát érdekes volt ez is egyébként, ezt én nem is mondtam neked, hogy a legfiatalabb növendék olyan 7 éveske volt, de volt 17 éves is. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen elég tág korosztály volt, tehát elég sokfajta gyerek járt oda. A lényeg, hogy az angliai rendszer ad egy lehetőséget a diákoknak, hogy megtanulnak egy bizonyos szinten zongorázni. Most, ha maradjunk a zongoránál. Most, hogy jól vagy rosszul, igazából ez nem osz, nem szoroz, mert nem nagyon akarnak ők zenészek lenni, de én azt gondolom, hogy egy hétköznapi embernek az intelligenciájához és a lelki világához nagyon sokat ad a zene tanulás. És úgy látszik, az okosabb emberek Angliában erre rájöttek, mert hogy ha te be akarsz kerülni egy jó középiskolába, még nem is egyetemről beszélek, ami természetesen fizetős, akkor vagy a Royal Akadémia, vagy a Trinity Akadémia ad egy vizsgát, tehát amit negyed évente meg kell oldanod, és akkor ad egy diplomát. Na most, hogyha összegyűjtesz, mit tudom én, egy 2-3 évet, hogy te itt tanultál, és megvannak ezek a papírok, akkor most mondok egy összeget, a 15 000 fontos tandíjból lesz 12 vagy éppen 10. Tehát a szülőknek is egy óriási nagy segítség, és amellett egy jó lelkű, zenéhez közel álló embereket nevelnek ki.
1: Tehát mondjuk azt, hogy kifizet X összeget a zeneoktatásra a család, hiszen azért ez ott nem ingyenes, ezt tegyük hozzá mindenféleképpen. Kifizet egy X összeget, ami utána persze megtérül, mert annyival mondjuk kevesebbe kerül neki a főiskola.
0: És egy jó iskola, ezt is tegyük hozzá. Uh-huh. Mert hogy nem mindegy, hogy milyen suliba kerül, azért most már lassan Magyarországon is így vagyunk.
1: És közben persze kultúrás gyökereinket megismerjük, hiszen a zenei gyökerek azok nagyon fontosak, tudjuk, hogy honnan jöttünk, és ezen kívül gyakran mondják természetesen, hogy van ilyen vélekedés, hogy lehet, hogy csak 10 éves koráig a gyereknek csak zenét kellene tanulnia, hiszen ez fejleszti a legjobban. Na most ez egy szélsőséges gondolat, de valóban rettentő módon fejleszti a zenetanulása a gyerekeknek a gondolkodását, ha csak arra gondolunk zenészként, hogy a jobb kéznek meg a bal kéznek egyszerre kell játszani, akár hegedűn is, akár zongorán is. Akkor ez olyan agymunka, sőt, hogyha még pedált is használunk, akkor még a lábunkat is használjuk, olyan agymunka, ami elképesztő módon fejleszti ez a gyerekeknek a gondolkodását, én azt gondolom. Ez egy nagyon izgalmas rendszer. Tetszett neked ez? Tehát meggyőzött?
0: A lényeget mondjuk nem mondtam, hogy ez idáig oké volt, ez teljesen jó, és nagyon egyetértettem, és nagyon is örültem, hogy ennyi gyerekkel foglalatoskodhatok, csak. Ugye egy órán belül egy terembe be volt zsúfolva 8-10 elektromos hangszer. És a fülhallgatót föltették a gyerekek, és akivel éppen foglalkoztál, ő fülhallgató nélkül veled játszott 5 perc. Utána következő. Tehát egy ilyen gyári meló lett belőle, de érdekes módon a vége az végül is megtanulták azokat a dolgokat, amit meg kellett a vizsgára tanulniuk. Hát egy kicsit gyári melónak tűnt az egész.
1: Tehát futószalag.
0: Igen.
1: Ezt egyrészt megértem, másrészt viszont azt tapasztalom, hogy a zeneoktatás az egyik legdrágább oktatási forma. Így nyilván lehetett valamit megspórolni.
0: Hát igen.
1: Azon, hogy akkor nem egyszerre egy diákot tanít a tanár, hanem mondjuk hetet, tizet,
0: hát igen, igen. De a tanárnak elég nehéz így dolgozni.
1: De talán ez megszokás, talán ez csak egyszerűen egy másfajta mentalitást igényel.
0: Ez igaz.
1: De ilyen formán viszont akkor együtt gyakorlunk a gyerekkel, ha lehet ezt mondani, hiszen kap egy 5 perces instrukciót, kigyakorolja azt, amit akkor a tanártól kapott feladatot, és utána megint kap egy visszacsatolást, hogy akkor most ezt jól gyakorolta ki pár perccel később, vagy sem, milyen irányba kellene haladnia. Tehát valahol lehet, hogy megvan ennek is az előnye, habár nekem ilyen fajta tapasztalatom nincsen.
0: Hát nyilván ez egy bevett szokás és bevett tanítási módszer. Nekem az elején nagyon-nagyon furcsa volt, nagyon bele kellett zökkennem, de hát nyilván, hogy az ember megpróbálja a legtöbbet kihozni magából.
1: És milyen most a tanítás? Itthon te most a Tanex Akadémián tanítod a diákokat.
0: Hát figyelj, ez egy nagyon érdekes suli. Ez egy szakgimnázium. Rengeteg gyerek van, aki abszolút nem lesz zenész. Sőt, lehet, hogy az életében soha nem fog a zenével foglalatoskodni. De, mivel, hogy művészeti az egyik fő irány elve az iskolának, hogy a művészetekkel ismerkedjenek meg a srácok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, mert akik még soha életükbe nem hallottak a, most kit mondjak, a Louis Armstrongról, vagy a Kocsi Zoltánról, vagy a Bachról, vagy most sorolhatnám ezeket az óriás neveket. De hogyha leülünk, és elkezdek velük beszélgetni erről, és hallgatunk zenét, akkor egyre azt látom, hogy érdekli őket. Tehát a legrosszabb családi háttérből érkezett gyereket is, és a rózsadombi srácot is, mert ez egy ilyen vegyesuli. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Aztán természetesen, ahogy tavaly együtt tudtunk melózni, hogy érettségiztettük a jazz osztályt. Hála jó Istennek, lehet mondani, hogy a legrosszabb talán négyes volt, aki érettségizett ebbe a csapatba. Igen. Tehát gyakorlatilag egy egész osztály átment ezen a megmérettetésen, amit érettségének hívunk. Most van 2-3 nagyon tehetséges zongorista, akivel foglalkozok, akik az akadémiára készülnek, klasszikus vonalon, és én azt gondolom, hogy az én szerény kereteimen belül tudok olyan dolgokat mutatni nekik, amivel tudnak gyakorolni, és tudják, föl tudják egyáltalában a zenéről, meg egyáltalában arról, hogy miről szól ez a hivatás, a zenészség, hogy elég sokat tudunk előre haladni.
1: Ez mindenféleképpen nagyon pozitív, hogyha az ember foglalkozik igazán olyan gyerekekkel, akik zenészek akarnak lenni, akik a szakmában akarnak majd elhelyezkedni, ebből akarnak megélni, és olyanokkal, akik feltehetőleg nem lesznek zenészek, és ezzel persze semmi gond nincsen. De viszont, mint ahogy már korábban is említettem, én nagyon fontosnak tartom, hogy megismerkedjünk a saját kulturális gyökereinkkel. Hiszen, hogyha nem tudjuk, hogy ki volt az a Johann Sebastian Bach, vagy Liszt Ferenc, Bartók Béla, akkor nem tudjuk, hogy honnan jöttünk.
0: Így van.
1: Tehát a gyökereink nagyon-nagyon fontosak, legalábbis én így vélekedek, úgyhogy mindegy, hogy most egy szakközépiskolásról van szó, vagy egy zeneiskolásról van szó, nagyon fontos, hogy egy olyan ember vezesse be őket a zene világába, aki szakmabeli, aki ért hozzá.
0: Igen, és azt gondolom, hogy ez is egy pozitívum a gyerekeknek, hogy azért látják, hogy azért koncertezek is. Tehát, hogy nem csak tanáremberként, tanárbácsiként vagyok velük, hanem az, hogy a színpadon is láthatnak. Tehát azt hiszem, hogy ez egy pozitívum ebben a szerepkörben.
1: Igen, ez
0: is
1: mindenféleképpen motiváció.
0: Igen.
1: Azért beszélgettünk itt korábban kanadai utadról, ha már így folyton a kintartózkodásaidat említjük meg, ott például készítettél egy nagyszerű lemezt, mesélj nekünk róla egy picit.
0: Igen, hát volt szerencsém játszani Dave Turnerrel, ő egy nagyon híres amerikai szaxofonos. Ő maradt, tehát ő Európában is játszik, de ő inkább Észak-Amerikában, egy nagyon-nagyon jó nevű régi ember. Ő a Concord Egyetemnek egyébként a tanszékvezető, a fafufos tanszékvezetője. Vele csináltunk egy felvételt, egy lemezt, My Gypsy Soul címmel, és nagyon jó volt a zenekar is, tehát egy ilyen nagyon érdekes fölállás volt. A bőgős egy indiai srác volt, aki tökéletesen átvette az én lelki világomat, tehát egyébként swing lemez volt, tehát nem ilyen nyolcados, nem ilyen klasszikus jellegű dolog, hanem kifejezetten igazi swing lemez volt. És a dobos egy fekete srác volt, aki a Wynton Marsalisnak volt annak idején, amikor elkezdték a játékot, együtt dobot, és a Charles Beadlesnek volt a dobosa, akivel szintén volt szerencsém játszani. És hát a Dave. És ez így kvártetben történt. Figyelj, nagy élmény volt, stúdiómelók voltak, tehát tényleg egy olyan, belekeveredtem ebbe a amerikai jazz életbe, és azt gondolom, hogy ami most egy nem magamról fogok most beszélni, hanem a magyar jazzzenészekről. Tehát a magyar jazzzenész világ olyan szinten képzett, és olyan gyökerekkel rendelkezik, ami azt gondolom, hogy mindenhol megállja a helyét, és ezt most már tapasztalatból mondom. Igen. Tehát nem csak Európába, hanem Amerikába is. Igen. És ezt bebizonyították nagyon sokan. Tehát bebizonyította a Szakcsi fiúk, a Kácsi, tehát most sorolhatnám a neveket, hogy ki mindenki bebizonyította azt, hogy és azt gondolom, hogy itt most így betűznék egy mondatot, egy talán picit más témára utalva. Említetted a gyökereket, az identitást. Hát ugye a romáknak is azért ezt nagyon tudni kéne, és kell is. A gyökereket, hogy hova, honnan, ki, merre tart. Mert ugye valahonnan jövünk, és valamerre tartunk. Én azt gondolom, hogy a 8. kerület, ugye én egy ilyen, az én családom körülbelül olyan 150, majdnem 200 éve a kezdetek óta a 8. kerületben lakik. És úgy azért a történet, én még abban a korosztály vagyok, akinek volt szerencséje az öregek között úgy sertepertézni. Tehát kifejezetten, akik 20 évvel, 30-40 évvel ezelőtt voltak 70 éveseket, hát akkor tegyük össze, matekozzunk egy picit, hogy mi mindenen mentek ők keresztül. Hogy mit éltek át, és sztoriztak. És én azért végighallgattam ezt az egészet. Hogy a jazz is, tehát amikor a 30-as években Amerikában ilyen nagyon nagy sikere jött a jazz, tehát a 30-as, 40-es években, párhuzamosan már Magyarországon is jazz élet folyt.
1: Ez így van.
0: Szóval azért ezt ne felejtsük el. És ez nem csak a romák, hát ugye a romák is benne voltak ebbe. Aztán utána jött az a bizonyos Mátyás tér korszak. Ugye honnan a Mátyás térről most megint csak sorolhatnám, de hát mondok egy-két nevet, hogy azért ugye Szakcsi, Pecek, Ablakos, Babos, és nem csak romák, mert tudták a nem romák is, a jazz emberek, hogy érdemes azon a környéken sértágatni, mert hát ha összetalálkozok a srácokkal, és még talán játszani is tudok velük. Tehát gyakorlatilag ennek nem csak pejoratív híre volt ennek a Mátyástérnek, ahogy most már ez van. Ezt már nem lehet leradírozni ezt, hogy új a Mátyástér, úgy de félünk. Meg ez már sajnos, ez már ez van. Lehet, hogy majd 20 év múlva azt mondják, hogy jaj, de szép zöld hely. De ez annak idején ez egy kulturális központ volt.
1: Ez így van.
0: Úgy a klasszikus zenészeknek, a romáknak, tehát a cigány zenészeknek, és utána a tánczenészeknek, jazz zenészeknek. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes, erről érdemes lenne egy filmet csinálni, hogy mik történtek ott. Úgyhogy igen, a Mátyás tér, voltak egy páran, akik azt mondják, hogy a Mátyás Akadémia. Tehát ugye végigjárták, és azt gondolom, hogy nekünk is volt ez, az utolsó generáció voltunk, akik mink is ezt a Mátyás Akadémiát végigjártuk.
1: Sok felé jártál, már említettük a világban. Németországban éltél sokat, Kanadában, Angliában.
0: Hollandiában.
1: Hollandiában, igen, bocsánat, ezt kihagytam, valóban. Igen. Erről még nem is beszéltünk eleget.
0: Igen.
1: Mégis megkérdezem, hogy melyik volt számodra a legmeghatározóbb? Mert egyébként valahogy, tehát mindig visszatértél ide Magyarországra, Budapestre, a 8. kerületbe.
0: Én azért egyértelműen meg tudom mondani neked határozni, melyik volt a meghatározó az életemben. Én nekem Németország volt.
1: Németország.
0: Tehát abban az időben tényleg még a Németország az Németország volt. Tehát a pontosság, a precizitás, a megbízhatóság, ez erről szólt Németország. És én igazából én ebben nekem sose volt bajom. Tehát, hogyha az én apám mindig azt mondta, hogy inkább fél órával előbb legyünk ott, mint hogy késünk. Tehát nekem így nőttem föl.
1: Szó szerint ismerős.
0: Tehát gyakorlatilag nekem ez nem volt olyan nagy problémám. Ezzel nem volt problémám. De hogy azért ott azért megvolt az, hogy most, hogy egy kicsit szakmázunk, hogy a német zenészek ugye abban az időben írták ezeket a retteneteket, most ez is csak egy hülyeség. Tehát nagyon jó számokat, de nagyon nehéz számokat. Uh-huh. És ugye, ha akartam, hanem nekem azt meg kellett tanulnom. Tehát ez nem nincs az, hogy most, jaj, nekem ez nem tetszik. Hát ugye, nyilván meg kellett tanulnom. És hát ugye ebből is, tehát szakmailag is én nagyon sokat fejlődtem itt ebben a... Na most, hogyha nagyon őszinte akarok lenni, ez a fejlődés az egyik oldalon megtörtént, viszont a másik oldalon meg nagyon-nagyon hiányoztak azok az emberek, akikkel itthon játszottam. Nem csak mint barátilag, hanem zeneileg. Ugye a bőgősök, a dobosok. Mert ugye itthon olyan bőgősök vannak, és most nem, direkt nem fog neveket mondani, pedig mondhatnék.
1: Igen.
0: De hogy olyan bőgősök vannak, és olyan dobosok vannak, hogy olyan ritmus van, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz ilyet találni az életbe bárhol. Úgyhogy ez nagyon hiányzott, ez tényleg nagyon-nagyon hiányzott.
1: A műsor elején úgy mutattalak be, mint jazz zongorista, zeneszerző és tanár. A tanárságról, a diákokról beszéltünk már sokat, zenéről is, zongorázásról, de a zeneszerzést még egy picit háttérbe hagytuk. Milyen műveket szoktál komponálni, illetve mire vagy a legbüszkébb?
0: Én arra vagyok a legbüszkébb, hogy rájöttem arra gyerekkoromban, hogy a zeneszerzés az egy olyan dolog, ami egy zenésznek az életét teljessé tudja tenni. Tehát ugye a klasszikus zenészeknél ugye a kadencia, ez a régi világban is ez megtörtént.
1: Ez régen teljesen természetes volt.
0: Teljesen természetes volt, sajnos ez már elmúlt.
1: Tehát hogy komponáltak tulajdonképpen akár a zongoristák egy részt, mondjuk egy zongoraversenynek a végére, így amit van. Ők adtak elő a saját művük.
0: Így van, így van. Kint. Tehát gyakorlatilag ez nem úgy, nincs új a nap alatt. Uh-huh. A roma zenészeknél, tehát most én a kávéházi muzsikusokról beszélek, igen. Ugye a variációk, tehát az is egy improvizáció, zeneszerzés. Tehát abszolút ezek benne. Most a jazz zenében természetesen ugyanúgy. Én a gyereknek ebből nagyon sok problémám volt, hogy amikor még klasszikus zenét játszottam, akkor egy picit mindig beletettem, mindig, néha, de ebből problémáim voltak, hogy jaj, de jó szól ide ez, vagy az. De hát nem is írta meg a zeneszerző.
1: Hát igen, ezt zeneiskolában kevésbé szokták kultiválni.
0: Na a lényeg, hogy én itt kezdődött el a zeneszerzés, hogyha ezt így, ja, igen, zeneszerzés. És utána elkezdtem ugye a jazzzel kapcsolatos notákat csinálni, tehát a stílusban. Aztán párhuzamosan egy kicsit ilyen klasszikus jellegű dolgokba is elég korán belemásztam. És aztán egy olyan tehát a 30-as éveimben nekem volt egy nagyon nagy tehát ez a családcentrikusság. Nekem az édesapám elég tragikusan ment el közülünk. Tehát, és az ő emlékére nekem muszáj volt, hogy valamit csináljak. És valamit, ami ő neki szól, és ő róla szól, vagy nem is tudom, hogy és akkor csináltam egy többtételes vonos négyes és zongorára írodott darabot, ami igazából klasszikus alapokra jazzesen, de nem összekeverve, tehát nem ez a összvér dolog, uh-huh. hanem an improvizatív, tehát a maga a vonos négyes rész az teljesen le van írva, tehát az ott nincs improvizáció, ott az minden le van írva, és a zongora ő veszi át ezt az improvizatív szerepet, és azt gondolom, hogy ez elég jól sikerült. Ebből több koncertünk is volt, turnéztunk is, többfajta fölállása volt szerencsém. Talán az összes nagyon jó zenésszel játszani, akik itt Pesten működnek, úgyhogy többfajta fölállással ezt játszottuk, és hát igen, továbbiakban is ez működik, mert én elég sok számot írok, és nagyon sok koncerten saját notákat játszok.
1: Mik a terveid a jövőre nézve? Mi az, amit még szeretnél mindenféleképpen véghez vinni?
0: Mivel, hogy én most már eléggé benne vagyok a korba, de hát ez is relatív. Én úgy érzem, hogy sok tapasztalat, inkább ezt mondanám. Én úgy érzem, hogy most van az az időszakom, amikor sokat szeretnék játszani. Tehát közönség előtt sokat szeretnék játszani jó zenészekkel, és nem csak az, hogy lemegy a buli, és akkor jó van, hát most így történt, hanem igazából jó érzéssel lejönni a színpadról, és kiteljesedve, tehát én nekem most ez a célkitűzésem, hogy minél többet játszak közönség előtt. Uh-huh. Tulajdonképpen ennyi.
1: Ha valaki így gondolkodik a zenéről, mint te, így mesél a zenéről, és ilyen átéléssel, és tulajdonképpen a zene határozta meg az életedet eddig is, és fogja is, feltételezem. Akkor én azt hiszem, hogy a gyerekeidnek nem tudsz mást átadni, csak ezt, ami teljesen természetes. A gyerekeidről mesélnél nekünk egy picit, hogy
0: hogyne,
1: mennyire volt az ő pályájuk ezzel kikövezve?
0: Nézd, én nagyon őszinte leszek. Én nem nagyon szerettem volna, hogyha gyerekeim zenészek lennének, lettek volna. Uh-huh. Mert hogy ez a szakma, most teljesen mindegy, hogy milyen műfajról beszélünk, ez olyan rögös úton keresztül megy, és annyi pofont kapsz az életről, és annyi energiát fektetsz ebbe, hogy én azt gondoltam, hogyha ha jó tanul, és egy jó gimi, és egy tete-tete, és ugyanennyi energiával, akkor akármi lehet belőle. Csak aztán ugye jött a család, ugye a női személyzet, ugye akik a családban ugye nagy szerepet töltenek be, és akkor ugye elkezdtek, hát jogosan végül is, hogy gondolom én ezt, hogy a gyerekek nem tanulnak zenét, és stb. Így, hogy elkezdtük a zene tanulást, persze, hát ez
1: jogos.
0: Persze. Hát ugye egy év van a fiaim között, ugye a másfél év. A nagyobbik fiam Jónás Rezső, azt gondolom, hogy most már őt lehet mondani, hogy egy jó nevű jazzzongorista, sőt nem azt gondolom, én ezt tudom, egy jó nevű jazzzongorista, úgyhogy akkor beszélek őről egy picit. Tehát a kalandozásaim, ez a külföldi kalandozásaim között közepette, én vittem őket magammal, családosan mentem. És hát ugye a Rezsőke, hát most hogyha hallja, akkor nagyon haragszik rá, mert nem szeret, hogy Rezsőkézem ő. De hát én ez nekem 60 évesen is így Rezsőke lesz, na mindegy. Szóval nagyon-nagyon jó játszott klasszikus műfajt is nagyon jó játszotta, tehát ő is megfertőződött természetesen általam a jazzzel. Kimentünk Londonba, elkezdtem tanítani, és hát életszerűen kinéltünk. És hát én annyira nem voltam képben vele, hát nyilván hallottam, hogy a Royal Akadémia, a Királyi Akadémia, hát persze. A lényeg, hogy fölvették a gyereket úgy évközben a különleges tehetségben, még fiatal volt. Fölvették a Londoni Királyi Akadémiára, és elkezdte az ottani tanulmányait. Hát nagyon-nagyon-nagyon boldog voltam, és büszke voltam, és hát csak egy apróság, hogy a Dave Holland, a Miles Davis-szel, a Keith Jarrett-tel, és sorolhatnám még azt a rengeteg embert, hogy kinek volt a bőgőse. És a gyereknek volt egy koncertje a Dave Hollanddal. Tehát ez egy olyan nagy dolog volt, hogy nem tudom neked elmondani. És természetesen én nem tudtam ott lenni, mert én pont egy koncertem volt, szóval mindegy, hát videóra föl van. De ez egy nagyon nagy dolog volt a gyerek életében. Még akkor ő föl se tudta ezt fogni, mert olyan fiatal kis gyerek volt. Na most azóta elvégezte az akadémiát, a mastert is, tehát ő egy kiváló, nagyon jó muzsikus ember. Nagyon sok helyen játszik, megjárta is Amerikát, hívták vissza Londonba játszani. Tehát ő tényleg egy kiváló muzsikus, és tanít. Fiatal kora ellenére most már nem tudom hány éve tanít, most az Istvánban tanít éppen improvizációt is. Úgyhogy ő megy a saját útján. És azt gondolom, hogy ő már elérte azt a kort, sőt biztos, hogy ő neki már nincs szüksége arra. Nyilván, hogy egy családi összejövetelnél megbeszéljük a dolgainkat, de az a mindennapos instrukciókra ő neki már nincs szüksége. És akkor most mondanám a Danit, a Jónás Dani, aki egy kiváló klasszikus ember. Hát most, hogyha
1: megint... Klarnéton játszik,
0: így van. Most ugye gondolkodok azon, hogy legyek-e nagyképű, vagy hallatszon úgy, hogy nagyképű vagyok, mert nyugodtan. Ugye félreérthető. Szóval én nem szeretnék nagyképűnek tűnni, pláne így a gyerekeimmel kapcsolatosan. ő azt gondolom, hogy már bebizonyította úgy a berkekbe, a zenész berkekbe, hogy, hogy ugye az élvonal elején van. Tehát, hogy a legjobbak között lehet számolni őt. Nemzetközi versenyeket sorozatosan nyerte, meg nyeri a mai napig. Tehát ő egy kiváló, nagyon-nagyon-nagyon jó muzsikus. Ő még nincs abban a korban, hogy bejön egy zenekarba, legalábbis terveiben nem szerepelő szólistaként, esetleg kamarázik, és így van, és elkezdett tanítani ő is. Tehát ő is fiatalon elkezdett tanítani. És azt gondolom, hogy ez most be is fejezem, tehát ő is egy a Daninak 16 éves kora óta olyan lehetőségei voltak, hogy például olyan karmesterekkel, akik a legjobbak, tehát olyanokkal tudott szólistaként föllépni, tehát szimfonikus zenekar előtt tudott játszani, és egy 15-16 éves gyereknek ez egy óriási nagy, a nagy művészeknek is ez ritkán adatik meg. És ő ebben benne volt, és meg a mai napig hála Istennek ez működőképes. Remélem, hogy ez továbbiakban is, és azért nagyon nehéz, azért ez üzenem mindenkinek, hogy aki a gyerekét most zenésznek szeretné tanítatni, vagy elképzelései vannak erről, ezt üzenem, hogy nagyon nehéz. És hogy nagy kitartás, és mindenkinek csak drukkolni tudok így messziről.
1: Kitartás a gyerek részéről, a szülő részéről, és persze a tanár részéről is. Én azt gondolom egyébként néhány évtizedes tapasztalattal a hátam mögött, hogyha nincs meg ez a bizonyos hármas egység, tehát a tanár, a jó tanár, a szorgalmas diák és a háttér, ami otthon van, akkor az valahogy nem fog úgy összejönni.
0: Ez így van.
1: Így a műsor vége felé, ezt általában klasszikus zenészeknek szoktam feltenni ezt a kérdést, de most lenne most neked is egy meglepetés kérdésem. Ha kitesznek egy lakasztalan szigetre téged, ahova vihetsz mondjuk magaddal 5 albumot, 5 CD-t, 5 bakelitet, akkor mi lenne az az 5 lemez, amit évekig el tudnál hallgatni egy lakatlan szigeten?
0: Én nem lemezt mondanék, nem a lemez címét mondanám, hanem előadót mondanék. Uh-huh. Nekem ez egy szimpatikusabb. Hát ugye ez megint csak a sztoriba megy, hogy mink egy ilyen csikóra őrültek voltunk, az egész társaság, akivel együtt nőttünk föl. 5 biztos, hogy vinném magammal. Kicseretet biztos, hogy vinnék magammal. Miles Davis-t biztos, hogy vinnék magammal. Bachot biztos, hogy vinnék magammal, mint zeneszerzőt. És nagy valószínűsége, sőt biztos, Debussyt vinnék magammal, mert hogy ez ő nekem a kedvenc, ez a világ nekem, ez a kedvenc időszakom.
1: Uh-huh. Ott már nem annyira fontos akkor az előadó, itt inkább a zeneszerző.
0: A zene.
1: A zene maga.
0: Maga a zene, így van.
1: Nagyon izgalmas választások. Ezeket én is nagyon szívesen hallgatnám sokáig. Főleg a jazzistákat, akiket így említettél természetesen. Nagyon jó beszélgetés volt nekem, nagyon jó élmény volt, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk a gondolataidat, az életedet, és hát gratulálunk természetesen a gyermekek sikereihez.
0: Köszönöm szépen.
1: És remélem hamarosan újra találkozhatunk itt a rádió keretein belül.
0: Nagyon szívesen.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 rádiódik.
1: Romákról,
0: nem csak romáknak.
1: Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány.
0: Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
1: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban.
0: 100.3 rádiódik.
1: Romákról,
0: nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
2: Budapest keleti agglomerációjában több olyan település kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, ahol eddig az utolsó busz vagy vonat után gyakorlatilag megszűnt a közösségi közlekedés, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az új hálózat valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínál azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést preferálják. Július 1-ével teljesen átalakult az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és az agglomerációban. A BKK, a MÁV csoporttal és a Közlekedés Tudományi Intézettel közösen a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve a beérkezett visszajelzéseket figyelembe véve alakította ki az új hálózatot. A kemma.hu beszámolója szerint a tatai öreg tó is veszélybe került a hosszantartó aszály és csapadékhiány miatt. A tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm. Ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken minimális mennyiségű csapadék esett az elmúlt hónapban, ez 3,7 mm-nyi eső, azonban ez nem hozott változást a tó esetében. A mostani vízállás melegebb napokon akár további 1-2 centivel csökkenhet, ami nagyjából 20 millió liter víznek felel meg. Az alacsony Duna vízállás miatt több parti szűrésű, csápos kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Ez a Trájó.
0: A 100.3 rádiódik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Stolk Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Havas Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged itt a vonalban.
5: Jó reggelt kívánok minden hallgatónak.
4: Nos, már kétszer voltál a vendégem itt a műsorban, és a mai nap folyamán most telefonos interjút adsz nekünk. Nagyon szépen köszönjük neked.
5: Köszönöm én is a megtiszteltetést.
4: Nos, különböző témákat kezdtünk már el boncolgatni, ugye az élet utadat, ahogy meséled az Istennel való kapcsolatodban, és felmerültek nagy kérdések is az embernek a gondolatmenetében, amiket nem tudtunk igazság szerint teljes terjedelmében kiboncolgatni, hiszen van egy műsorkeretünk, és ezért sokszor le kellett zárnunk. De például egy ilyen volt a bemerítkezésnek a témája, hogy mi is pontosan a bemerítkezés.

0: ugye eleve az ember úgy születik, hogy a szelleme az egy halott állapotban van, és a szellemünk az egy olyan funkciót tölt be, ami a mennyel kommunikál, és a mennyel veszi fel a kapcsolatot, úgymond, ha lehet így közérthető módon elmondani, és maga a keresztség, ugye az egyrészt azonosulás, azzal az óembernek az eltemettetésével, tehát ezt ugye így tanuljuk, de arról is szól legfőképpen, hogy a szellemünk, amely addig halott állapotban volt, az feltámad a Krisztus keresztsége által, és egy úgymond egy olyan modem kerül be az embernek a szellemébe, a szellemi nusszába, amely kapcsolódik a mennyel. Tehát ez az állapot, ami kommunikál a mennyel. Tehát ez az állapot, amely megérti, meg tudja hallani az Istennek a beszédét. Ha az embernek a szelleme nem születik újjá, akkor nem fogja tudni akár az Istennek a beszédétből kivenni azt az üzenetet, azt a lényeget, csak a betűt fogja látni. Ezért van az, hogy nagyon sok tudós ember próbálta már megérteni a Bibliát, de csak a betűt látta benne, és egy összefüggéstelen történeteknek a halmazát tudta kivenni. És az ige meg beszél arról, hogy az Isten meg előtérbe helyezi a senkiket, a semmiket, azért, hogy megszégyenítse a valakiket. De miért? Mert akik hitáltal átveszik, és a szellemnek az újjászületése által, annak Isten fény kapcsol a sötétben, és látni fogják az igének, az Isten beszédének az üzenetét. Ezért nagyon fontos a keresztségnek ez az egyik fázisa, a másik fázisa, hogy maga, amikor a szellem újjászületik bennünk, akkor az elvezet egyrészt bennünket minden igazságra, ez azt is jelenti, hogy a szellem rávilágít az életünkben olyan dolgokra, amiből változnunk kell.
1: Amen. Amen, amen, amen. Tehát ez a bemerítkezésnek a folyamata. Ez a víz által való keresztség. És mi az, amikor a Szentlélek által van egy keresztség? Van különbség a kettő között? Mert mind a kettőt úgy használjuk, hogy keresztség.
0: Hát természetesen, hát ugye egyrészt erről beszéltem, hogy van ugye a víz által való keresztség, az ugye annak a szimbóluma, hogy az ember eltemeti a régi életét, és ott hagyja a víz alatt. A Szent Szellemmel való keresztség az pedig az, amikor maga a szellemünk újjászületik és feltámad, és a szellem által vezetett emberekké válunk. Nyilván itt ugye beszélhetünk a Szent Szellemnek az ajándékairól, ugye ami a karizmatikus egyházban jellemzően megjelenik, és találkozunk ezzel akár a hitnek, ugye maga a szelleme, a nyelveken szólásnak, vagy a nyelvek magyarázásának, a profétálásnak, az erőnek a szellemei, vagy az erőnek az ajándékai. Tehát sok ilyen ajándéka van a Szent Szellemnek, amelyet ő az ő kegyelméből osztogat az egyházban lévő embereknek a számára. De lény az a, tehát hogy egy mondatban összefoglaljam, a Szent Szellemnek egy olyan karizmája jelenik meg az életünkben, amely lényegesen megváltoztatja az embernek a természetét, és a lényegének a lényegét, az identitását rakja helyre tulajdonképpen. És ez egy nagyon jó téma, amit felhoztál, mert égetően szükség van a mai kor emberének, hogy az érzelmi intelligenciája az kifejlődjön, mert ez az a terület, amelyen keresztül a kapcsolatok működnek és helyre tudnak állni, ugyanis a világ ma teljesen másként gondolkodik. Ugye az embernek van két olyan fő terület,

0: része az életének, amiből összeáll a kognitív képessége, a szerzett ismerete, magyarul az IQ, és van az érzelmi intelligenciája. És azt látjuk ebben a világban, hogy a kognitív képességekre nagyobb hangsúlyt fektetnek a világban is, és azt látjuk, hogy sok esetben az egyházban is, de az érzelmi intelligencia kifejlítésére már annál kevesebbet. És tudományos kutatás kimutatja, hogy az embernek a fő részét, a kognitív képességét és az érzelmi intelligencia 20-80% arányban helyezkedik el, és ebből 80% az érzelmi intelligenciát fedi le. És mégis ezzel ellentétben a szerzett ismeretre helyezik a hangsúlyt. Tehát erről nagyon hosszasan lehet beszélni, és fontos téma egyébként.
1: Érte téged támadás azzal kapcsolatosan, hogy te keresztényként, karizmatikus keresztényként világi dalokat is készítesz, és aztán meg bele szeretnénk menni abba is, hogy mi is a dalírás, mi inspirál, hogy írsz keresztény szövegeket, stb. De ugye nem csak keresztény szövegekkel foglalkozol keresztény dalokkal, hanem a múlt héten említetted, hogy Burai Krisztiánnal dolgoztok együtt, és volt már olyan, hogy keresztények mondták neked, hogy nem szabad világi dalokat készíteni esetleg?
0: Természetesen kaptam ez miatt már hideget, meleget is. Én, hát most ez egy olyan dolog, hogy mindenki abból tud meríteni és véleményt nyilvánítani, amilyen ismeretre, vagy amilyen mélységre eljutott az Úrral való közösségben. És én nem hibáztatom ezeket az embereket azért, hogyha ők így gondolkodnak, de azt látni kell, hogy van egy szakma, tehát nekünk ez Magyarországon ez egyfajta népbetegség, tehát hogy ezt rosszul látják, hogy a zenészeket úgymond nem minden esetben veszik ember számba, tudod, úgy vannak vele, hogy megkérdezik, hogy mivel foglalkozol, hát is akkor mondom, hogy zenész vagyok. Jó, de mi a foglalkozásod, tudod, és ez picit úgy olyan viccesnek tűnik, hogy igazából ezt egy ilyen hobbinak veszik, és az egyházban is úgy vannak ezzel, most nem mindenütt, azért ez nem sztereotíp kijelentés, csak hogy vannak ilyen szituációk, hogy azt gondolják, hogyha megtérünk mi zenészek, akkor a világban sem lehet, mert hogy az egy ördögtől való dolog, de hát ez nem így van, hát ott keresünk mi nekünk az a terület, ahol profitálni tudunk, megkeresünk, és ezt lehet egészséges módon kezelni, ergo, hogyha meg viszont nem tudja valaki kezelni, akkor valóban én is azt mondom, hogy akkor át kell gondolni ezt a történetet, hogy az ember maga a zenei tudását azt hogyan kamatoztassa akár a világban, akár az egyházban.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy Fiderika dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, és természetesen továbbra is Havas Lajos vendégem. Tartsatok velünk!
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, no de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, illetve itt van velünk a vonalban, köszöntelek téged.
0: Üdvözlök, és üdvözlöm a hallgatókat is. Jó reggelt!
1: Hát szép jó reggelt kívánunk neked! Szombat reggel van, és nagyon érdekes témába kezdtünk bele. Egyébként köszönöm, hogy ilyen korán felkeltél miattam. De abba mentünk bele, hogy milyen a dalírás, milyen a munkád, és hogy keresztényként lehet-e neked egyáltalán ilyen munkád, hogy vádoltak-e már keresztények, és azt mondtad, hogy sajnos igen. És Lehet, hogy tényleg vannak emberek, akiknek ez megbotránkoztató esetleg, vagy elítélenek ez miatt, hogy miért foglalkozol világi zenékkel, vagy világi zenészekkel. Nyugalom, engem is sok atrocitás ért ezzel kapcsolatosan, hiszen én is egy tévécsatornánál, meg egy rádiónál dolgozom, és nekem is mondták, hogy ne csináljak ilyen világi műsorokat, meg világi emberekkel vagyok körülvéve, stb. Te hogyan tudtál védekezni ez ellen, vagy mit szoktál mondani ilyenkor? Vagy mit üzennél most esetleg az ön hallgatóknak, akik ugyanígy látják, és rossznak ítélik meg azt, hogy te világi dalokat producerelsz, vagy tehát, hogy meghangszereled, szövegeket írsz, és világi előadóknak dalt készítesz?
0: Én azt gondolom, hogy nem nincsen szükség arra, hogy védekezzem, vagy védekezzünk mi zenészek, mert maga az életünknek kell egy evangelizációnak lenni, hogy az emberek lássák az életünkben, hogy hiteles személyek vagyunk a világban. Ugye Jézusnak a főpapívájában belefoglaltatott, hogy azt kérte az atyától, hogy Uram, nem azt kérem, hogy vedd őket ki a világból, hanem hogy tartsd meg őket. Tehát Istennek a tervében van, és az ő szeretetének a teljességében, hogy bennünket megtartson bármilyen területen is tevékenykedünk a világban. Sajnos én is sok üzenetet kapok zenészektől, keresztényektől, hogy mi a véleményem, segítsek már nekik ebben, mert sajnos sok esetben vádlás alá helyezik magukat a zenészek, keresztény zenészek, mert kapják az ívet a világból, és én azt szoktam mondani, hogy ebből élünk, ahogy már az előző részben is elmondtam, hogy ez a szakmánk, és az Isten ezeket a talentumokat helyezte az életünkben, és ezt használni kell, és azt gondolom, hogyha az ember bölcs, akár a világban is tudja ezeket használni úgy, hogy közben az életével és az egész lényével tudja az evangéliumot közvetíteni. Természetesen, hogyha az ember elmegy az éjszakába zenélni, ott találkozik egy csomóféle hatással, és azt mérlegelnie kell, hogy ő ellene tud állni, meg tudja-e tartóztatni magát azoktól az ingerektől, amivel találkozik. És ezt ugye az embernek kell, hogy legyen egy belső igénye, és ezért nagyon fontos, hogy visszatérjünk a Szent Szellemmel való közösségre, maga a keresztségnek és a megtérésnek a fontosságára, mert amikor Jézus Krisztust az életünknek az urává tesszük, ő neki teret adunk, hogy munkálkodjon az életünkben a Szent Szellemmel együtt, akkor a szellemünk újjászületése által egy belső igény jön létre bennünk a jóra való hajlamra, hogy ne a bűn legyen a mérőzsinór az életünkben, hanem az Istennek az igéje. És amikor elmegyünk muzsikálni, akkor ezek a dolgok vannak előtérbe, nem pedig az, hogy hogyan isszuk magunkat le a földig, vagy csinálunk egyéb dolgokat, hanem az, hogy elvégzem a munkámat, bemuzsikálom a részemet, amiért megkapom a fizetésemet, és utána hazamegyek. Tehát, hogy nem szabad ehhez ítélkező és vallásos módon állni, mert ez nagyon meg tudja bélyegezni az egyénnek az életét.
1: Ugye most a muzsikálásról beszéltünk, de közben neked a fő tevékenységed az stúdiózás, szövegírás, meghangszereled esetleg a dalokat, tehát ez igazi produceri munkát végzel. Persze az más, amikor valaki elmegy, muzsikál, és fellépőként, előadóként produkálja magát. Ugye ott már egy kész dalt előad lényegében. Neked a feladatod az egészen nehéz, illetve ha Istentől kaptál egy ajándékot rá, akkor nem biztos, hogy nehéz, csak a külső szemlélőnek De viszont ott neked dallamokat kell kitalálnod, szövegeket kell írnod, és mi inspirál téged, hogy szoktál elkészíteni egy dalt?
0: Hát ez ugye van ugye a mind a két esetben közös szál és különálló szálak. Amikor ugye keresztény dalokat, gospel dalokat írok, ugye itt ugye a szöveg értelmezés, a szöveg mondani valója ugye leválik a nem keresztény mondani való dalokról, és ugye ezeket a dalokat nálam mindig a Szent Szellem inspirálja. Én igyekszem mindig az, abban, ahogy az evangelizációban, vagy a prédikációban, hogy ne magamat osszam meg az emberekkel, hanem azt, amit Isten közölni szeretne rajtam keresztül. Tehát én magam egy csatorna vagyok, és hagyom, hogy az Istennek a szelleme és az ő üzenete átfolyom rajtam keresztül, ugyanígy a zenében is. Mindig a Szent Szellemnek a segítségét kérem, hogy mert ő tudja, hogy mi az az üzenet, aminek át kell, hogy folyjon rajtam keresztül. A világi zenével kapcsolatosan ott meg ugye általában szituációkat képzel el az ember, akár ugye szerelemmel kapcsolatosan, szakítással kapcsolatosan, vagy egy jó élménnyel kapcsolatosan, és az ember elkezdi leírni a gondolatait. Ugye már a mai modern technika nagyon nagy segítségre van a számunkra, akár a mesterséges intelligencia által, vagy bármi által. Ugye de ugye mind a két műfajban, ugye a hangok, meg a harmóniai világ, és az a fajta készlet, az ugyanúgy alkalmas a használatára.
1: És lehetséges az is, hogy ilyenkor oda megy hozzád egy előadó, és elmondja, hogy körülbelül miről szóljon a dal, elmond egy történetet, és akkor te azt meg tudod fogalmazni?
0: Ez pontosan így van. Én általában, sőt, mindig úgy vagyok vele, hogy mielőtt írok valakinek egy dalt, hát megkerestek egy projekttel kapcsolatban, és mielőtt megírnám a dalt, én mindig találkozok magával, az előadóval, hogy megismerjem őt, és a személyiségére kezdjek el írni, megformálni egy dalt és egy történetet. Tehát, hogy ez így működik. De volt már olyan is, hogy olyan kérés volt, hogy olyan eset is van, amikor kész szöveget kapok, ez nekem mindig egy könnyebb eset, mert kapok egy szöveget, és gyakorlatilag pár perc alatt meg tudom írni rá a dalt. Ugye maga az a zenei rutin már ott van az emberben, meg egy ilyen talentum ajándék, hogy az egy gyorsabban pörgő dolog, de nem is ez a lényeg, hogy volt már olyan eset, hogy kaptam olyan dalt, ez még régebben volt, ami tényleg tele volt fröcsökve obszén szövegekkel, és azt mondta, hogy én ezt nem tudom vállalni, és visszadobtam.
1: Aha, tehát akkor úgy dobálózzanak rád, hogy azért van olyan, volt már olyan, amit visszadobtál, mert hogy nem tudtál vele azonosulni keresztény emberként, és akkor nem a te kezed által ment ki az a dal.
0: Igen, de egyébként ez már változott, tehát ez a része is változott. Uh-huh. Nálam hozzáteszem, hogy azért a Krisztiánnal is ugye elég sok dalon dolgozunk, és azért ott is megjelennek a dalban, a szövegben.
1: Mondjuk el a kedves hallgatóknak, bocsánat, hogy itt a Burai Krisztiánról van szó.
0: Így van. A Burai Krisztiánra, meg ugye most a frissében a Király Viktor és a Király Lindának az anyagán dolgozunk, és tehát ott is vannak a szövegben, hogy megjelennek, ha nem is irányzottan, de azért ilyen kétértelműen olyan szavak, ami azért hát ilyen erősebb szavak, de ezek nem obszén szavak, de az embernek, nekem, mint producerelőnek, hangszerelőnek, ugye elvonatkoztatok ettől a dologtól, nyilván nem azonosulok ezzel a dologgal. Nekem az a legfontosabb ebben az egész helyzetben, hogy minden egyes szituációt, minden egyes helyzetet arra használjak, hogy az embereket megnyerjem az Isten számára. Mert azzal tudom megnyerni, és ezt meg kell érteni, hogy ma már az embereknek az inger küszöbe teljesen máshol van, és nem biztos, hogy az embereket egy az egyben face to face az igével, a betűvel tudod meggyőzni, hanem a saját magad személyiségével, mert mindig azt fogod tudni adni magadból, ami benned van. Hát, hogyha az Úrral tele vagy, ha tele vagy az ő szeretetével, az ő elfogadásával, hát nézzük meg, Armando, hogy az igében Jézus Krisztus, hogyha a lelki szemeink elé helyezzük egy főtéren, akkor melyik csoportba találod meg? A farizeusok között, vagy a bűnösök között?
1: Hát a farizeusok között, a bűnösök között. Ugye a farizeusoknak is sokszor beolvasott, de ő a bűnösök közé ment szolgálni.
0: Így van, de miért? Azért, mert azonosult a bűnnel? Nem, hanem azért, hogy a bűnös embereknek tudjon egy jobb perspektívát mutatni. Most gondoljuk bele, és ezt így kell látnunk, hogy azok a bűnös emberek abban az állapotban voltak, hogy senki nem szólította meg őket, senki nem érintette meg őket, senki nem érzett velük. És megjelenik egy ember, aki tökéletes, és azt mondja, hogy itt vagyok, és én ide ülök hozzátok, mert én jól érzem magam köztetek. De nem vállalok közösséget a bűnnel, de mégis én magam az Istennek a szeretetét hordozom, mert nem az egészségeseknek van szüksége az evangéliumra, hanem a betegeknek.
1: Így van, ezt pont nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert pont feltetted a kérdést, hogy Jézus a farizeusokkal vagy a bűnösökkel voltál, és akkor pont, hogy ezek a farizeusok megtámadták Jézust, mert a bűnösökkel és a vámszedőkkel volt egy asztalnál, vagy velük lógott Jézus, velük volt egy társaságban, és akkor mondta neki, vagyis hát a tanítványai, és akkor mondták Jézusnak, hogy hát mit keres ez a bűnösökkel, és Jézus pedig azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Úgyhogy innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, most meghallgatunk Balogh Misitől egy dalt, a Szent Szellem Jöjj című dicsőítő dalt, azt követően pedig folytatjuk a beszélgetést, és természetesen Havas Lajos lesz a vendégem, maradjatok itt.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. És a mai nap folyamán Havas Lajos az én vendégem, továbbra is köszöntelek téged.
0: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nos, az előbb belementünk abba, hogy milyen a dalírás, és hogy ezt keresztényként hogy éled meg. Na de nem csak világi dalokat készítesz, hanem rengeteg gospel dal, rengeteg keresztény dicsőítő dal kijött már a kezed közül, úgymond. Illetve te is énekelsz keresztény dicsőítő dalokat, rengeteget meg lehet találni az interneten. Hogy írod ezeket a keresztény dalokat?
0: Hát ahogy az előző részben is beszélgettünk róla, ez egyrészt a Szent Szellemmel való közösség által, és hát nyilván az élethelyzetek is sokat segítenek abban, hogy az embernek a szíve és azokat a mélységeket meg tudja élni, és nyilván ez abszolút a Szent Szellemnek a vezetése által működik, mert azt szeretném minden esetben megosztani az emberekkel, amit az Isten elvégzett bennem. Tehát nem nem tudok hiteles lenni, csak akkor, hogyha arra az Istennek a kenete, az Istennek a jelenléte megtámogatja azt a dalt, mert hogyha az nincs ott, akkor csak egy szép zene fog szólni, de az is magát a pszichét, a lelket fogja megérinteni, de Istennek a beszéde, ahogy mondja, annak az a célja, hogy elhasson a csontoknak, a velőknek a megoszlásáig, az embernek a lényének a legmélyét meg tudja ragadni. Így röviden.
1: Amen. Ilyen keresztény dalokkal kapcsolatosan is volt már olyan, hogy jött egy előadó, és ilyen szövegkörnyezetet mondott el neked csak, és akkor te neked kellett megírni a dalt?
0: Hát ugye itt most ugye rengeteg dalról beszélünk, és sokféle szituációról. Biztos, hogy volt ilyen, amire így frissen emlékszem, hogy olyan volt már, hogy kaptam szövegfoszlányokat, és azokat kellett rendszereznem, meg hozzáírnom, meg picit elvenni, picit hozzárakni. Tehát ilyen volt persze minden esetben.
1: Más egy keresztény dalt megírni, mint egy világit? Vagy más neked dolgozni rajta?
0: Hát persze. Amikor egy világi dalon dolgozom, ugye zenésznek az a legnagyobb öröme és legnagyobb kiváltság nekünk, hogy azzal foglalkozhatunk, amit szeretünk, és ez most attól függetlenül, hogy világi zenét csinálunk, vagy keresztény zenét, van egy közös pont benne, ez pedig a zene, hogy látunk fölépülni, meg hallunk fölépülni egy dalt a legalapoktól a kész verzióig, és ennek a folyamatában benne lenni, ez nagyon nagy öröm, és inspiráló, és az embert tényleg egy olyan lelki hangulat, érzelmi hangulatba teszi, hogy ettől több lesz maga az ember. De nyilván, amikor gospel zenét írunk, akkor kapunk abból a jelenlétből, abból a szeretetből egy szeletet, és az elválassza a szellemit a profán dolgoktól, és hát nyilván az Istennek a jelenléte annyival sokkal minőségibb, és ez nyilván a zenében is megjelenik, hogy nem tudjuk összehasonlítani a világi zenével.
1: De akkordokban, harmóniában ugyanaz igazából.
0: Részámomra nincsen különbség a között, akár gospel zene, akár világi zene, hogy minőségi zenét kell csinálni. Tehát akár a világi zenéről, akár a keresztény zenéről beszélünk, én mindig próbálom a maximumot belerakni zeneileg, hangzásilag, hangszerelésileg, szöveg mondani valóban belerakni, tehát ebben a részben is egy közös pont az, hogy minőségi zenét csináljunk. És hát nyilván ez az akkordokban is megjelenik.
1: Igen, na ez nagyon jó, hogy felhoztad, hogy minőségi zenét képviseljünk, ugyanis a másik ilyen dolog az egyházakban, hogy nagyon koncertszerű a dicsőítés, szólózik benne a gitáros, dobszóló van benne, szólamokban énekelnek az előadók, az énekesek, és akkor ez már koncertszerű, ez már nem dicsőítés. Neked mi a véleményed erről?
0: Tehát két fázisa van az én gondolatomban ezzel kapcsolatosan a keresztény dicsőítésnek. El kell választani azt, hogy van keresztény koncert, és van keresztény dicsőítés, ugye, amit a közösségben, a gyülekezetben hallunk. Én azt gondolom, és egyetértek Bojki Laci barátommal, hogy ma már a keresztény dicsőítés az a gyülekezeteknek a marketing húzó részévé vált, és átment egy olyan átalakuláson, Ehhez látnunk kell egyébként, hogy honnan indul ki maga a keresztény dicsőítés, és milyen minőségi átalakuláson ment át. És ebben ezt te is jól látod, hogy ma már van egy, hogy a keresztény dicsőítésben inkább azt látjuk meg, hogy, de most tisztelet a kivételekhez, nem, nyilván ugye a kivétel erősíti a szabályt, de hogy azért azt látjuk, hogy ma már a hangzása nagyobb hangsúly van fektetve, mint maga az erőnek a demonstrálásának.
1: Ezt kifejtjük jobban egy kicsit a következő szegmensben, illetve a következő órában várlak benneteket, majd Havas Lajos lesz továbbra is a vendégem. Most meghallgatunk Maleg Andreától és Jáger Bonditól egy dal, Kegyelmet oly nagy. Azt követően még egy pár dicsőítő dal fog szólni itt ebben az órában, és nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, és tartsatok velünk a következő órában is. Továbbra is Havas Lajos lesz a vendégem.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Rendszerfejlesztés miatt több időszakban is szünetelni fog az áram- és földgáz ügyintézés az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában, közölte a társaság. Az MVM tájékoztatása szerint az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilabban július 12-én reggel 7 órától július 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 20 órától július 14-e reggel 7 óráig nem lesz elérhető az áram- és földgáz ügyintézés. A vállalat hozzátette, hogy az áramügyintézés egyes ügyfelek számára ennél hosszabb ideig sem lesz elérhető, emellett a telefonos és a személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott ügyintézésre kell számítani. Egy friss kormányhatározat szerint Bóna Szabolcs agrárminiszternek augusztus végéig kell javaslatot tennie az új agrárkamarai választási szabályokra, amelyek célja a szervezet politikai befolyástól mentes, tisztán szakmai működésének biztosítása és a kötelező tagdíjak felülvizsgálata, közölte a HVG. A magyar közlönyben közzétett döntés az ágazati szereplők érdekeinek egységes és hatékony képviseletét hivatott elősegíteni. Az agrárkamara reformjának igénye már közvetlenül az új kormány megalakulása után felmerült. A mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetsége korábban arra hivatkozott, hogy a köztestület feladta elvárt függetlenségét és nyílt politikai elköteleződésével gyakorlatilag pártpolitikai kampányeszközzé vált. A Budapesti Közlekedési Központ idén is folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását, hogy kiszorítsa a hiénákat és átláthatóbb, egyszerűbb adminisztrációt biztosítson. Július elején elindult a TaxiTrack alkalmazás, amely támogatja az adatszolgáltatási kötelezettséget, és a társaság összekapcsolta a taxisofőrök és járművek adatbázisát is. A helyszíni ellenőrzések szigorodnak, a papír alapú jegyzőkönyveket még idén digitális rendszer váltja fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, köszöntelek téged.
4: Üdvözlöm a rádió hallgatókat.
3: Az előző órában ott fejeztük be a beszélgetést, hogy szóba jött a minőségi dicsőítés és a koncertszerű dicsőítésnek a témája. Most akkor egy dicsőítésnek gagyinak kell lenni azért, hogy ne legyen koncertszerű? Vagy egy dicsőítés akkor legyen egy szál gitárral, vagy egy szál zongorával, ne legyen nagy zenekarral, ne terceljünk, ne énekeljünk szép szólamokat. Azért, mert dicsőítésről van szó, akkor ne legyen minőségi a zene? Vagy most ez hogy van?
4: Én azt gondolom, hogy maga Isten a minőségnek az istene. Tehát amit látunk, hogy a teremtésben meglátjuk, uram, meglátjuk, hogy elkezdte teremteni a világot, és mindenre azt mondta, hogy az jó. Tehát, hogy jó minőség. Tehát én nem gondolom azt, hogy a dicsőítésnek, a dicsőítő zenének, annak nem kell jó minőségűnek lennie.

0: De azt látjuk, hogy nézzük meg, akkor egy picit menjünk bele a bibliai történelembe, a zenének a kialakulásában. Ugye ott volt a kezdetek kezdetén úgy gyorsan akartam mondani, a gregorián zene.
1: Igen.
0: Aminek volt egyfajta egyszerűsége, ugye tehát a kétszólamúság, aztán megjelent, ugye elkezdett fejlődni a zene, és ott tartottunk már, ugye, a régi időkben, hogy Johann Sebastian Bach, a korunknak az egyik legnagyobb komponistája, zeneszerzője, egyébként egyházi szolgáló is volt, a Tamás templomnak volt a úgy modern szóval élve a dicséret vezetője, és hát hogyha azért megnézzük, meghallgatjuk Johann Sebastiannak a Hámol miséjét, hát egy olyan csodálatos zeneművet láthatunk, és ez úgy működött akkor is, hogy azt mondták, hogy hát Johann, két hét múlva te fogod vezetni a dicséretet a templomba, légy szíves, írjál már egy darabot két trombitára, meg egy orgonára. És hát ezek olyan mesterművek voltak, hogy hát ez tényleg, aki ismeri Johann Sebastian Bach műveit, hát egyetemi főiskolai tananyag, meg a konzervatóriumban hallható, és ez egy fantasztikus, gyönyörű, szép dalok. Aztán jött a reformáció, jött egy, ugye megjelent ugye a katolikus egyházban az orgonának a szerepe. Egyébként nagyon érdekes, hogy maga az orgona az egy indiai kultikus, tehát az Indiából származik, és a régen ezt egy ilyen okkult hangszernek tartották, de aztán bekerült a katolikus egyháznak a területébe, és aztán ez kanonizálódott. Ugye nem tudott megújulni, tehát ott vagyunk 2024-ben, hogy még mindig egy szál orgona van, és így megy a dicsőítés, és ugye megjelentek már, hát azért az nagyon nagy dolog volt, Armando, képzeld el, hogy elindult a karizmatikus mozgalom, és a templomi orgonából egyszer csak megjelent pláne Magyarországon a dob, meg a gitár. Hát az nagyon nagy indulatokat okozott a hívőkben, hogy mi az, hogy dobszól. Hát eleve a magyar világi emberek úgy voltak a világi zenével kapcsolatban, hogy a dob az hangos, meg csörömpölés van, zavaró, meg stb. Akkor most gondoljuk, hogy az egyházban hogyan fogadták ezt, ennek a megjelenését. Most nyilván ez kint Amerikában, a fekete közösségekben ez teljesen másképp működött, ahol a kultúrával együtt ugye színesedett, meg növekedett ez a dolog. És, de hogy ne nagyon menjek bele időben, hogy maradjon másra is idő, a lényeg, hogy ma már ott tartunk, hogy 3-4 harmóniával végig tud benne egy egész dicséret, egy dal. És
1: igen,
0: abból a minőségből, amit mondjuk Johann Sebastian Bach képviselt, az a tényleg nagyfokú zenei minőség, ha már minőségről beszélünk. Most oda jutottunk 2024-be, hogy egy dal 3-4 harmóniáról szól. De hogy most itt nem a 3-4 harmónia, de akarom rátenni a pecsétet, hogy most ez rossz lenne, csak hogy maga az inger kevesebb lett, és inkább arra fektetődött a hangsúly, hogy a zenének a szépsége, az ne a harmónia, és ne a mondani való, hanem sok esetben a zenei effektek és a hangzás vigye el.
1: Így van. Sajnos a zenei igényünk az nagyon megváltozott azóta, de ez az egész zenei piacra igaz.
0: Így van.
1: És hát volt olyan is, hogy amikor az elektromos gitár jött be, ugye most a dobról beszéltünk, de az elektromos gitárnak meg a formája miatt, ugye nem úgy jön, mint a sima gitár, hanem

0: hanem hogy két szarva van neki, a formája olyan. Tudod, uh-huh. És akkor azzal kapcsolatosan is az egyháznak volt ilyen belekötése, hogy hát az egy sátánista hangszer, mert ott van a két szarv, és akkor az a sátánnak a hangszere, akkor nem szabad elektromos gitárt, meg basszus gitárt használni a gyülekezetbe. Meg ilyesmi. Én viszont ennek ezzel kapcsolatosan annak a híve vagyok, hogy pont hogy azért legyen minőségi egy dicsőítő dal, mert a dicsőítés az Istennek szól. Hát akkor legyen már jobb egy dicsőítő dal, mint egy világi dal. Legyen már jobban meghangszerelve, legyen már szebben elénekelve. Hát az Istennek szól.
1: Így van. Tehát, így van. Ugye, van egy mondás is, hogy azért adta Isten a zenét, hogy szavak nélkül is tudjunk imádkozni.
0: Ez teljes mértékben így van. Amen. Amen. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, méghozzá a Máté Szalkai Hídgyülekezet fog nekünk énekelni, fogadjátok nagy szeretettel, azt követően pedig folytatom a beszélgetést Havas Lajossal. Maradjatok velünk.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged!
1: Üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Most ott hagytuk abba a beszélgetést, ugye egy csomót beszéltünk most már dalokról, zeneírásról, keresztényként milyen dalt írni, és a következő dal, képzeld, amit meg fogunk hallgatni, dicsőítő dalt, az egy olyan dal, amit te énekelsz, ez a te dalod, és úgy tudom, hogy Szikra díjat is nyert. Már tudod így, hogy melyik dalról van szó?
1: Ez a Szereteted Nagy.
0: Így van, így van, így van. Ez a Szereteted Nagy című dal. Tudsz mesélni nekünk róla? Hogyan született ez a dal? Mi a története? És hogy nyert Szikra díjat?
1: Egy éjszakai vilasztásra készülődve, ugye a gyülekezetben válogattam ki a dalokat, és készülődtem, és elindult bennem egy dallam. Egy zongora menet, és annyira megfogott, hogy azonnal letettem a kottákat, és odamentem a zongorához, és így kigurult belőlem ez a dallam a harmóniával, és ott abban a pillanatban megírtam ezt tehát a harmónia vázát és a dallamot is. És érdekes, hogy ebben is, hogy a Szent Szellem, amikor beléd helyez valamit, akkor az egyből kifolyik az emberből, kijön. Ott tényleg olyan, mint az élő víznek a folyamai, hogy az kifolyik belőled. És akkor nagyon tetszett a dal, szerencsés voltam, mert a gyülekezetben volt egy külön szobát kaptam, ahol bevihettem a stúdiómat, és akkor másnap be is mentem, vagy majd talán aznap este, nem emlékszem pontosan, de a lényeg, hogy elég rövid időn belül fel is vettem a dalt, és annyira tetszett, hogy és annyira megfogott, éreztem a mélységét a dalnak, hogy azt gondoltam, hogy ide egy nagyon-nagyon komoly mondani való és szöveg fog kelleni, és fölhívtam Bojki András barátomat, ugye azt tudni kell, hogy én 2009 óta a Bojki Brothersnek a tagja vagyok, és Bojki Andrással több szerzeményünk van, tehát egy jól megszokott páros vagyunk, és az Andrist fölhívtam, hogy itt lenne ez a dal, és lenne kedve írni hozzá szöveget, ő meghallgatta, őt is ugyanúgy megragadta és megfogta, és rövid időn belül kigurult belőle ez a szöveg, és akkor jelent meg a Magyarországon a Szikra díj, egy keresztény zenei díj, amelyet Bojki Gyuri barátomék indítottak el Magyarországon, ami mára már elég láthatóan és népszerűen kinőtte magát, és elindult ez a fajta, ez egy verseny keresztény előadók között, ami arról szól, hogy keresztény előadók ezzel a platformon keresztül is megmutathatják a dalaikat, tudnak a dalaikkal evangélizálni, hogy megismerjék. De a lényeg, hogy még nem is nagyon voltam kész a hangszereléssel, és azt mondtuk az Andrással, hogy küldjük be ezt a dalt. Tényleg még úgy küldtem be az éneket is, hogy még nem is editáltam, nem is tudtam rajta úgy nagyon tökéletesen dolgozni. Beküldtük, és emlékszem, hogy ott voltunk a díjátadón. Ja, és ugye kaptunk róla egy e-mailt, hogy bekerült ugye különböző, a Szikradion belül különböző kategóriák vannak. Legjobb dicsőítődal, legjobb élőben előadott a legjobb szöveg, stb. És mi a legjobb dicsőítő dal kategóriába helyeztük be ezt a dalt. És akkor kaptunk hírt, hogy a legjobb három vagy négy közé bekerült a dal. Elmentünk a díjátadóra, ugye akkor még nem tudtuk, hogy mi a helyzet, és hát ott ültük, hallgattuk a zenéket, hát olyan minőségi zene volt már akkor, amiket beküldtek, hogy így magamban gondoltam, hogy akkor most miért is jöttünk most. És az volt egyébként a nagyon érdekesség a dologban, hogy én nem ismertem, de egy külföldi híres dicsőítő volt meghívva vendégként, és ő adta át a legjobb dicsőítő dalnak a díját. És akkor kimondták, hogy a szereteted nagy, hát akkor öröm volt, így bennem tényleg, de legfőképp az, hogy egy olyan ember adta át, aki nem értette a szövegét a dalnak, de átjárta az erő, amit maga a dal sugárzott. És ez később kiderült, hogy amikor ezt a zsűriben meghallották, ez annyira egyértelműen eldöntötte annak a kategóriának a sorsát, meg a dalnak a sorsát, hogy ez mutatja is, hogy rengeteg gyülekezetbe feltették ugye a játszási listára, hogy nagyon sok helyen játsszák ezt a dalt, dicsőség legyen az Úrnak.
0: Nálunk is az első dalok közt volt, amit letöltöttünk, amikor elindult ez a keresztény óra, akkor az elsők között volt, amit játszottunk, és szinte minden hétvégén játsszuk.
1: Dicsőség az Úrnak. Tehát a dal maga elérte a célját, amire kiküldetett, én meg egy engedelmes szolgaként megzenésítettem, ha lehet így mondani. Tehát ez a rövid története a dalnak.
0: Gyorsan még meséld el nekünk, hogy mit is jelent egész pontosan, hogy egy virrasztásra készültem, mert így kezdted a történetet. Ez mit jelent egészen pontosan, hogy a gyülekezetben mentem egy virrasztásra? Tehát ez ilyenkor nem az, hogy valaki meghalt és azt virrasszuk, hanem miről van szó itt?
1: Ez arról szól, hogy az éjszakát, és ugye amit az ember a pihenéssel és az alvással tölt, azt oda szánja arra, hogy azt az időt a dicsőítéssel, az imádkozással tölti el az Úrral. Tehát egyfajta áldozat az Isten felé. És fantasztikus élmény ez, amikor az éjszakában nyúlóan dicsérjük az Urat, és imádkozunk. Ezt mindenkinek ajánlom és buzdítom rá, hogy legalább az életében egyszer menjen el egy ilyenre, hogy ezt megtapasztalja ennek az erejét. Mert amikor magunkból adunk, tehát az, hogy azért az egy nagyon nagy áldozat, hogy amikor tudnál aludni, elfárad a test, de te azt mondod, hogy átadod ezt az időt Istennek, és vele töltöd azt az időt, azt Isten méltányolja.
0: Kedves hallgatóink, most pedig akkor szóljon az a dal, amiről már oly sokat beszéltünk, Havas Lajos megzenésítésével és az ő előadásában Bojki András szövegével, A szereteted nagy, fogadjátok nagy szeretettel.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, köszöntelek téged.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, jó reggelt!
0: A következő dalban Rontó Kittivel fogsz énekelni, illetve a Finucci Bros is közrejátszik ebben a dalban. Magasztallak, Uram, ez a dalnak a címe. Ez is a te nevedhez fűződik?
1: Ez a dal, ez Balogh Rolandhoz fűződik, ő írta ezt a csodálatos dalt. Én meg abban a megtiszteltetésben vehettem, hogy felkértek, hogy ebben, nem csak ebben a dalban, hanem egy közös projektben részt vehettem velük, ugyanis itt egy konkrét lemezt készítettünk, egy gospel lemezt. Ugye ennek van egy előtörténete is, hogy mi ugye a Finucci testvérekkel ugye világi berkeken belül is ismertük egymást. A Roland ugye több gitárversenynek a győztese, tehát itt nemzetközi világszintű gitárversenyeknek a győztese, és honnan jött ez a közös munka legfőképp, hogy kaptunk egy amerikai lemezszerződést New Yorkban, és ezt megelőzte egy Los Angeles-i turné, azután pedig ez az amerikai lemezszerződés, és New Yorkban fölvettünk egy jazz lemezt, és aztán pedig itt Magyarországon a Roliékkal, és a Roliék kaptak más felekezetekből meghívást, dicsőítés koncerttel kapcsolatosan, és a Roli ugye tudta, hogy én ezekben a merkekben is mozgok, és elkezdtünk ezen a területen is együtt játszani, mai napig játszunk és megyünk, koncertezünk, és egy nagyon kedves barátom, Rük Zsolt, aki ma már nincs velünk, az Úrnál van, ő kért meg bennünket, hogy ő szeretne megtámogatni egy gospel lemezt, amit mi játszunk föl a mi saját kompozíciónkkal, saját dalainkkal, leginkább a Finucci testvérek dalaival, és ennek a lemeznek az egyik ilyen szelete a Kittivel elkészült duettdal.
0: Milyen volt Kittivel a közös munka?
1: Hát én nagyon szeretek dolgozni a Kittivel, mert egy fantasztikus, jó énekes. Ugye a Kittinek a családját már régóta ismerem, az édesapját is, játszottam is az apukájával, ráadásul a mi családunkból úgymond nősültek be, vagy mentek férhez abba a családba, tehát ilyen, van egy ilyen közös szál is ebben a történetben.
0: Ilyen sógorság.
1: Hát igen, ha lehet mondani. Egyébként meg visszatérve a Kittire, egy fantasztikus énekesnek tartom, és ez mindig nagyon nagy öröm számomra, amikor ilyen szintű énekesekkel, profi énekesekkel énekelhetek egy dalban.
0: Hogyan készül egy ilyen dal? Tehát ugyanúgy bementek, stúdióztok, nevetés, örömtelien megy a stúdiózás?
1: Aki minket ismer, akár engem, akár a Roliékat, mi egy ilyen életvidám, dilizős emberek vagyunk. Tehát ahol mi megjelenünk, ott fölkavarjuk az állóvizet. mi nagyon szeretünk dilizni, folynak a könnyeink a nevetéstől, és nagyon örülök, amikor már tudom, hogy a Roliékkal megyek játszani, akkor már tudom, hogy az a nap az egy tényleg egy nevetős boldogsággal teli nap lesz. Ezért is nagyon szeretek mind a mellett velük játszani, hogy világszínvonalú zenészek egytől egyig. És azért itt ez a műfaj, az élő zene és a zenekari zene stúdió szinten is azért sokkal figyelősebb, sokkal nehezebb, koncentrálósabb, mint egy olyan stúdió munka, amikor én egyedül rakok össze, mert itt ugye az élő zenés stúdió felvételben ugye úgy működik az egész, hogy bemegyünk a stúdióba, bemikrofonozások, beáll mindenki a helyére is, és háromra elkezdünk együtt muzsikálni. Tehát ott arra nagyon figyelni kell, hogy ott ne ronts. Tehát hogyha te elrontod, akkor azt nem tudod minden esetben javítani, hanem akkor újraindul az egész dal.
0: Ja, mert nem külön sávokban rögzítitek, hanem egyszerre élőszerűen?
1: Igen, mert ennek megvan a maga feelingje, hogy együtt mozgunk. Ráadásul sok esetben ezek a dalok nem konkrét tempójú dalok, vannak megállások, vannak olyan levegővételek, szünetek, amik meghatározzák a dalnak az atmoszféráját, és azt nem tudod ritmushoz kötni, úgymond ütem takjelhez kötni, hanem itt együtt kell lélegeznünk. És ennek van egy varázsa, és ezt nem tudod elvenni az élő zenéből. Hát most, hogyha belegondolunk a régi zenék, vagy felvételekben Ray Charles, vagy az ő hasonló korosztályuk, most annyi ember van, hogy eszembe jut hirtelenség, vagy Jackson, tehát hogy ott bement a zenekar, és egy-két-há elkezdett mindenki muzsikálni. Tehát ott nagyon komoly profizmusra volt szükség, és ma is, a mai zenében, akár pont egyébként a jazz műfajában, ott nincs az, hogy külön bemegy az ongorista, vagy a bőgés. Persze vannak olyan dalok, aminek van konkrét tempója, és meg lehet oldani, de egy balladában, akkor van egy seprőzés, egy légiessége, azt egyszerre veszik föl, és az nagyon fontos, és van ennek egy varázsa, amitől az a műfaj elhatárolódik a többi műfajtól.
0: Amen, amen. Hát akkor ez egy nagyon csodálatos, élőszerűen felvett dal lesz, amit most meg fogunk hallgatni. Kedves hallgatóink, most akkor szóljon Rontó Kitti, Havas Lajos, Magasztallak Uram, fogadjátok őket nagy-nagy szeretettel.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
0: Nos, meghallgattuk a Magasztallak Uram és a Szereteted Nagy című dalt. Csodálatos dalok voltak. Az Úr áldja meg a szolgálatodat, az éneklésedet és minden munkádat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy megosztottad velünk ezeket a történeteket. Ugye szépen felvezettük, hogy mi a dicsőítés, mi a véleményed a zenéről, világi zenéről, keresztény zenéről, és aztán meg is hallgathattunk kettő dalt, amihez van közöd, amit te énekelsz, és tényleg érződik belőle az, hogy Istennek énekeled tiszta szívből, és hogy egy tiszta lelkű dicsőítésvezető vagy.
1: A dicsőség legyen az Úrnak, az ő érdeme, amit elvégzett bennem, és remélem, hogy ez így is marad, és feljebb és feljebb fog tudni emelni az Úr ebben a dologban, hogy minél szélesebb módon, szélesebb rétegeket el tudjunk érni a dicsőítéssel, magával az evangéliummal, mert azt gondolom, hogy ez az, ami változást idéz elő az emberekben.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked azt, hogy immárom harmadszor itt voltál velünk a Trajó című műsorban, hiszen tényleg gyakran szoktuk játszani a te dalaidat itt a Rádió Dikken, és nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy rendelkezésünkre álltál, és hogy végre hallgatóknak is be tudtuk mutatni azt a Havas Lajost, akinek mindig énekelve hallgattuk a hangját eddig, és megismerhettük a te élettörténetedet, a pályádat, és tényleg nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy itt voltál, mert egy nagyon nagy elöljáró vagy a dicsítésben is, és különösen büszkék vagyunk arra, hogy egy roma származású ember vagy, és ahogy te szoktad fogalmazni, egy cigány gyerek vagy, de az Úrnak a cigány gyereke vagy, és hogy így ilyen keresztény dalokat énekelsz, és hirdeted Isten igéjét. Nagyon szépen köszönjük neked. A TikTokon mikor szoktál élőben dicsőíteni? Mikor hallgathatunk téged, mikor lehet veled beszélgetni, találkozni veled a TikTok platformon?
1: A TikTok platformon hétfő, szerda és pénteken szoktam bejelentkezni 6 órától, délután 6 órától este 8-ig, és szeretném én is megköszönni, és megtisztelő az, hogy gondoltatok rám, gondoltál rám. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy van Magyarországon egy olyan rádió, ami ilyen értékeket közvetít. Nagyon hálás vagyok a személyedért, azért, amit Isten elvégzett, és továbbra is elvégez az életedben, a családodban is. Isten gazdag áldását kívánom az életetekre, az életetek minden egyes területére, hogy prosperáljatok, hogy növekedjetek. Nagyon nagy öröm számomra, de ezt el is mondtam neked, hogy tényleg egy olyan szakmai embernek tartalak, akár zeneileg, akár itt a rádiózásban, hogy mindig örömteli a számomra, amikor együtt beszélgetünk, mert olyan témákat tudsz felvetni és kérdezni, ami azt gondolom, hogy fontos, és beszélnünk kell erről. Úgyhogy én köszönöm.
0: Köszönjük az Úrnak, ámen. Köszönöm, dicsőség Istennek. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Trajó, magyarul élet, életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint általányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel szombaton. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV a postai és futásszolgáltatókkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Július második hetére teljes mértékben pótolták a korábban felszabadított stratégiai kőolajkészletet Magyarországon, közölte Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a kőolaj és üzemanyag tartalékok jelenleg 87 napi importnak felelnek meg, miközben a hazai földgáztárolók töltöttsége is meghaladta már az 50%-ot. A stratégiai készletet korábban a védett üzemanyagár fenntartása miatt szabadították fel, az ástoppot azonban a Tisza kormány nemrég eltörölte. Július 20-áig karbantartási és felújítási munkákat végez a MÁV Rákospalota Újpest állomáson, emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, tájékoztatta a vasúttársaság közleményében az MT-t. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere program első állomása. Mint írták, Rákospalota Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik, és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amihez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg. Emellett 200 vasbetonaljat és hosszú sineket is cserélnek. A felső vezeték hálózat karbantartását éjszaka végzik, július 12-től 19-éig.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írt a szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezésének folytatását, újabb összehívását a miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint szerdán kezdeményezte. A miniszter azt írta, hogy a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. Indoklása szerint a döntés elhalasztása késleltetni a tervezett alkotmányos és intézményi változások végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkotási feladatok megkezdését. A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Várhatóan július 20-ától fog a megszokott módon üzemelni a budapesti Uzsoki utcai kórház szülészete. Erről az intézmény adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint írták, bíznak abban, hogy semmi sem jön közbe, sőt esetleg arra is remény van, hogy már korábban, akár a jövő hét végén is fogadhatják a várandósokat. A kórházban a szülészeti ellátás a légtechnikai berendezés hibája miatt állt le. Korábban azt közölték, hogy a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak. A légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Rengeteg víz hiányzik a talajból Budapesten, és hazánk túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj. A nedvesség tartalma a növények által hasznosítható vízmennyiség 30%-át sem éri el. A felső egyméteres rétegből az ország egy kis részét leszámítva, mindenhol több mint 100 mm-t meghaladó mennyiség hiányzik a telítettséghez képest.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: üzlet.
1: Halló?
0: Halló, hol voltál egész nap? Hívtalak vagy 20-szor?
1: Halló, de ezt nem hiszem el. Nem mindegy neked, hogy hol voltam. Amúgy is megmondtam, ha a barátaimmal vagyok, engem ne hívogassál.
0: Tudod mit? Csinálj, amit akarsz. Nem?

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányban honlapján. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömeg, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekély ciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el. Ebben az időszakban dőlt meg az országos és a fővárosi meleg rekord is. Az alacsony Dunavízállás miatt több parti szűrési kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. A víz minősége alacsony vízállásnál sem romlik. A termelést szükség esetén más kutakra csoportosítják át, a leginkább terhelt kutakat pedig időszakosan leállítják. Markolóval szedtek szét egy illegális horgászházat a Tiszatavon. A Tiszató Abátszalóki öblében található szigeten saját horgászparadicsomot hozott létre valaki, faházzal és stéggel. A pompás kis építményre még április végén figyeltek fel a vízügy munkatársai. A hatóságok minden lehetséges eszközzel próbálták felkutatni a tulajdonost, hogy megkérjék, legyen olyan szíves és bontsa el az építményt. Nem jártak sikerrel. A vízügy így kénytelen volt egy markolóval szétszedni a horgászházat stégestől minden, mivel az illegális építmények vízfolyási akadályt jelentenek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben.
0: Rádió Díkben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dík.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Beli!
3: Én nem megyek!

0: ikonikus folklorzenék a Rádió Dickben.
1: Ez a Roma Folk.
2: Pajnamuk dévla, temera, andeluma, trububa, ketemera.

Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Szombaton délután is folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja, közölte Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető felidézte, hogy csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a két-két és fél órás munkabeszüntetésben, amelyet a zárás előtti órákra időzítettek. A vállalat a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbálta enyhíteni a helyzetet, tette hozzá. Mint mondta, az áruházak végig nyitva tartottak, pénteken csak a budaörsi árukiadó zárt be idő előtt. Szombaton délután a munkabeszüntetésben a soroksári áruháznál 112, a budaörsi egységnél 57, az Őrsvezér téren pedig 43 dolgozó vett részt. Eltávolították Balogh Zoltán nevét a budapesti reformáció emlékműről. Balogh Zoltán neve nem terheli tovább a reformátorok terét. Talán egy kerület nevében mondhatom, hogy köszönöm, írta szombaton délután Facebook posztjában Szabó Alexandra, a budapesti 16. kerületi országgyűlési képviselő. A Tisza képviselője képet is közzétett a reformátorok terén létesített reformáció emlékműről, amelyet a reformáció indulásának 500. évfordulójára emeltek még 2017-ben. Az Törlei Mária szobrászművész által alkotott emlékmű közepén egy 3 méter átmérőjű kút található, amelyet Kávé János, Luther Márton és Bocskai István bronz szobrai vesznek körül. Új és sűrűbb éjszakai járatok közlekednek Budapest keleti agglomerációjában. Kistarcsa, Gödöllő, Pécel-Gyömrő és több más település is jobb kapcsolatot kapott a fővárossal. Budapest keleti agglomerációjában új éjszakai tömegközlekedési kapcsolatok indultak. A fejlesztéseknek köszönhetően több település, köztük Gödöllő, Pécel-Gyömrő és Vecsés is könnyebben érhető el a fővárosból az éjszaka során.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írt a szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezésének folytatását, újabb összehívását a miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint szerdán kezdeményezte. A miniszter azt írta, hogy a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. Indoklása szerint a döntés elhalasztása késleltetni a tervezett alkotmányos és intézményi változások végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkotási feladatok megkezdését. A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Várhatóan július 20-ától fog a megszokott módon üzemelni a budapesti Uzsoki utcai kórház szülészete. Erről az intézmény adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint írták, bíznak abban, hogy semmi sem jön közbe, sőt esetleg arra is remény van, hogy már korábban, akár a jövő hét végén is fogadhatják a várandósokat. A kórházban a szülészeti ellátás a légtechnikai berendezés hibája miatt állt le. Korábban azt közölték, hogy a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak. A légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Rengeteg víz hiányzik a talajból Budapesten, és hazánk túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj. A nedvesség tartalma a növények által hasznosítható vízmennyiség 30%-át sem éri el. A felső 1 méteres rétegből az ország egy kis részét leszámítva, mindenhol több mint 100 mm-t meghaladó mennyiség hiányzik a telítettséghez képest.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungarometer ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányban honlapján. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömeg, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekély ciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el. Ebben az időszakban dőlt meg az országos és a fővárosi melegrekord is. Az alacsony Duna vízállás miatt több parti szűrési kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. A víz minősége alacsony vízállásnál sem romlik. A termelést szükség esetén más kutakra csoportosítják át, a leginkább terhelt kutakat pedig időszakosan leállítják. Markolóval szedtek szét egy illegális horgászházat a Tiszatavon. A Tiszató Abátszaló kiöblében található szigeten saját horgászparadicsomot hozott létre valaki, faházzal és stéggel. A pompás kis építményre még április végén figyeltek fel a vízügy munkatársai. A hatóságok minden lehetséges eszközzel próbálták felkutatni a tulajdonost, hogy megkérjék, legyen olyan szíves és bontsa el az építményt. Nem jártak sikerrel. A vízügy így kénytelen volt egy markolóval szétszedni a horgászházat stégestől minden, mivel az illegális építmények vízfolyási akadályt jelentenek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Szombaton délután is folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja, közölte Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető felidézte, hogy csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a két-két és fél órás munkabeszüntetésben, amelyet a zárás előtti órákra időzítettek. A vállalat a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbálta enyhíteni a helyzetet, tette hozzá. Mint mondta, az áruházak végig nyitva tartottak pénteken, csak a budaörsi árukiadó zárt be idő előtt. Szombaton délután a munkabeszüntetésben a soroksári áruháznál 112, a budaörsi egységnél 57, az Őrsvezér téren pedig 43 dolgozó vett részt. Eltávolították Balogh Zoltán nevét a budapesti reformáció emlékműről. Balogh Zoltán neve nem terheli tovább a reformátorok terét. Talán egy kerület nevében mondhatom, hogy köszönöm, írta szombaton délután Facebook posztjában Szabó Alexandra, a budapesti 16. kerületi országgyűlési képviselő. A Tisza képviselője képet is közzétett a reformátorok terén létesített reformáció emlékműről, amelyet a reformáció indulásának 500. évfordulójára emeltek még 2017-ben. Az Törlei Mária szobrászművész által alkotott emlékmű közepén egy 3 méter átmérőjű kút található, amelyet Kávé János, Luther Márton és Bocskai István bronz szobrai vesznek körül. Új és sűrűbb éjszakai járatok közlekednek Budapest keleti agglomerációjában. Kistarcsa, Gödöllő, Pécel, Gyömrő és több más település is jobb kapcsolatot kapott a fővárossal. Budapest keleti agglomerációjában új éjszakai tömegközlekedési kapcsolatok indultak. A fejlesztéseknek köszönhetően több település, köztük Gödöllő, Pécel, Gyömrő és Vecsés is könnyebben érhető el a fővárosból az éjszaka során.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

vagyunk!

0: Ez a Húsdrác Cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.
1: Rákegye meg, de jaké.

Nagyon megyek, nem szekeded, mert rossz szekér megráz engem, de csuhalja. A rossz szekér megráz engem, sokárvány lesz belőlem, de csuhalja. Hát a tarka szoknya, soha fogva, se jel majja, de se jel majja, de se

piros, de piros, de nékem tilos. Nékem hazamenni, jaj, de tilos. Hadd idej az icipici szádat, a csokolyak rajta százat. Hadd idej az icipici szádat, a csokolyak rajta százat.

0: Koros vagy ideje, az icipici szállat, vagy csak olyan kajta szállat. Koros ideje, az icipici szállat, vagy csak olyan kajta szállat. Aj, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
1: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.

0: Szombaton délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írt a szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezésének folytatását, újabb összehívását a miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint szerdán kezdeményezte. A miniszter azt írta, hogy a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. Indoklása szerint a döntés elhalasztása késleltetni a tervezett alkotmányos és intézményi változások végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkotási feladatok megkezdését. A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Várhatóan július 20-ától fog a megszokott módon üzemelni a budapesti Uzsoki utcai kórház szülészete. Erről az intézmény adott tájékoztatást közösségi oldalán, mint írták. Bíznak abban, hogy semmi sem jön közbe, sőt, esetleg arra is remény van, hogy már korábban, akár a jövő hét végén is fogadhatják a várandósokat. A kórházban a szülészeti ellátás a légtechnikai berendezés hibája miatt állt le. Korábban azt közölték, hogy a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak. A légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Rengeteg víz hiányzik a talajból Budapesten, és hazánk túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj. A nedvesség tartalma a növények által hasznosítható vízmennyiség 30%-át sem éri el. A felső 1 méteres rétegből az ország egy kis részét leszámítva, mindenhol több mint 100 mm-t meghaladó mennyiség hiányzik a telítettséghez képest.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Ma Budapesten egy kicsit változékonyabb, mérsékelten meleg nyári időre számíthatunk, 28 fokos csúcshőmérséklettel és időszakos záporok esélyével. Délután a hőmérséklet 27-28 fokig melegszik fel. Nem lesz zavartalan a napsütés, a felhő átvonulások mellett napközben 25-35% körüli eséllyel alakulhat ki, kisebb eső vagy futó zápor. Este és éjszaka, naplemente után a levegő 24-25 fok köré hűl, késő este és éjszaka ismét megnövekszik a felhőzet, és ekkor is előfordulhatnak frissítő záporok. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Budapesten több lezárás is van, a Neszmélyi útnál pedig folytatódik a teljes körű útfelújítás, szakaszos útszűkületekre és parkolási tilalmakra kell készülni a környéken az autóval közlekedőknek. A 20. kerületben a Virág Benedek utcánál megkezdődött a burkolat teljes megújítása, emiatt korlátozásokra, helyenként félpályás lezárásokra kell számítani az arra közlekedőknek. Illetve tömegközlekedési változások is jönnek, a 17-es és a 61-es villamos karbantartási munkálatok miatt június 27-től egészen július 12-ig megváltozik a közlekedésük, bizonyos szakaszokon villamos pótló autóbuszokkal lehet utazni, így a budai oldalon utazóknak hosszabb menetidővel kell számolniuk. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Sziasztok, rádiódikesek! Ez itt a 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy jól telt a hétvégétek. Bízom abban egyébként tényleg, hogy sem az időjárás nem rontja a kedveteket, se semmi nem rontja el a kedveteket. Én mindenképpen azon vagyok tényleg minden egyes alkalommal, hogy egy nagyon-nagyon jó hangulatot varázsoljak nektek, akár autóban hallgattok bennünket, akár munkahelyen, ha ez így van, akkor kitartást kívánok hozzá. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt vagytok, csapjunk is bele a lecsóba.

0: 100.3 Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Na hát, kérem szépen, azonnal eljutottunk arra a pontra, amikor is megnézzük, hogy mi újság van az utakon, és szeretnélek benneteket egyébként arra kérni, hogy ha van bármilyen információtok azzal kapcsolatosan, hogy mi újság az utakon, amit esetleg nem mondtam be, akkor a 0630 30 30 100-as telefonszámra írjátok meg nekem SMS-ben, én pedig beolvasom, azt előre is köszönöm.
0: Időjárás.
1: Ma Budapesten egy kicsit változékonyabb, mérsékelten meleg nyári időre számíthatunk, 28 fokos csúcshőmérséklettel és időszakos záporok esélyével. Délután a hőmérséklet 27-28 fokig melegszik fel. Nem lesz zavartalan a napsütés, a felhő átvonulások mellett napközben 25-35% körüli eséllyel alakulhat ki, kisebb eső vagy futószápor. Este és éjszaka, naplemente után a levegő 24-25 fok köré hűl, késő este és éjszaka ismét megnövekszik a felhőzet, és ekkor is előfordulhatnak frissítő záporok. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Budapesten több lezárás is van, a Neszmélyi útnál pedig folytatódik a teljes körű útfelújítás, szakaszos útszűkületekre és parkolási tilalmakra kell készülni a környéken az autóval közlekedőknek. A 20. kerületben a Virág Benedek utcánál megkezdődött a burkolat teljes megújítása, emiatt korlátozásokra, helyenként félpályás lezárásokra kell számítani az arra közlekedőknek. Illetve tömegközlekedési változások is jönnek, a 17-es és a 61-es villamos karbantartási munkálatok miatt június 27-től egészen július 12-ig megváltozik a közlekedésük, bizonyos szakaszokon villamos pótló autóbuszokkal lehet utazni, így a budai oldalon utazóknak hosszabb menetidővel kell számolniuk. Balesetmentes közlekedést!

3 rádiódiplomákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és le is kell zárnom az első órát. Ez számomra mindig nagyon durva, mert tényleg az van, hogy szinte csak elkezdem az órát, és akkor már le kell zárnunk. De hát ez azért van, mert ugye nagyon-nagyon jó zenéket hallgatunk meg közösen, nagyon jó a hangulat, és még sorolhatnám ezeket a dolgokat. De hát az a helyzet tényleg, hogy egészen egyszerűen elrepült ez az óra. Hála Istennek, hogy még sok időnk van arra, hogy közösen töltsük, ugyanis 18 óráig veletek leszek. Addig is tehát jönnek a hírek, a hírek után pedig jövök hozzátok vissza.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányban honlapján. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömegmozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömeg, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekély ciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el. Ebben az időszakban dőlt meg az országos és a fővárosi melegrekord is. Az alacsony Dunavízállás miatt több parti szűrési kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. A víz minősége alacsony vízállásnál sem romlik. A termelést szükség esetén más kutakra csoportosítják át, a leginkább terhelt kutakat pedig időszakosan leállítják. Markolóval szedtek szét egy illegális horgászházat a Tiszatavon. A Tiszató Abátszalóki öblében található szigeten saját horgászparadicsomot hozott létre valaki, faházzal és stéggel. A pompás kis építményre még április végén figyeltek fel a vízügy munkatársai. A hatóságok minden lehetséges eszközzel próbálták felkutatni a tulajdonost, hogy megkérjék, legyen olyan szíves és bontsa el az építményt. Nem jártak sikerrel. A vízügy így kénytelen volt egy markolóval szétszedni a horgászházat stégestől minden mivel az illegális építmények vízfolyási akadályt jelentenek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Ma Budapesten egy kicsit változékonyabb, mérsékelten meleg nyári időre számíthatunk, 28 fokos csúcshőmérséklettel és időszakos záporok esélyével. Délután a hőmérséklet 27-28 fokig melegszik fel. Nem lesz zavartalan a napsütés, a felhő átvonulások mellett napközben 25-35% körüli eséllyel alakulhat ki, kisebb eső vagy futó zápor. Este és éjszaka, naplemente után a levegő 24-25 fok köré hűl, késő este és éjszaka ismét megnövekszik a felhőzet, és ekkor is előfordulhatnak frissítő záporok. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Budapesten több lezárás is van, a Neszmélyi útnál pedig folytatódik a teljes körű útfelújítás, szakaszos útszűkületekre és parkolási tilalmakra kell készülni a környéken az autóval közlekedőknek. A 20. kerületben a Virág Benedek utcánál megkezdődött a burkolat teljes megújítása, emiatt korlátozásokra helyenként félpályás lezárásokra kell számítani az arra közlekedőknek. Illetve tömegközlekedési változások is jönnek, a 17-es és a 61-es villamos karbantartási munkálatok miatt június 27-től egészen július 12-ig megváltozik a közlekedésük, bizonyos szakaszokon villamos pótlóautóbuszokkal lehet utazni, így a budai oldalon utazóknak hosszabb menetidővel kell számolniuk. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: Sziasztok, rádiódikesek, Patai Anna vagyok, és hát nagyon-nagyon durva, de elérkeztünk a következő óránkhoz. Óráról órára haladunk gyakorlatilag, én pedig óráról órára hozom nektek a friss információkat, meg mindent is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem, és nagyon szépen köszönöm, hogy akár tegnap is velem tartottatok, tényleg nagyon-nagyon csodásak vagytok. Na de kezdjük el az órát, hallgassuk meg a zenéket, aztán jövök hozzátok vissza.

Sok csalódáson keresztül fogsz menni. Sok visszautasításon és sok fájdalmon. De ezen út alatt olyan dolgokat fogsz megtudni magadról, amiket most még nem is sejtesz. Rá fogsz jönni, hogy igenis sikerül. Rá fogsz jönni, hogy sokkal erősebb vagy, mint gondolnád. Rá fogsz jönni, hogy jobb vagy, mint a körülötted.

0: Közlekedés. Tényleg igyekszem a legfrissebb, leghasznosabb információkat hozni nektek, úgyhogy kérlek benneteket, hogy figyeljetek, és nagyon szépen köszönöm, hogyha egyébként SMS-ben dobtok nekem még frissebb infókat, mint amiket mondjuk én tudok találni. Kérlek titeket, hogy nyugodtan írjatok nekem SMS 06303030-100-as a telefonszámunk.
1: Közlekedési hírek.
0: Budapesten több lezárás is van, a Neszmélyi útnál pedig folytatódik a teljes körű útfelújítás szakaszos útszűkületekre, és parkolási tilalmakra kell készülni a környéken az autóval közlekedőknek. A 20. kerületben a Virág Benedek utcánál megkezdődött a burkolat teljes megújítása, emiatt korlátozásokra helyenként félpályás lezárásokra kell számítani az arra közlekedőknek. Illetve tömegközlekedési változások is jönnek, a 17-es és a 61-es villamos karbantartási munkálatok miatt június 27-től egészen július 12-ig megváltozik a közlekedésük, bizonyos szakaszokon villamos pótlóautóbuszokkal lehet utazni, így a budai oldalon utazóknak hosszabb menetidővel kell számolniuk. Balesetmentes közlekedést!
1: Időjárás.
0: Ma Budapesten egy kicsit változékonyabb, mérsékelten meleg nyári időre számíthatunk, 28 fokos csúcshőmérséklettel és időszakos záporok esélyével. Délután a hőmérséklet 27-28 fokig melegszik fel. Nem lesz zavartalan a napsütés, a felhő átvonulások mellett napközben 25-35% körüli eséllyel alakulhat ki, kisebb eső vagy futó zápor. Este és éjszaka, naplemente után a levegő 24-25 fok köré hűl, késő este is éjszaka ismét megnövekszik a felhőzet, és ekkor is előfordulhatnak frissítő záporok. Szép napot kívánok mindenkinek!

0: Rádió Dix, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Ez itt a Rádió Dix 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és le kell zárnom az órát. Egy búcsúra jöttem hozzátok, viszont hála Istennek még a következő órát is együtt tölthetjük, úgyhogy tényleg az van, hogy nagyon jó, nagyon-nagyon jó ez a nap, azt gondolom, és nagyon jó, hogy így együtt tudjuk tölteni ezt a napot is. Én nagyon hálás vagyok ezekért a hétvégékért, azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon fontos dolgot építünk, nem más, mint egy közösséget, akik így a hétvégén együtt vagyunk, összetartunk, és jó kis zenéket pörgetünk közösen, információkat is pörgetünk, és hallgatunk meg egymástól, egymásról. Ez szerintem nagyon fontos, és ez egy csodálatos áldás. Úgyhogy most lezárom az órát, és akkor a következő órában folytatjuk ezt a csodálatos tevékenységet.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Szombaton délután is folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja, közölte Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető felidézte, hogy csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a két-két és fél órás munkabeszüntetésben, amelyet a zárás előtti órákra időzítettek. A vállalat a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbálta enyhíteni a helyzetet, tette hozzá. Mint mondta, az áruházak végig nyitva tartottak pénteken, csak a budaörsi árukiadó zárt be idő előtt. Szombaton délután a munkabeszüntetésben a soroksári áruháznál 112, a budaörsi egységnél 57, az Őrsvezér téren pedig 43 dolgozó vett részt. Eltávolították Balogh Zoltán nevét a budapesti reformáció emlékműről. Balogh Zoltán neve nem terheli tovább a reformátorok terét. Talán egy kerület nevében mondhatom, hogy köszönöm, írta szombaton délután Facebook posztjában Szabó Alexandra, a budapesti 16. kerületi országgyűlési képviselő. A Tisza képviselője képet is közzétett a reformátorok terén létesített reformáció emlékműről, amelyet a reformáció indulásának 500. évfordulójára emeltek még 2017-ben. Az ERT Törlei Mária szobrászművész által alkotott emlékmű közepén egy 3 méter átmérőjű kút található, amelyet Kávé János, Luther Márton és Bocskai István bronz szobrai vesznek körül. Új és sűrűbb éjszakai járatok közlekednek Budapest keleti agglomerációjában. Kistarcsa, Gödöllő, Pécel, Gyömrő és több más település is jobb kapcsolatot kapott a fővárossal. Budapest keleti agglomerációjában új éjszakai tömegközlekedési kapcsolatok indultak. A fejlesztéseknek köszönhetően több település, köztük Gödöllő, Pécel, Gyömrő és Vecsés is könnyebben érhető el a fővárosból az éjszaka során.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma Budapesten egy kicsit változékonyabb, mérsékelten meleg nyári időre számíthatunk, 28 fokos csúcshőmérséklettel és időszakos záporok esélyével. Délután a hőmérséklet 27-28 fokig melegszik fel. Nem lesz zavartalan a napsütés, a felhő átvonulások mellett napközben 25-35% körüli eséllyel alakulhat ki, kisebb eső vagy futó zápor. Este és éjszaka, naplemente után a levegő 24-25 fok köré hűl, késő este és éjszaka ismét megnövekszik a felhőzet, és ekkor is előfordulhatnak frissítő záporok. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Budapesten több lezárás is van, a Neszmélyi útnál pedig folytatódik a teljes körű útfelújítás, szakaszos útszűkületekre és parkolási tilalmakra kell készülni a környéken az autóval közlekedőknek. A 20. kerületben a Virág Benedek utcánál megkezdődött a burkolat teljes megújítása, emiatt korlátozásokra, helyenként félpályás lezárásokra kell számítani az arra közlekedőknek. Illetve tömegközlekedési változások is jönnek, a 17-es és a 61-es villamos karbantartási munkálatok miatt június 27-től egészen július 12-ig megváltozik a közlekedésük, bizonyos szakaszokon villamos pótló autóbuszokkal lehet utazni, így a budai oldalon utazóknak hosszabb menetidővel kell számolniuk. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Ez itt a Rádió Dik 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok. Nagyon szép napot kívánok nektek. Na, az a helyzet, hogy akartam mondani, hogy csodaszép napsütéses napot, de azért a mai időjárásunk az eléggé változékony. Ráadásul én, de javítsatok ki, rengeteg helyen olvastam azt, hogy egyébként még a holnapi napon is szétszórva lehetnek záporok, zivatarok, de azt gondolom, hogy ez sem ronthatja el a kedvünket, mert tényleg egy nagyon-nagyon jó napon vagyunk, már nagyjából túl, de azért még nem egészen, tehát azért még délután van, de azért eddig már nagyon-nagyon sok minden megtörtént szerintem veletek is, úgyhogy arra kell koncentrálni, ami a jó a napban, minden egyes alkalommal, és örülnünk kell a pici dolgoknak is, az élet apró örömeinek szokás mondani. Mint például a következő dalok, amiket elhoztam nektek, remélem, hogy itt vagytok velem.

0: Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Na hát az a helyzet, hogy arra gondoltam, hogy megnézhetnénk részletesebben az időjárást, aztán pedig utána zenélünk tovább, úgyhogy ne aggódjatok, nem veszem el túl sok időre a zenéket.
0: Időjárás.
1: Ma Budapesten egy kicsit változékonyabb, mérsékelten meleg nyári időre számíthatunk, 28 fokos csúcshőmérséklettel és időszakos záporok esélyével. Délután a hőmérséklet 27-28 fokig melegszik fel. Nem lesz zavartalan a napsütés, a felhő átvonulások mellett napközben 25-35% körüli eséllyel alakulhat ki, kisebb eső vagy futó zápor. Este és éjszaka, naplemente után a levegő 24-25 fok köré hűl, késő este és éjszaka ismét megnövekszik a felhőzet, és ekkor is előfordulhatnak frissítő záporok. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Budapesten több lezárás is van, a Neszmélyi útnál pedig folytatódik a teljes körű útfelújítás, szakaszos útszűkületekre és parkolási tilalmakra kell készülni a környéken az autóval közlekedőknek. A 20. kerületben a Virág Benedek utcánál megkezdődött a burkolat teljes megújítása, emiatt korlátozásokra, helyenként félpályás lezárásokra kell számítani az arra közlekedőknek. Illetve tömegközlekedési változások is jönnek, a 17-es és a 61-es villamos karbantartási munkálatok miatt június 27-től egészen július 12-ig megváltozik a közlekedésük, bizonyos szakaszokon villamos pótlóautóbuszokkal lehet utazni, így a budai oldalon utazóknak hosszabb menetidővel kell számolniuk. Balesetmentes közlekedést!

0: Ez itt a Rádió X 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, hogy itt vagytok velem. Most azonban lezárom az órát, és a következő órában már kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, ami szerintem egy szuper izgalmas óra, és azon gondolkozom, hogy lehetséges, hogy még az azutáni órát is ezekkel töltjük majd. Ezek mind nagyon fontos értékek, amiket azt gondolom, hogy igazán fontos átadni a másiknak, úgyhogy ezen még gondolkozom, de hogy a következő órában roma hírekkel foglalkozunk, az 100%. Tartsatok velem!
1: Rádió Dick.
2: Vorba, vorbassa.
1: Rólunk, neked!

0: vajon hol lesz?
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rám neked.
2: Da bist Magdalo Pixamon!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezésének folytatását, újabb összehívását a miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint szerdán kezdeményezte. A miniszter azt írta, hogy a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. Indoklása szerint a döntés elhalasztása késleltetni a tervezett alkotmányos és intézményi változások végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkotási feladatok megkezdését. A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Várhatóan július 20-ától fog a megszokott módon üzemelni a budapesti Uzsoki utcai kórház szülészete. Erről az intézmény adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint írták, bíznak abban, hogy semmi sem jön közbe, sőt, esetleg arra is remény van, hogy már korábban, akár a jövő hét végén is fogadhatják a várandósokat. A kórházban a szülészeti ellátás a légtechnikai berendezés hibája miatt állt le. Korábban azt közölték, hogy a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak. A légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Rengeteg víz hiányzik a talajból Budapesten, és hazánk túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj. A nedvesség tartalma a növények által hasznosítható vízmennyiség 30%-át sem éri el. A felső 1 méteres rétegből az ország egy kis részét leszámítva, mindenhol több mint 100 mm-t meghaladó mennyiség hiányzik a telítettséghez képest.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Ma Budapesten egy kicsit változékonyabb, mérsékelten meleg nyári időre számíthatunk, 28 fokos csúcshőmérséklettel és időszakos záporok esélyével. Délután a hőmérséklet 27-28 fokig melegszik fel. Nem lesz zavartalan a napsütés, a felhő átvonulások mellett napközben 25-35% körüli eséllyel alakulhat ki, kisebb eső vagy futó zápor. Este és éjszaka, naplemente után a levegő 24-25 fok köré hűl, késő este és éjszaka ismét megnövekszik a felhőzet, és ekkor is előfordulhatnak frissítő záporok. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Budapesten több lezárás is van, a Neszmélyi útnál pedig folytatódik a teljes körű útfelújítás, szakaszos útszűkületekre és parkolási tilalmakra kell készülni a környéken az autóval közlekedőknek. A 20. kerületben a Virág Benedek utcánál megkezdődött a burkolat teljes megújítása, emiatt korlátozásokra, helyenként félpályás lezárásokra kell számítani az arra közlekedőknek. Illetve tömegközlekedési változások is jönnek, a 17-es és a 61-es villamos karbantartási munkálatok miatt június 27-től egészen július 12-ig megváltozik a közlekedésük, bizonyos szakaszokon villamos pótló autóbuszokkal lehet utazni, így a budai oldalon utazóknak hosszabb menetidővel kell számolniuk. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: Sziasztok, ez itt a Rádió Dick 100.3, és hát az a helyzet, hogy 4 óra múlt pár perccel, és mindig ezt az órát szentelem annak az órának, amikor is kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, ami pedig azt jelenti, hogy összeválogatom a hétről a roma híreket, és mindig elmondom, hogy ez egy nehéz feladat, mert tényleg annak tartom kiválasztani párat, mind abból a rengetegből, ami egyébként egy hét alatt elhangzik nálunk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a hírek. Egy héten gyakorlatilag rengeteg különböző roma hírt hallhattok itt nálunk, kizárólag nálunk egyébként, a 100.3 Rádiódiken, úgyhogy érdemes lesz itt maradni velem ebben az órában is, de most zenélünk!

0: Ez itt a Rádió Dix, sziasztok, Patai Anna vagyok, azonnal indítom a roma híreket, tartsatok velem! A cigány táncoktatás jelentősége és szerepe a hagyományőrzésben. A cigány tánc a roma kultúra egyik legfontosabb és legkifejezőbb művészeti ága. Nem csupán szórakozási forma vagy színpadi előadás, hanem a közösségi élet, az önkifejezés és az identitás és a hagyományok átörökítésének egyik legfontosabb eszköze. A cigány táncoktatás ezért sokkal több, mint a különböző lépések és koreográfiák megtanítása. Olyan kulturális nevelési folyamat, amelynek során a fiatal nemzedékek megismerik őseik hagyományait, értékeit és életmódját. A roma népcsoportok évszázadok óta Európa különböző országaiban élnek, ezért táncaik rendkívül sokszínűek. Magyarországon különösen gazdag hagyomány alakult ki, amelyben a cigány közösségek saját tánckultúrájukat a magyar néptánc elemeivel ötvözték. A cigány táncokra jellemző a szabadság, az improvizáció, az erőteljes ritmusérzék, a lendületes mozgás és az érzelmek nyílt kifejezése. A férfiak táncában gyakoriak a virtuóz csapások, dobbantások és gyors lábmunkák, míg a nők táncát kecses kézmozdulatok, elegáns testtartás és a szoknya látványos használata teszi különlegessé. A hagyományos cigány közösségekben a táncot régen nem iskolákban vagy tanfolyamokon tanították. A gyermekek természetes módon sajátították el a mozdulatokat családi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, bálokon és egyéb közösségi eseményeken. Már kisgyermekként figyelték szüleik, nagyszüleik és rokonaik táncát, majd játék közben utánozták őket. Ez az utánzásra épülő tanulási folyamat generációkon keresztül biztosította a hagyomány fennmaradását. Napjainkban azonban a társadalmi változások miatt egyre nagyobb szerepet kap a szervezett cigány táncoktatás. Számos művészeti iskola, kulturális egyesület, roma nemzetiségi önkormányzat és néptáncegyüttes kínál olyan foglalkozásokat, ahol a gyermekek és felnőttek egyaránt megismerhetik a cigány táncok alapjait. Az oktatás során nem csak a mozdulatokat sajátítják el a tanulók, hanem betekintést nyernek a cigány kultúra történeteibe, szokásaiba, zenéjébe és hagyományaiba is. Így a táncoktatás egyszerre szolgálja a művészetnevelést és a kulturális ismeretek bővítését. A cigány táncok tanítása során kiemelt figyelmet fordítanak a ritmusérzék fejlesztésére. A roma zenére jellemző összetett ritmusok pontos követése nagy koncentrációt és jó hallást igényel. A tanulók megtanulják, hogyan kapcsolódjanak a zenelüktetéséhez, miként fejezzék ki érzelmeiket mozdulatokkal, és hogyan improvizáljanak a zenei kíséretre. Az improvizáció a cigánytánc egyik legfontosabb sajátossága, hiszen a táncos nem kötött koreográfiát ismétel, hanem saját személyiségét és érzéseit megjeleníti az előadásában.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dix roma hírei.
0: A cigány zeneoktatás szerepe a hagyományőrzésben és a kulturális értékek átadásában. A cigány zene a magyar és az európai kultúra egyik legkülönlegesebb és legértékesebb zenei öröksége. Évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a társadalmi és kulturális életben, miközben a cigány közösségek identitásának egyik legfontosabb kifejező eszközévé vált. A cigány zenészek nem csak saját hagyományaikat őrizték meg, hanem jelentős hatást gyakoroltak a magyar népzenére, a verbunkos kialakulására, a magyar nótára, valamint a klasszikus zenére is. Ennek a gazdag örökségnek a fennmaradásában kiemelkedő szerepet tölt be a cigányzeneoktatás, amely biztosítja, hogy a felhalmozott tudás és művészi tapasztalat a következő nemzedékekhez is eljusson. A hagyományos cigány közösségekben a zeneoktatás sokáig nem intézményes keretek között zajlott. A tudás elsősorban a családokon belül öröklődött. A gyermekek egészen fiatal koruktól kezdve figyelték szüleik, nagyszüleik és rokonaik muzsikálását. A hangszer használatot, a dallamokat, az előadásmódot hallás után sajátították el, miközben fokozatosan bekapcsolódtak a közös zenélésbe. Ez a természetes tanulási folyamat nem csak technikai tudást adott át, hanem a cigányzene sajátos stílusát is, érzelmi világát és előadói szemléletét. A családi zeneoktatás egyik legnagyobb értéke az volt, hogy a gyermekek nem csupán hangszeren tanultak játszani, hanem életformát is megismertek. Megtanulták a közös muzsikálás szabályait, a zenészek közötti együttműködés fontosságát, a közönség tiszteletét, valamint azt, hogy a zene nem pusztán szakma, hanem hivatás és kulturális örökség. Sok cigányzenés családban a hangszer szinte természetes része volt a mindennapi életnek, ezért a gyermekek már kisgyermekkoruktól kapcsolatba kerültek a muzsikával. A cigányzene egyik legfontosabb sajátossága a hallás utáni tanulás és az improvizáció. Míg a klasszikus zeneoktatás elsősorban a kotta pontos követésére épül, addig a cigányzenében nagy hangsúlyt kap az ösztönös zenei érték, a dallamok szabad díszítése és az egyéni előadásmód kialakítása. A tanulók nem egyszerűen lemásolják tanáraik játékát, hanem fokozatosan kialakítják saját stílusukat is. Ez teszi a cigányzenét rendkívül élővé és változatossá, hiszen ugyanaz a dallam minden előadás során kissé másképpen szólal meg. Napjainkban a hagyományos családi oktatást egyre inkább kiegészíti az intézményes zeneoktatás. Magyarországon számos alapfokú művészeti iskola, konzervatórium és felsőfokú zenei intézmény foglalkozik cigányzenei hagyományok ápolásával. A tanulók itt nem csak hangszeres technikákat sajátítanak el, hanem zeneelméletet, zenetörténetet, kamarazenét és előadó művészetet tanulnak. Az intézményes képzés lehetőséget biztosít arra, hogy a hagyományos tudás korszerű pedagógiai módszerekkel egészülhessen ki. A cigányzene oktatás során számos hangszer kap kiemelt szerepet. A legismertebb természetesen a hegedű, amely a cigányzenekar vezető hangszerének számít.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Rádiódik. Hallod?
2: Rádiódik.
3: Penas tu menge.
1: Romákról, nem csak romákról.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romalet.
2: Sziasztok, ez itt a Rádiódik 100.3. Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem ebben a pillanatban is. Most azonban lezárom az órát, és a következő órában találkozunk.

0: szűkölt ki. Nem.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányban honlapján. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömeg, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekély ciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el. Ebben az időszakban dőlt meg az országos és a fővárosi melegrekord is. Az alacsony Dunavízállás miatt több parti szűrési kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. A víz minősége alacsony vízállásnál sem romlik. A termelést szükség esetén más kutakra csoportosítják át, a leginkább terhelt kutakat pedig időszakosan leállítják. Markolóval szedtek szét egy illegális horgászházat a Tiszatavon. A Tiszató Abátszalóki öblében található szigeten saját horgászparadicsomot hozott létre valaki, faházzal és stéggel. A pompás kis építményre még április végén figyeltek fel a vízügy munkatársai. A hatóságok minden lehetséges eszközzel próbálták felkutatni a tulajdonost, hogy megkérjék, legyen olyan szíves és bontsa el az építményt. Nem jártak sikerrel. A vízügy így kénytelen volt egy markolóval szétszedni a horgászházat stégestől minden estől, mivel az illegális építmények vízfolyási akadályt jelentenek.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dick.
5: Sziasztok, ez itt a Rádió Dick 100.3, hát nagyon sok szeretettel üdvözöllek titeket, ez egy rendhagyó óra lesz, általában ebben az órában nagyon sokat beszélek nektek, de arra gondoltam, hogy mi lenne, ha folytatnánk az előző órát, és kifejezetten roma hírekkel foglalkoznánk, úgyhogy ez az óra is roma hírekről fog szólni. Tartsatok velem, mert nagyon izgalmas, nagyon fontos roma hírekkel érkezem hozzátok itt a 100.3 Rádió Dicken továbbra is, de csak a zenék után, mert átadom a helyemet a bulinak, a jó hangulatnak és a jó zenének természetesen.

Telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek az

Sziasztok, ez itt a Rádiódix 100.3, Patai Anna vagyok, és megígértem nektek, hogy ez egy igazán rendhagyó adás lesz, mert hogy ebben az órában beszélni szoktam, de úgy döntöttem, hogy mivel nagyon fontos az előző óránk, amiben kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, a mai napon szeretnék arra szánni még időt, hogy kifejezetten roma híreket hallgassunk meg közösen, úgyhogy ezek jönnek, most kérem szépen füleket kinyitni! Magyar roma alkotó tábor Herényben a Plein Air festészet jegyében születnek az idei művek. Idén már 12. alkalommal ad otthont a Herényiek háza a Magyar roma alkotó tábornak, amely egy héten át hozza össze az ország különböző pontjairól érkező roma és nem roma művészeket. A június 27-e és július 4-e között zajló program célja továbbra is a közös alkotás, a párbeszéd erősítése és a kulturális kapcsolatok mélyítése. A Magyar Roma Alkotótábor idei tematikája a plein air festészet, vagyis a szabadban, természetes környezetben történő alkotás, amely a résztvevőket Szombathely és környékének több helyszínére is elviszi. Az első napokban a Kámoni Arborétumban dolgoztak az alkotók. Tegnap Gyöngyösfalunál a Halastónál töltöttünk egy egész napot, ma pedig, mivel hogy sajtónap van, bent alkottunk, egy virágcsendéletet festünk, mondta el Ferkovics József festőművész, a tábor művészeti vezetője. A művészek a hét folyamán a Csónakázótó, a Főtér és más szombathelyi helyszínek inspirációit is feldolgozzák, miközben minden nap új élmények és benyomások formálják az elkészült alkotásokat. A tábor nem csak szakmai műhely, hanem erős közösségi tér is. Az évek során kialakult alkotói körhöz új művészek is csatlakoznak. Ferkovics József szerint a Magyar Roma Alkotótábor egyik legfontosabb hozadéka a személyes kapcsolatok erősödése. A résztvevők nem csak együtt alkotnak, hanem hosszú távú szakmai és baráti kapcsolatokat is ápolnak, amelyek kiállításokon és más művészeti eseményeken is tovább élnek. Szombathely és Vas megye önkormányzata is évek óta támogatja az alkotótábor megszervezését. Szerdán délelőtt Majtényi László, a Vasvár megyei közgyűlés elnöke, valamint Horváth Soma és László Győző alpolgármesterek is a helyszínre látogattak. Mindannyian egyetértettek abban, az elmúlt évtizedekben egyre ritkul az ilyen és ehhez hasonló programok sora, így hát mindenkinek érdemes ellátogatni a Herénybe. Nem túlzás azt állítani, a művészet és az alkotás otthonra talált Herényben. A hét zárásaként szombaton kiállítás nyílik a Herényiek házában az elkészült alkotásokból, így hát a közönség is megismerheti a tábor egyhetes munkájának eredményét. Siff András két koncert teljes honoráriumát felajánlotta a Zeneakadémia Roma Kollégiumának. A Zeneakadémia nagytermében tartandó szeptember 3-a, 4-i koncertre fél óra alatt fogytak el a jegyek. Teljes honoráriumát felajánlja a Zeneakadémia Rácz Aladár Roma Szakkollégium alapításának támogatására, aki 15 év alatt először lép fel Magyarországon, András. A Zeneakadémia nagytermében tartandó szeptember 3-ai, 4-ei koncertre fél óra alatt fogytak el a jegyek. A két hangverseny műsora meglepetés lesz, a művész ugyanis az utóbbi években egyre gyakrabban lép fel úgy, hogy közvetlenül a koncert előtt dönti el, hogy mit játszik. Előfordult már az is, hogy az est hangulata, a hangszer vagy akár a közönség reakciói alapján dönti el, hogy mit játszik, és az alapján menet közben alakítja a program ívét. Ez különösen a szólóestjeire jellemző, és közönsége kifejezetten szereti ezt a fajta szabadságot és spontaneitást. A művész 1953-ban Budapesten született. A Zeneakadémia zongora szakán Kardosa Pál, Kurták György és Rados Ferenc tanítványaként végzett egy osztályban Kocsis Zoltánnal és Ránki Dezsővel. Repertoárja rendkívül széles, Bachtól Bartókig terjed, rangos koncerttermek és zenekarok rendszeres vendége, több fesztivál létrehozója vagy művészeti vezetője, emellett Vincenza ad otthont 1999-ben alapított saját kamarazenekarának, a Capella Andrea Barszának. Számos kitüntetése között szerepel a Liszt és Kossuth díj mellett a Nemzetközi Mozarteum Alapítvány aranyérme, a németországi Nagy Érdemkereszt csillaggal, Királyi Filharmonikus Társaság aranymedálja és a londoni Királyi Zeneművészeti Főiskola tiszteletbeli doktori címe.
A brit uralkodó 2014-ben lovagi címet, és ezzel a Sir előnév használatának jogát adományozta neki, 2024-ben pedig megkapta az osztrák tudományos és művészeti becsület keresztet, valamint egyéb elismeréseket. Rádió Dick.

0: vagy. Kérésed a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: A Spontárom Rádió D-k romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában is velem tartottatok, főleg, ha egész nap velem tartottatok, csodálatosak vagytok. Hálás vagyok értetek, és kérlek benneteket, hogy kövessetek bennünket TikTokon, Instagramon, Facebookon, D-k Media néven fent vagyunk. Osszátok meg a többiekkel, a családtagotokkal, a barátotokkal, hogy hol találnak bennünket, és online is hallgathatóak vagyunk. Úgyhogy hálásan köszönök nektek mindent, szép napot, sziasztok!

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szöveg.

0: Nekik. Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: Kész színű volt, a lány kis szeretem.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
3: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
4: Szombaton délután is folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja, közölte Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető felidézte, hogy csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a két-két és fél órás munkabeszüntetésben, amelyet a zárás előtti órákra időzítettek. A vállalat a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbálta enyhíteni a helyzetet, tette hozzá. Mint mondta, az áruházak végig nyitva tartottak pénteken, csak a budaörsi árukiadó zárt be idő előtt. Szombaton délután a munkabeszüntetésben a soroksári áruháznál 112, a budaörsi egységnél 57, az Őrsvezér téren pedig 43 dolgozó vett részt. Eltávolították Balogh Zoltán nevét a budapesti reformáció emlékműről. Balogh Zoltán neve nem terheli tovább a reformátorok terét. Talán egy kerület nevében mondhatom, hogy köszönöm. Írt a szombaton délután Facebook posztjában Szabó Alexandra, a budapesti 16. kerületi országgyűlési képviselő. A Tisza képviselője képet is közzétett a reformátorok terén létesített reformáció emlékműről, amelyet a reformáció indulásának 500. évfordulójára emeltek még 2017-ben. Az Törlei Mária szobrászművész által alkotott emlékmű közepén egy 3 méter átmérőjű kút található, amelyet K.V. János, Luther Márton és Bocskai István bronz szobrai vesznek körül. Új és sűrűbb éjszakai járatok közlekednek Budapest keleti agglomerációjában. Kistarcsa, Gödöllő, Pécel, Gyömrő és több más település is jobb kapcsolatot kapott a fővárossal. Budapest keleti agglomerációjában új éjszakai tömegközlekedési kapcsolatok indultak. A fejlesztéseknek köszönhetően több település, köztük Gödöllő, Pécel, Gyömrő és Vecsés is könnyebben érhető el a fővárosból az éjszaka során.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dick.
5: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok, július 12-e, vasárnap van, és 18 óra 2 perc, a következő két órában remek zenékkel, és az elmúlt hét legizgalmasabb Roma Szalon adásával várom önöket. Dr. Suki András, Markó Miklós cigányzenészek albuma című könyvének csodálatos részleteivel érkezett a héten, a következőkben Boka Károllyal.
1: Rólunk, neked! Rádió Dick.
6: Boka Károly egykor híres debreceni zenekarvezető, 1808-ban született Debrecenben. Atya Sámuel, Debrecen város konvenciós zenésze volt. Boka már, mint fiatal ember, rendkívüli tehetséget árult el, s a 40-es években az ország egyik legjobb zenésze volt. Az akkori időben az alföldi cigányok kiskirálya Boka volt, kinek bandája 24 tagból állt, köztük több vadászkürttel és tárogatóval ellátott zenész. Nagy hírnévnek örvendett Boka, ki vagyonilag is jól állott, mert Debrecenben egy nagy tábla szülője és értékes háza volt a Nagyvárdai utcán, melyben egyúttal bormérést is tartott. A nyírség akkori földesurai, mint Józsa Gyuri, Recski Bandi, Csernovics Péter, Ibrányi Feri személyes barátságukkal tüntették ki őt, olyannyira, hogy együtt jártak vadászgatni Bokával, ki talán az egyetlen cigány volt Magyarországon, akit nagyúr is per maga szólított. Az 1840-es évek fiatalsága közül ki nem emlékeznék a híres csákói agarászatokra, hol rendesen megjelentek Károly György és István gróf, Telekik Sándor gróf, a Degenfeld és Almási grófok, továbbá Csernovics és a Kálajak. Boka 24 tagú bandájával hetekig muzsikált itt a főrangúaknak. Közben kitört az 1848-as szabadságharc. Boka bandája szétoszlott részben, és alig voltak hatan, midőn az augusztusi szerencsétlen debreceni csata után az oroszok bevonultak Debrecenbe, melyet meglehetősen kifosztottak. Kirabolták Boka házát is, és a falon függő 100 aranyat érő kremónai hegedűjét is ellopták a ruhaneműekkel együtt. Úgyhogy Boka papuccsal a lábán ment hegedülni Paskievics orosz fővezér városházi lakására. Az ebédnél jelen volt Zichy Ferenc gróf, a mostani főtárnokmester is. Ki Hajnau fővezértől, mint kormánybiztos volt kiküldve az oroszokhoz. Zichy erélyesen rendre utasította Bokát a megvírad még valaha nótáért, mire Boka így felelt meg. Méltóságos uram, ha már elvitték a hegedűmet, meg a vagyonomat, vigyenek-e engem is? Kedvenc zenésze volt Boka Kossuth Lajosnak is, és midőn a magyar kormány Debrecenben volt, gyakran muzsikált Kossuth Lajosnak és minisztertársainak, kik nem egyszer tisztelték meg Boka házát, hol egyúttal bizalmas értekezletet is tartottak. Kossuthnak rendesen kedvenc nótáját játszott a megjelenésekor. Megkövetem a nemes vármegyét. 1853 farsangján történt meg Bokával, hogy Recski Bandi egy ezrest ketté repesztett, és felét Boka homlokára ragasztotta, felét pedig magánál tartotta. Azt mondta Bokának, hogy odaadja neki az ezres másik felét is, ha kitalálja az ő nótáját. Boka izzadt, és még azt is eljátszotta, amit a nagyapjától hallott. De egy óra alatt mégis megkapta Boka az ezres másik felét is, mivel a nótát kitalálta, mely nem más volt, mint a Hey Diri Diri Dongó. 1857-ben meghívást kapott Pestre az akkori gavalléroktól, de Boka visszautasította azzal a kijelentéssel, hogy meg se értenének odafönt. De Recski Bandi mégis rávette és le is festette őt a Nemzeti Múzeum részére. Boka 52 éves korában halt meg Debrecenben, 1860-ban, hol pompás temetést rendeznek neki pártfogói. Kivonult mintegy 200 muzsikus, Horváth Marci vulgó prímás vezetése alatt, ki az általa szerzett kesergőket játszotta a kitűnő zenész utolsó útján. Bokának 1886-ban a debreceni közönség pompás gránit sírkövet állítatott fel emlékül. Mint zeneszerzőnek felejthetetlen művei az ő kesergői, melynek átiratait maga Joachim hegedű művész is játsza. Említésre méltó még az 1838-as Vízáradás és az Zrínyi Emlék című nótái, valamint az Uram, Uram, Bíró, Uram című népdal, melyet az egész országban még most is énekelnek. A következő felvételen idősebb Boka Károly és Heródek Sándorné Csicsak Rózsám című nótáját fogja nekünk előadni a Magyar Rádió népzenekara vezetésével Lakatos Sándor.

Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Farkas Miska fejezete, aki 1829 és 1890 között élt. Farkas Miska egykor győri zenekarvezető, a Dunántúl leghíresebb prímása. 1829-ben született Győrött, őseinek fészkében. Vér szerinti unokája a híres cigány királynak, Biharinak. Atya korán elhalt. Anyja Bihari Magdolna egyedül maradt a 4 árvával. Miska a 8 esztendős gyerek volt, hivatva anyját és testvéreit fenntartani. Elővette hát apja hegedűjét, elment az öreg cigányok ablaka alá, s hallgatta őket, amint tanultak. S az öregek nagy bosszúságára előbb megtanulta a darabot, mint ők maguk. Éppen azért nem szívelhették, s elkergették maguktól. Ekkor hóna alá fogta hegedűjét, kiment a város melletti füzesbe, s ott gyakorolta magát. Mester nélkül annyira vitte, hogy 9 éves korában egy kis gyermekbandának a vezetője lett, s ezzel járta be gyalog fél Magyarországot. Midőn ezen első útjából visszatért, már a nagyok is keresték kegyét, mert ismerték híréből.

várra ment. Innen hazatérve Balatonfüredre kapott meghívást, mely ez időben a mágnások által látogatott hely volt. Itt kedvenc zenésze lett József királyi hercegnek. Farkas akkor sem maradhatott el a királyi herceg oldala mellől, midőn Tihanyban két csónakozást rendezett. József királyi herceg és Farkas Miska egy szál hegedővel egy csónakban ültek. A jó kedv azonban csak hamar eltűnt, mert a csónak léket kapott, s erősen kezdett süllyedni. A parton állók segélyt hoztak, a hegedű azonban úszott, s csak nagy nehezen volt megmenthető. József királyi herceg bőven megajándékozta a hegedűjért megszeppent zenészt. Ugyanis Farkas Miska kedvenc hegedűjére 300 forintos olasz csigát tétetett, melyen a műértő Reményi Ede szeme is megakadt. Az 1860-as években megfordult Olaszhonban is, bejárva annak északi részét, Kremonát, Velencét, Veronát, stb. Mindenütt diadalt aratva. Azután pedig kiment Amerikába, és ott oly pompásan játszott, hogy a jenkik egészen el voltak ragadtatva. Amidőn Amerikába utaztak, a búcsú estéjén egész Győr elitte közönsége részt vett. Az elindulás előtt az utcák járhatatlanok voltak a hullámzó néptömegtől. Mikor elindult a vonat, az itthon maradt bandák a himnusszal és Rákóczival búcsúztak el társaiktól. Ez az amerikai út valóságos diadalút volt, de a cigányokat meglepte a honvágy, és hazakívánkoztak. Midőn ismét az édes hazai földre lépett Farkas, megfogadta, hogy többet nem távozik az ország határán túl. Azonban nyugodni nem tudó lelke, s társai, a sikertől felbátorodva, mely az ő nevével mintegy vele járt, új útra buzdították. Az utazás céljául Poroszországot tűzte ki. 3 év alatt bejárta bandájával Németországot egész a keleti tengerig. Innen Londonba mentek, hol azonban dacára Viktória királynő fényes kitüntetésének és vendégszeretetének rövid ideig maradtak csak. Visszajövet egy jól begyakorolt német banda előtt játszottak Berlinben, kik csodálták művészetüket. Mindenek felett pedig azt, hogy hogyan lehet órákig tartó operákat kotta nélkül játszani. Ja, felelt Miska, Magyarországon ez így szokás. S kérésére ők is játszottak valami német darabot. Miután elvégezték Farkasék, elfújták a gyertyákat, s mint valamely ezerszeres visszhang, az egyszer hallott darabot úgy szólván teljesen hiba nélkül eljátszották a németek nem kis meglepetésére. Ja, ez Magyarországon így szokás. Utolsó útjából hazatérvén többet nem mozdult szülővárosából. Itt lepte őt meg a halál 1890. február 24-én. Kitűnt nem csak mint hegedűművész, hanem mint költő is. Műveit számra körülbelül 50 különféle Simor János hercegprímás küldte be a Nemzeti Múzeumba fényképével együtt, s most ott díszlik nagy őse Bihari János mellett. Mint méltó utód, kinek tiszteletére egy pompás indulót szerzett 1860-ban ezzel a fölirattal. Orpheus induló néhai nagyapja Bihari János, nagyhírű ős magyar zenész emlékére és tiszteletére. Zongorára szerzé hálás unokája Farkas Miska, nemzeti zenekarmester. Győrváros közönsége még most sem feledte el szülöttét, s valahányszor a Repülj fecském ablakára nótát hallja, önkéntelenül megszólal. Másképp szólt ez Farkas Miska idejében.

Az imént Boka Károly és Farkas Miska alakján keresztül a 19. századi magyar cigányzene két különleges képviselőjét idéztük meg. Két olyan prímást, akiknek művészete nem csak a maga korában volt jelentős, hanem egy egész korszak hangulatát is képes felidézni. A reformkor, a szabadságharc utáni évtizedek, a kávéházak, vendéglők, úri szalonok és városi mulatságok világát. A cigányzenész ebben a közegben nem pusztán zeneszolgáltató volt. Sokszor ő teremtette meg az alkalom érzelmi hőfokát. Ő adott hangot a nemzeti érzésnek, a bánatnak, a virtusnak, a nosztalgiának és a mulatság felszabadultságának. Innen érdemes most egy lépéssel tovább mennünk, és megnézni, hogyan hatott ez a világ a klasszikus zenére, mert a 19. században a magyar cigányzene, vagy pontosabban a cigányzenészek által játszott magyaros, verbunkos és csárdásos stílus nem maradt meg a vendéglők és kávéházak falai között. Belépett a koncerttermekbe is. Megihlette a romantika nagymestereit, és sajátos módon Európa szerte a magyar zenei karakter egyik legismertebb jelképe lett. Fontos rögtön az elején pontosítani, hogy amikor a 19. századi zeneszerzők cigányos hangról beszéltek, nem mindig a roma közösségek eredeti, belső népzenei hagyományaira gondoltak. Sokkal inkább arra az előadói stílusra, amelyet a magyarországi cigányzenekarok alakítottak ki. Vagyis a szabad rubátóra, a díszítésekre, a lassú és friss részek ellentétére, a szenvedélyes hangvételre, a hirtelen tempóváltásokra, a hajlékony dallamformálásra, és arra a különleges érzelmi túlfűtöttségre, amely a prímás játékában szinte beszédszerűen szólalt meg. Ez a stílus egyszerre volt magyaros, városi, szalonos, népies és virtuóz. Éppen ez a sokrétűsége tette annyira vonzóvá a romantikus zeneszerzők számára. Elsőként természetesen Liszt Ferenc nevét kell említenünk, Liszt számára ugyanis a magyar zene kérdése egész életén át fontos maradt. Gyermekkorában még Magyarországról indult, majd Európa ünnepelt zongora virtuózaként járta a nagyvárosokat. De a magyar karakter mindig különleges helyet foglalt el művészi képzeletében. Magyar rapszódiái ennek a képzeletnek a legismertebb gyümölcsei. Ezekben a művekben nem egyszerű népdalfeldolgozásokról van szó, hanem egy egész előadói világ koncertpódiumra emeléséről. Liszt rapszódiáiban ott van a lassú bevezetés méltósága, a méről feltörő melankólia, majd a fokozatosan kibontakozó virtuózitás. A zongora olykor, mintha cimbalomként pengene, máskor, mintha egy teljes cigányzenekart utánozna. Prímást, brácsát, bőgőt, cimbalmot és az egész zenekari lendületet. A rapszódiák szerkezete is gyakran a lassú, friss ellentétre épül, amely a verbunkos és csárdás világából ismerős. Liszt zsenialitása abban áll, hogy ezt a hangot nem egyszerűen lemásolta, hanem grandiózus, romantikus zongora nyelvé alakította. Most hallgassuk meg Liszt Ferenc második magyar rapszódiáját, Boros Lajos és a Száztagú Cigányzenekar előadásában.

a Lisztmű után érdemes arra figyelni, hogy itt nem csak egy magyaros dallamvilág szólal meg, hanem egy előadói attitűd is. A szabadság, a rögtönzés illúziója, a váratlan megtorpanás és nekilendülés, a fájdalom és a tűz egymás utánja. Ez az, amit a 19. századi hallgató gyakran cigányosnak érzett. És ez az, ami miatt a prímások művészete oly mély hatást gyakorolt a romantikus zeneszerzőkre. A következő nagy név Johannes Brahms, aki fiatal korában találkozott Reményi Edével, a magyar hegedűssel, akivel együtt is koncertezett. Ez az élmény döntően hozzájárult ahhoz, hogy Brahms megismerje a magyaros, csárdásos, cigányzenés stílust. Később ebből születtek meg a magyar táncok, amelyek Brahms legnépszerűbb művei közé tartoznak. Ezek eredetileg zongora négykezes darabok voltak, később azonban számtalan átiratban terjedtek el zenekari változatban is. Brahms magyar táncai különösen érdekesek, mert itt a szerző gyakran már meglévő dalanyagból indult ki, és azt formálta meg saját koncepciós nyelvén. A hallgató számára mégis Brahmsként hatnak. Tömörek, feszesek, szenvedélyesek, ritmikailag rendkívül elevenek. A híres ötödik magyar tánc például szinte közhelyé vált, annyira ismert, de éppen ezért mutat jól, milyen erősen beépült a magyaros cigányos hangzás az európai zenei köztudatba. Most hallgassuk meg Brahms ötödik magyar táncát a Pannon cigány zenekar előadásában.

Ha most visszagondolunk Boka Károlyra és Farkas Miskára, talán még világosabban látjuk, milyen nagy utat járt be ez a zenei nyelv a 19. századi magyar prímások játékában megszületett, vagy legalábbis különös erővel megformálódott egy előadói ideál. A szabadon lélegző, szenvedélyes, díszítésekben gazdag, érzelmileg közvetlen muzsikálás ideája. Ez az ideál aztán belépett a romantikus zongora irodalomba, a négykezes táncok világába, a dalba, a hegedű virtuózitásba, sőt a 20. századi modern koncertdarabokba is. Talán éppen ez a mai műsor legfontosabb tanulsága, a kávéház, a szalon és a koncertterem világa nem állt olyan távol egymástól, mint elsőre gondolnánk. A 19. században a zene természetes módon járt át ezek között, a terek között. Ami este egy vendéglőben vagy úri társaságban megszólalt, más formában megjelenhetett a koncertpódiumon is. A cigány zenészek pedig nem csak őrzői, hanem alkotói is voltak ennek a zenei nyelvnek. Amikor ma Liszt magyar rapszódiáit, Brahms magyar táncait, Sarasate Cigánynerweisen vagy Ravel cigányát hallgatjuk, nem csak zeneszerzői remek műveket hallunk, hanem valahol a háttérben ott van a prémás alakja is, a hajlékony dallam, a váratlan tempóváltás, a szenvedélyes gesztus, a díszítés, a tűz és a bánat. Ott van a 19. századi magyar zenei élet egyik legfontosabb szereplője, aki hidat teremtett a népi és városi, magyar és európai szalon és koncerttermek között. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!

0: Rádiódik.
1: Ó, bátya, hova hoztál?
2: Gyere, öcsém. Már nincs sok hátra. Felmegyünk a legmagasabb szintre.
1: Gyere, csasz!

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írt a szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezésének folytatását, újabb összehívását a miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint szerdán kezdeményezte. A miniszter azt írta, hogy a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. Indoklása szerint a döntés elhalasztása késleltetni a tervezett alkotmányos és intézményi változások végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkotási feladatok megkezdését. A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Várhatóan július 20-ától fog a megszokott módon üzemelni a budapesti Uzsoki utcai kórház szülészete. Erről az intézmény adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint írták, bíznak abban, hogy semmi sem jön közbe, sőt esetleg arra is remény van, hogy már korábban, akár a jövő hét végén is fogadhatják a várandósokat. A kórházban a szülészeti ellátás a légtechnikai berendezés hibája miatt állt le. Korábban azt közölték, hogy a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak. A légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Rengeteg víz hiányzik a talajból Budapesten, és hazánk túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj. A nedvesség tartalma a növények által hasznosítható vízmennyiség 30%-át sem éri el. A felső 1 méteres rétegből az ország egy kis részét leszámítva, mindenhol több mint 100 mm-t meghaladó mennyiség hiányzik a telítettséghez képest.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dikben. Július 12-e vasárnap van, és 19 óra múlt. Dr. Suki András, Halper László, zenész legendák című könyvéből a Kisrákfogó együttes tagjairól mesél nekünk.
0: Rádió Dik, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
5: Tony Lakatos szaxofonművész, a nemzetközi jazz élet kiemelkedő alakja. Számos jazz, rock és pop formációban játszott, szólistaként. Emellett több mint 350 lemez elkészítésében vett részt. 1991-ben a svájci televízióban szerepelt zenekarával, ahol olyan amerikai világsztárokkal játszott, mint a dobos Terry Lynn Carrington és a basszusgitáros Anthony Jackson. Első magyar jazzzenészként a CD-je felkerült az amerikai jazz rádió a Gavin Report 10-es listájára. 1993-ban a Recycling című album a 7., 94-ben a The News a 4. legjobb album lett. Mindkét lemezen a világ egyik leghíresebb dobosa, Al Foster játszik. 1997-ben jelent meg a Generation X című CD, amelyen Randy Brecker trombitál. Az utóbbi években rendszeresen vendégszerepel Japánban saját együtteseivel. 2002-ben kizárólagos szerződést írt alá a Skip Records kiadóval. 1958-ban születtem, az apám, a nagyapám és az egész család évszázadokra visszamenőleg prímás volt. Én vagyok az egyetlen a családban, aki szaxofonos lett. Természetesen 6 éves koromban először én is hegedülni tanultam, mint a család többi tagja. 16-17 éves lehettem, amikor szaxofonozni kezdtem. Az első jazzlemez, amit hallottam, John Coltrane Good Bait című lemeze volt. Ez nagy hatással volt rám. Apám is szerette a jazzt. Elvitt magával az Erkel Színházba, a Duke Ellington koncertre. Akkor még gyerek voltam, talán még nem is szaxofonoztam. Először pár évig Benke Imrétől tanultam a Vasutas zeneiskolában szaxofonozni. Később a jazz tanszakon Siliga Miklós volt a tanárom. itt 1979-ben diplomáztam. Volt olyan szaxofonos az idősebb generációból, akivel volt valamilyen kapcsolatod, akitől esetleg tanultál? Nekem nagyon jó kapcsolatom volt Lakatos Ablakos Dezsővel, amikor Münchenben éltem, Dezső szinte ott lakott nálam. Egymásnak adtuk át a munkákat. Nekem akkor már sokkal több összekötetésem volt, mint neki, mert én már régebben voltam Münchenben. Ő aztán elkezdett tanítani, abban az iskolában, ahol előtte én tanítottam. Nagyon sokat voltunk együtt azokban az években. Hogyan alakult meg a Kisrákfogó Együttes? Füsti Balogh Gáborral először 16 évesen találkoztam a Fáklya Klubban. Annak idején azok a fiatal cigány gyerekek, akik az OSK-ban tanultak, mind oda jártak gimnáziumba. Én Füstivel jártam egy osztályba. Akkoriban fennékig érő hosszú haja volt. Akkor még nem játszottunk együtt, még hegedülni tanultam. Rá egy évre, amikor elkezdtem szaxofonozni, megismerkedtem Pecek Lacival, Kunu Lacival, és megalakítottuk a Kisrákfogó nevű zenekart, akikkel 77-ben megnyertük a Ki mit tudott. Pecek Laciékhoz jártunk fel majdnem minden nap próbálni. Az egész Mátyás tér feljárt oda hallgatni minket. Ültek az ágyakon, mentek a viccek, a nagy ájulások, a nevetések. Nagyon jó volt. Abban az időben éjjel-nappal Herbie Hancockot hallgattunk, főleg a Headhunters lemezt, és megpróbáltuk leszedni. Később elkezdtünk saját számokat is írni, különösen Füsti. Ő volt a zenekar vezetője, így aztán elment egy kicsit más irányba a zenénk, ettől a Hancockos világtól. Így lett az együttesnek egy egyéni hangzása. Füsti Hancock mellett nagyon szerette Oscar Petersont és Bill Evanst is. Amikor megnyertük a Ki mit tudott, Füstit, Pecek Lacit és engem felvettek a Jazz Konziba. Hogyan jött az ötlet, hogy Kisrákfogónak hívják a zenekart? Nekünk ők voltak a nagy példaképeink, a nagy rákfogó, Szakcsi, Babos meg a többiek. Ők vittek magukkal minket játszani, mint előzenekart. Miután ők voltak a rákfogó, minket elkezdtek Kisrákfogónak hívni. Ez aztán rajtunk is maradt. A Kisrákfogó után hogyan alakult a pályafutásod? Azután elkezdtem másokkal is játszani. Pege Aladárral, Kőszeg Imrével, azokkal, akik akkor a hazai jazz élet krémjének számítottak. A 80-as évek elején elkerültem Magyarországról. Toto Blank német gitáros 1979-ben fellépett a szegedi jazz napokon, ahol hallott engem játszani és elhívott a zenekarába. Akkor még nem éltem kint. Csak ha volt buli, akkor mentem kijátszani. Annak idején ez nehéz volt, mert Németországba vízum kellett, és az útlevélbe ablakokat kellett kérni. A katonaságtól is kellett engedély, hogy kimehessek. Ezután Magyarországon megalapítottam a Bacillus nevű együttest. Ebben először Gárdonyi Laci zongorázott, Tiborcz András bőgözött, Gritz Péter dobolt. Ezzel a zenekarral csak saját szerzeményeket játszottunk, főleg Gárdonyi Laci és az én számaimat. Később Tiborcz helyére Vasvári Pali jött bőgőzni, és Szende Gabi jött dobolni, mert Gritz kiment Párizsba. Ez az együttes pár évig működött, de aztán Gárdonyi Laci kiment Amerikába, a Berkeleyre, és én is eljöttem Magyarországról. Abból a zenekarból Vasvári Pali kivételével mindenki külföldre ment. Én akkoriban egyfolytában diszidáltam. Valahogy el akartam jönni Magyarországról. Kijöttem, és amikor ez nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, akkor hazamentem. Aztán megint eljöttem, majd megint visszamentem. 1981-ben játszottam a debreceni jazz napokon. Michael Brecker is fellépett ott, és küldött nekem egy cédulát, amire ez volt írva. You play great! Óriási, ahogy játszol. Természetesen személyesen is találkoztam vele. Lejött a jam sessionre, be is szállt játszani, még dobolt is. Ezután elég sűrűn tartottuk a kapcsolatot, egészen a haláláig. A halála előtt 3 héttel is kaptam tőle egy e-mailt, ami a mai napig is megvan. Azért írt, mert akkor fejezte be az utolsó lemezét. Amikor itt játszott a környéken, vagy én voltam Amerikában, mindig találkoztunk. Azután 82-ben kerültem ki Németországba, Toto Blankén keresztül, akkor már itt is éltem. Abban az időben nagyon ment Toto Blanke zenekara, az Electric Circus, nagyon sokat muzsikáltunk. Főleg Toto szerzeményeit játszottuk. Ez egy elektronikus zene volt. Akkor még nem voltak olyan fejlettek a szintetizátorok, de neki már akkor volt gitár szintetizátora. 86-ban Magyarországon voltam másfél évig. Megalakítottuk a Things együttest László Attilával, Solti Jánossal, Latman Bélával, Csanya Zolival és Horváth Kornéllal. Ezzel a zenekarral felvettünk két lemezt, mind a kettőt külföldön. Ebben az időben tanítottam a jazz tanszakon is. Ezután egy másik zenekarba hívtak ki Németországba, a Pozanos Péter Helbolzheimer Big Bandjében játszottam egy ideig. Aztán elmentem Münchenbe, ahol sokat muzsikáltam mindenkivel. Barbara Dennerleintől kezdve Charlie Antoniig. Ott nagyon jó volt akkoriban a zenei élet. Münchenben voltam 91-ig, onnan elmentem New Yorkba, ahol 2-3 évig éltem. Azért közben időnként visszajöttem Németországba. New Yorkban ismertem meg Earl Fostert és azokat az amerikai zenészeket, akikkel mai napig játszom. Akkor egész más világ volt még New Yorkban. Michael Brecker is sokat segített nekem mindenben. Amerikában készítettem el a Different Moods című első önálló lemezemet Anthony Jacksonnal, Terry Lynn Carringtonnal és Jim Birdel. Ez fúziós zene volt. 91-ben jelent meg a lemez. 93-ban hívtak a Frankfurti Rádió Big Bandjébe egy állandó állásra. Azóta itt élek. A HR Big Bandnek vagyok a szólistája. Természetesen emellett mindig vannak saját projektjeim. Megpróbálok minden másfél évben egy új lemezt piacra dobni. Amellett, hogy játszom, különböző jazziskolákban szoktam masterclassokat és egyhetes workshopokat tartani. A következő percekben hallgassunk meg egy ritka felvételt, mégpedig In a Sentimental Mood című dalt Tony Lakatos és a Berlini Philharmonikusok előadásában.

Halper László, zenész legendák második rész. Legendás zenészek történetei az Új Rákfogótól a Kis Rákfogóig című könyvének Füsti Balogh Gábor című fejezete, aki jazz zongoraművész volt 1958 és 88 között. Minden idők egyik legtehetségesebb zenésze volt.

mondta róla Toni Lakatos. Kunu László. Füsti Balogh Gábor nekem gyerekkori barátom volt. Éjjel-nappal együtt voltunk, együtt nőttünk fel. Sokat maradtunk ki együtt, mi négyen. Füsti, Lakatos Tóni, Pecek Laci és én. Amíg Gázsit kaptunk, azt rögtön elettük. A Bece nevét édesanyja után kapta, őt becézték Füstinek. Sokat feljártam Füstihez, hogy ketten megnézzünk számokat. Egyszer találkoztunk zenészekkel, azok mondták neki, hogy de meghisztál, Füsti! Ő erre mutatta a kezét, és mondta, így is meghisztam. Ezzel azt akarta mondani, hogy a tudása is sokkal többet. Nem lehetett neki olyat mondani, hogy ő arra ne vágott volna vissza. Az OSK stúdióban Csík Gusztitól tanult, de emellett Szakcsi is tanította, aki a nagybátyja volt. Egy ideig járt a jazz tanszakra is. Kisgyerekként még nem látszott, hogy mekkora tehetség, de egyszer csak úgy kiforta magát. Úgy berobbant a fiatal zongoristák közé, hogy nem mertek leülni mellé zongorázni. Gabi nagyon vidám természetű srác volt, nagyon szeretett zrikolódni, pláne muzsikusokkal, azokat 2 percen belül ledarálta. Ami a szívén, az a száján volt. Nem érdekelte, hogy épp kivel áll szembe. Ez időnként rossz is volt. Például az OSK stúdióba a kategória vizsgára úgy ment be, hogy jöttem az A kategóriáért. Ezután csak azért is csak B kategóriát kapott. Ezzel persze lejjebb hagyott, amikor idősebb lett. Aztán elkezdett vendéglátózni. Először csak pár számot tudott, de egy éven belül komoly vendéglátós műsora és komoly vendégköre volt. Rengeteget járt Kóródi Ivánhoz és más neves zongoristákhoz tanulni. Írogatta le a számokat szöveggel együtt. Ő mindig szólóban játszott és énekelt is. A Szép Ilonka nevű helyen játszott a leghosszabb ideig, oda jártunk őt hallgatni. Abba az időben Torma Rudi és Kóródi Iván voltak a sztárok az éjszakában. Egyszer játszott valahol vendéglátóban. Bejártak oda Szakcsi, Babos, Csík Guszti, Balogh, Csibe Jenő. Füsti nagyon szerette Csibe Jenőt. Természetesen mindenki beszállhatott játszani. Amíg a többiek zongoráztak, ő felhergelte magát. Először Szakcsi szétszette a zongorát, aztán Csibe is, és Guszti is. Ezután Füsti felállt az asztaltól, és azt mondta, hogy most olyat zongorázok, hogy a szívetek leszakad. Leült és akkorát zongorázott, hogy utána síri csend volt, mindenki elájult. Szegény nagyon fiatalon, 30 évesen halt meg. Úgy tudom, hogy tüdőgyulladása volt, amit elkezeltek és tüdőembóliát kapott. Pont aznap mentem külföldre, amikor megtudtam, hogy meghalt. El voltam ájulva, először azt hittem, hogy valaki csak kitalálta az egészet. Lakatos Pecek László visszaemlékezései. Gabi gyerekkorában a Diószegi Sámuel utcában lakott. A Baross utcában volt egy tánc stúdió. Oda jártunk föl, ahol ő egy rockzenekarban is játszott. Mi Gabival sógorok is voltunk, mert 2 testvért vettünk el feleségül. Így egy család lettünk, de ez nem számított, mert nekünk a gyerekkori barátság többet ért, mint a sógorság. Együtt volt az esküvünk és a lagzi is. Füsti egyik nagyapja, Szakcsi Dezső, az ország egyik legjobb csellósa volt. A családjában mindenki zenész volt, csak az apukája nem lett muzsikus. Először egy sima zeneiskolában tanult zongorázni, a klasszikus zene is jól ment neki, de hamar átnyergelt a jazzre. Amikor megszülettek a gyerekei, vendéglátózni kezdett. Jazzből nem tudott megélni. Többször volt külföldön, nem hosszú időkre, mert nem tudott hosszabb időt eltölteni külföldön. Sokat muzsikált a Városkapu nevű bárban, onnan ment a Kis Mulembe, ahol haláláig muzsikált. Félrekezerték az orvosok, még a saját lábán ment be a Vas utcai kórházba, ahol rossz volt a lift, és gyalog felment a 2. emeletre. Ott rosszul lett, és egy óra múlva tüdőembóliában meghalt. Gárdonyi László visszaemlékezése, aki Amerikában élő jazz-zongora művész, zeneszerző, a világhírű Berklee College of Music professzora. Én lekéstem egy vonatcsatlakozást a Kaliszi zongorista versenyre menet.
Ez már Lengyelországban történt, így az egyetlen lehetséges megoldást választottam. Autóstoppal mentem tovább. Kaliszba. Egy nappal a verseny megkezdése után érkeztem meg. A verseny két fordulós volt, az első fordulót így lekéstem. Aznap este Füsti meghívott vacsorára. Lementünk a szálloda éttermébe. Véletlenül a zsűri tagok is ott ettek egy másik asztalnál. Nagyon mosolyogtak a Füstire, és azt is lehetett látni a viselkedésükből, hogy már eldöntötték, kiknek fogják adni a díjakat. Akkor mondta nekem Füsti, hogy ő úgy érzi, hogy megnyerte a versenyt. Ez nem tűnt nekem gizdának, csak optimista, pozitív gondolkodásnak, a szemmel látható jelekre alapozva. Én Füstit fiatal felnőtt korunk óta ismertem. A szüleim lakásától két házzal arrébb a Pecek család lakásában gyakoroltak a kis rákfogóval. Hallottam őket a nyitott ablakon keresztül. Tetszett, és egyszer átmentem megnézni, hogy kik ezek a zenészek. Aztán sokkal később a kőszegi együttesben váltottuk egymást. Gárdonyi, majd Füsti, majd megint Gárdonyi. Vissza Kaliszba. Szóval jól elröhögcséltünk Füstivel az étteremben. Pesgőztünk. Füsti fizetett azzal a meggondolással, hogy majd az első díj nyereménye fedezi a költségeket. Még a zsűri tagok asztalához is átküldött egy üveg pesgőt. Én úgy gondoltam, hogy azzal, hogy az első fordulót lekéstem, diszkvalifikáltam magam a versenyből. Így inkább csak a pesgőzésre koncentráltam. A következő nap volt a második forduló. Ott a szervezők váratlanul odajöttek hozzám, és megengedték, hogy a második fordulóban én is játszhassak. A viselkedésükből az derült ki, hogy ezt a játék lehetőséget csak vigaszdíjként adják. Ha már eljöttem, legalább felengednek a színpadra. Nem szándékoztak a verseny részeseként megtekinteni. Ez a véleményük megváltozott, amikor meghallottak játszani. A fennmaradó legmagasabb helyezést, a negyedik helyet odaadták nekem. Füsti lett az első, Pleszkán a második, és egy lengyel gyerek a harmadik. Pár évvel később, 87-ben, amikor már Amerikában éltem, első díjat nyertem a Great American Jazz Piano Competition-on, amit Floridában rendeztek, és alkalmat adott nekem 110 000 ember előtt játszani. A kaliszi verseny körüli események egy jó hangulatú, rejtő könyvszerű kalandként maradtak meg emlékezetemben. Barátság, kis hóhányás Füsti részéről, vidám este, meglepő fordulatok és jó zene. Egy dolgot sajnáltam mindig, hogy szegény Pleszkán Fricit nem vettük bele a pesgős esténkbe, pedig ő is ott volt az étteremben, egy másik asztalnál. Nagyon tehetséges fiú volt, és tragikus, hogy milyen módon fejezte be az életét. Lehet, hogy kirekesztettnek érezte magát aznap este, de sajnos közte és Füsti között nem volt jó a kapcsolat, csak feszültség és rivalizálás. Én pedig nem igazán ismertem őt. 1998-ban Malosik Róbert egy zongorista versenyt szervezett Budapesten Füsti emlékére, és a segítségemet kérte az első díjjal kapcsolatban. Ekkor már professzorként dolgoztam a Berklee College of Musicban, és sikerült teljes tandíjmentességet szereznem a nyári 5 hetes tanfolyamra annak a versenyzőnek, aki a győztes lesz. Ha a pesgős vacsoráért nem is fizettem, de így tudtam tenni valamit Füsti emlékének fenntartásáért. Következik ismét egy ritka felvétel 1981-ből, melyen Füsti Balog, Toni Lakatos és Pecek Lakatos Géza játszik nekünk.

Halper László, zenész legendák második rész. Legendás zenészek történetei az új rákfogótól a kis rákfogóig című könyvének. Németh János című fejezete, aki Németországban élő szaxofonművész, a 70-es, 80-as évek magyar jazz életének meghatározó tagja. 1946-ban születtem, és a 8. kerületben nőttem föl. Lakatos ablakos Dezsővel laktam egy házban. Nagyon sok zenész barátom volt, Szakcsi Lakatos Béla, Duka Norbert, Balogcsi Bejenő, Lakatos Peceg Géza. Szinte naponta találkoztunk. Ablakos öccse Vili volt a kenyeres pajtásom. Vele együtt kezdtünk zenélni, csajozni, meg mindent. Először hegedülni tanultam, az öreg romák mindig azt mondták, fiam belőled prímás lesz, mert annak dupla rész jár a borravalóból. Ezért aki élt és mozgott, először hegedült. Édesapám híres címbalmos volt. Mindenki csak úgy ismerte, hogy Biboldó. A Biboldó szó cigányul, megkereszteletlen, azaz zsidót jelent. Azért kapta ezt a becenevet, mert ahogy ő hangolta a címbalmot, az az úgynevezett zsidó hangolás, aminek alapvetően keleties hangzása van. Édesapámon kívül talán csak Ruszki Bandi tudott ilyen stimmelésű címbalmon játszani. Édesapám körmendi születésű, 7-8 évesen kezdett címbalmozni. Akkoriban volt egy legendás címbalom testvérpár, Csitrinek hívták őket. Apukám azt mondta, hogy ilyen címbalmosok nem voltak, és nem lesznek többi a világon. Az egyikük Nagy Kanizsán, a másik Zalaegerszegen lakott. Az édesapám először Zalaegerszegre járt a fiatalabbik Csitrihez tanulni, akinek zsidó hangolású címbalma volt. A másik Csitri, aki Nagy Kanizsán lakott, mindkét hangolású címbalmon ugyanúgy tudott játszani. Egy idő után édesapám átment a Nagy Kanizsai testvérhez, ahol a normál hangolású címbalmon is játszott. Ez a testvér zárkózott ember volt, csak nagyon ritkán muzsikált, állandóan horgászott. Amikor édesapám feljött Pestre, a zsidó hangolást használta. Apám inkább klasszikus zenészt akart belőlem csinálni. Én először Sívó Józsi bácsitól, a híres hegedűművész édesapjától tanultam hegedülni. Ő egy pincehelyiségben lakott, a Kállai Éva utcában, ma Alföldi utca, a Rita templom mellett. Minden vasárnap reggel 8-ra oda kellett mennem, és délig a nótákat tanította nekem. 15 éves lehettem, amikor Lakatos Ablakos Dezső kapott egy szaxofont. Nekem is megtetszett ez a hangszer, ezért én is elkezdtem tanulni. A miénk egy dupla gangos ház volt, sok roma lakott ott. Én az első emeleten laktam, Ablakos Dezső szemben a másodikon. Volt, hogy már reggel 8-kor kiállt a gangra szaxofonozni. Átkiabált nekem, hogy ezt hallgasd, és játszott valamit. Erre kijött egy alacsony kisasszony, megkérdezte, Dezsőkém, nem lehetne ezt abba hagyni? Dezső csak annyit mondott, hogy nem, és elkezdte az Only You-t játszani, mire az asszony visszament a lakásba. Ebben a házban állandóan gyakorolt valaki valamilyen hangszeren. Dezső testvére, Vili, zongorázott. A másik barátom, Purcsi Gyuszi, is zongorázni tanult, alattunk dobolt valaki. Az egész ház zengett reggeltől estig. Az 50-es években nagyon sok utcabál volt a 8. kerületben, ahol az akkori zenészek közül sokan játszottak. Ablakos Dezső is játszott utcabálon. A Lújza utcai bál volt a leghíresebb. Ezek a bálok jó lehetőséget adtak a fiatal zenészeknek, hogy beszálljanak játszani. A 60-as évek egy nagyon nehéz, de mégis nagyon szép időszak volt. Mi kezdtünk el nyilvános helyen jazz játszani, mert ezelőtte 1961-ig tilos volt. Ezért a jobbnál jobb jazzzenészek a vendéglátóban játszottak. Pege Aladár Kovács Gyulával a Savoy lokálban játszott. Szabó József, a kiváló zongorista is a vendéglátóban muzsikált. Nagyon sok jó zenész és sok jó tanár volt akkoriban. Az OSK-ban nagyon jó zenészek tanítottak, például a zongorista Kertész Kornél, aki egy fantasztikus muzsikus volt, és Nagy Marci a Rádió Big Bandjéből. Ők a 30-as, 40-es évek jazzén nőttek föl. Én az OSK-ban Kulcsár Istvántól kezdtem tanulni, aki egy az egyben úgy játszott, mint Stan Getz.
fantasztikus szaxofonos volt, már akkor volt a Coltrane szólói leírva. Utána Zsolnai Vili bácsitól tanultam, aki már abban az időben akadémiát végzett klarnéton. A mai napon szerettem volna folytatni a nemrégiben elkezdett sorozatomat, ahol népszerű könyveket szeretnék bemutatni. A mai napon Halpert László Zenész legendák című könyvére esett a választásom. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!

0: sexy, get it. Pontárom rádiódik.
1: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem tri a pálya, te egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
0: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányban honlapján. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömeg, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekély ciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el. Ebben az időszakban dőlt meg az országos és a fővárosi melegrekord is. Az alacsony Dunavízállás miatt több parti szűrési kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. A víz minősége alacsony vízállásnál sem romlik. A termelést szükség esetén más kutakra csoportosítják át, a leginkább terhelt kutakat pedig időszakosan leállítják. Markolóval szedtek szét egy illegális horgászházat a Tiszatavon. A Tiszató Abátszalóki öblében található szigeten saját horgászparadicsomot hozott létre valaki, faházzal és stéggel. A pompás kis építményre még április végén figyeltek fel a vízügy munkatársai. A hatóságok minden lehetséges eszközzel próbálták felkutatni a tulajdonost, hogy megkérjék, legyen olyan szíves és bontsa el az építményt. Nem jártak sikerrel. A vízügy így kénytelen volt egy markolóval szétszedni a horgászházat stégestől minden estől, mivel az illegális építmények vízfolyási akadályt jelentenek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Dick Junior Sheffield.
1: Mi a helyeteket? Ki vagyok idegileg a nőktől?
0: Jó van, nője már be idegileg.
1: Gyere, ülj be!

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Szombaton délután is folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja, közölte Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető felidézte, hogy csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a két és fél órás munkabeszüntetésben, amelyet a zárás előtti órákra időzítettek. A vállalat a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbálta enyhíteni a helyzetet, tette hozzá. Mint mondta, az áruházak végig nyitva tartottak pénteken, csak a budaörsi árukiadó zárt be idő előtt. Szombaton délután a munkabeszüntetésben a soroksári áruháznál 112, a budaörsi egységnél 57, az Őrsvezér téren pedig 43 dolgozó vett részt. Eltávolították Balogh Zoltán nevét a budapesti reformáció emlékműről. Balogh Zoltán neve nem terheli tovább a reformátorok terét. Talán egy kerület nevében mondhatom, hogy köszönöm, írta szombaton délután Facebook posztjában Szabó Alexandra, a budapesti 16. kerületi országgyűlési képviselő. A Tisza képviselője képet is közzétett a reformátorok terén létesített reformáció emlékműről, amelyet a reformáció indulásának 500. évfordulójára emeltek még 2017-ben. Az Törlei Mária szobrászművész által alkotott emlékmű közepén egy 3 méter átmérőjű kút található, amelyet Kávé János, Luther Márton és Bocskai István bronz szobrai vesznek körül. Új és sűrűbb éjszakai járatok közlekednek Budapest keleti agglomerációjában. Kistarcsa, Gödöllő, Pécel, Gyömrő és több más település is jobb kapcsolatot kapott a fővárossal. Budapest keleti agglomerációjában új éjszakai tömegközlekedési kapcsolatok indultak. A fejlesztéseknek köszönhetően több település, köztük Gödöllő, Pécel, Gyömrő és Vecsés is könnyebben érhető el a fővárosból az éjszaka során.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dík.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dif. The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írt a szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezésének folytatását, újabb összehívását a miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint szerdán kezdeményezte. A miniszter azt írta, hogy a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. Indoklása szerint a döntés elhalasztása késleltetni a tervezett alkotmányos és intézményi változások végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkotási feladatok megkezdését. A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Várhatóan július 20-ától fog a megszokott módon üzemelni a budapesti Uzsoki utcai kórház szülészete. Erről az intézmény adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint írták, bíznak abban, hogy semmi sem jön közbe, sőt esetleg arra is remény van, hogy már korábban, akár a jövő hét végén is fogadhatják a várandósokat. A kórházban a szülészeti ellátás a légtechnikai berendezés hibája miatt állt le. Korábban azt közölték, hogy a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak. A légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Rengeteg víz hiányzik a talajból Budapesten, és hazánk túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj. A nedvesség tartalma a növények által hasznosítható vízmennyiség 30%-át sem éri el. A felső 1 méteres rétegből az ország egy kis részét leszámítva, mindenhol több mint 100 mm-t meghaladó mennyiség hiányzik a telítettséghez képest.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

Rádiódik, ahol a jó kedv kezdődik.

Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Di.

0: szakszi, gyere!
1: Az pont három rádiódik.
2: Zsali vója!

0: Ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányban honlapján. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömeg, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekély ciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el. Ebben az időszakban dőlt meg az országos és a fővárosi melegrekord is. Az alacsony Duna vízállás miatt több parti szűrési kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. A víz minősége alacsony vízállásnál sem romlik. A termelést szükség esetén más kutakra csoportosítják át, a leginkább terhelt kutakat pedig időszakosan leállítják. Markolóval szedtek szét egy illegális horgászházat a Tiszatavon. A Tiszató Abátszalóki öblében található szigeten saját horgászparadicsomot hozott létre valaki, faházzal és stéggel. A pompás kis építményre még április végén figyeltek fel a vízügy munkatársai. A hatóságok minden lehetséges eszközzel próbálták felkutatni a tulajdonost, hogy megkérjék, legyen olyan szíves és bontsa el az építményt. Nem jártak sikerrel. A vízügy így kénytelen volt egy markolóval szétszedni a horgászházat stégestől minden estől, mivel az illegális építmények vízfolyási akadályt jelentenek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Média és valóság, a Dík Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntjük a Média és Valóság podcast nézőit. Én magam Baranyi Tamás vagyok, és itt van velem szokás szerint gyönyörű kolléganő, Mizari Szandi. Hello!
3: Igen, kedves vagy, úgy szeretem ezeket a beköszönéseidet. Én is sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót, és hát téged, Tomi.
2: Én is üdvözöllek, ahogyan mondtam, örülök neked, és egyből egy kérdéssel indítanék, hogyha megengeded. Szerinted, hogyha te meséled el a saját történetedet, vagy ha én mondom el, kettő közül melyik az autentikusabb?
3: Én azt gondolom, hogy az önkifejezés és a kommunikáció, ha valaki megpróbálja szépen művelni, akkor valószínű tud olyan üzeneteket közvetíteni, amit önazonosnak tud érezni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy talán, ha én mesélek magamról, az az autentikusabb. Te hogy érzed?
2: Egyetértek veled, és azt hiszem, hogy a cigányságnak a történetének narrációjára is ráfér, hogy mi magunk közöljük magunkat, és mutassuk meg, hogy mivelnek is vagyunk, milyen a történetünk. A mostani beszélgetésünk egy jó alkalom lesz erre, hiszen egy olyan kiállításról fogunk beszélni, amit a rasszizmus elleni világnapon, március 24-én nyitottak meg a Romano Instituto Cigánságkutató Intézet, mégpedig egy az Erzsébet városban, a Damjanich utcában, 70 négyzetméteres házmester lakásban. Bársony János 4 évtizednyi kutató munkáját dicséri, az a közel 200 alkotás, illetve műtárgy, amely magában foglalja ezt a kiállítást. Nem egy klasszikus értelemben vett múzeumról van szó, hanem egy olyan anyagról, ami egy nagyon gazdag, sok mindent magába foglal, és ezen belül pedig, illetve ezzel együtt összefoglalja a romák kulturális, szellemi és tárgyi örökségét. Vendégünk pedig, ahogyan már említettem a nevét, Bársony János, aki, és itt most puskázok, Szamu Daripen, vagyis a romák elleni népirtás kutató szakember. Köszönöm, kedves János, hogy eljött hozzánk, üdvözöljük nálunk.
4: Köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden kedves nézőt, aki időt szakít erre a riportra, illetve érdekli a mi kiállításunk, aminek az apropóját az adta, azon kívül, hogy a rasszizmus elleni világnapon nyitottunk, hogy mintegy 150 éve, 1876-ban a londoni embertani kongresszuson Zichy Báró szavazta meg a József főherceg képviseletében azt, hogy legyen Magyarországon cigány múzeum Budapesten.
2: Közel 200 éve?
4: 150.
2: 150.
4: És a kongresszus lelkesen támogatta József főherceg eredeti kezdeményezését, aki remek kutató volt, nyelvtudós, cigány nyelvű kiadványokat támogatott, ezen kívül saját maga cigány nyelvtant adott ki, az akadémia tagja volt ez ügyben, és jelentősen segítette a cigány kutatást, kultúrának a megőrzését és ápolását. Sajnálatosan ez későbbiekben, ez a lelkesedés a magyar közéletben, tudományos közéletben csökkent, és ezért egy ismerősünk, egy fiatal kutató, aki most írta meg doktori disszertációját abból, hogy a közel 30 múzeumi kezdeményezésből, amely Hamvában volt, és ennek legutóbbi komoly példája, amikor a Roma Parlament helyén az illetékes Balogh Páter miniszter letette a romák jelenlétében, díszes romák jelenlétében a cigány kulturális központ alapkövét, amelyet szándékoztak volna felépíteni és megnyitni. Sajnos ebből sem lett semmi. Így aztán mi úgy gondoltuk, hogy a hiányra akarjuk felhívni a figyelmet, arra, hogy a legnagyobb magyarországi nemzetiség legnépesebb csoportja, aki 600 éve együtt él a magyar néppel, nemzettel, annak tagjává vált, ezért még sincs a múltjával kapcsolatban hivatalos információszerzési lehetőség, és úgy gondoljuk, hogy ez talán meg fog most változni lassanként, mert azért ez nem egy tűrhető állapot, hogy nem ismerjük igazán egymást, nem ismerjük a közös múltunkat, a közös jelenünket ebből következően, és nem látszik, hogy tudatosulna, hogy közös jövőnk lesz. És azt pedig békéset szeretnénk, és harmonikusat, ahhoz pedig egymás ismeretére, tiszteletére, alkalmazkodásra van szükség mindkét fél részéről, és azokat az értékeket, amiket a romák hordoztak, azt ismernie kell mindenkinek, azokat a kevésbé értékeket, amelyiket mások belegondoltak a romákba, azt talán le lehetne vetkőzni, és azokat a közös értékeket, amiket együtt küzdöttek ki magyarok, romák a szabadságharcokban, a munkában, a békés építő munkában, ami nagyon sokféle és nagyon jelentős volt és most is, és amiről igen keveset beszélnek a régi babonáknak a begyöpösödése miatt, azok

0: a zászlójára tűzött, az így hangzik: küzdelem a roma kultúra láthatóságáért, illetve a kedves felesége Daróczi Ágnes is az ünnepélyes megnyitó alkalmából a hiányra hívta fel a figyelmét, vagyis ilyen címmel mondott beszédet: a hiány, a fohász a roma intézményekért. Ön szerint ma Magyarországon 2026-ban miért láthatatlan még mindig a roma kultúra?
1: Hát, mert inkább visszafejlesztették az intézményeket, mint fejlesztették. Hát azért volt kiállítóhely, és talán még az, amiből maradt vagy született újra, meg az elpusztítottak helyett, például a roma parlamentnek a kiállítóhelye, meg színháza, meg bemutató terme, stb. Tehát amit a Tavaszmező utcában a kultúrának 20 éven keresztül mutattak a romákból, és a romáknak a kultúrából, ezt egy mozdulattal megszállta a rendőrség, és kiürítette. Nem a rendőrség ürítette ki, hanem a minisztérium. A helyette például, amit szintén volt a roma kultúrának olyan helyszíne, ahol kultúrház volt, például Kőbányán, kultúrház nincs roma, most néhány kisebb helységben újjáélett a Románok Her, tehát a cigány kultúrintézménye a fővárosnak. Nem olyan nagy, nem olyan látványos, de miénk.
0: Kisebb savanyúbb, de mégiscsak hozzánk tartozik.
1: Igen, és azért még megmaradt a napmoziban a létrejött napház, viszont se hangversenyterem, se kőszínház, se komoly könyvtár, sem komoly kutatóintézet, sem múzeum nincs. És ez a többi nemzetiségnek azért előfordul, hogy van, de a romáknak is valamelyes színháza van, mint magán kezdeményezésből pincékben
0: pont ezt akartam mondani, Budapesten. És a Cinka Pannán színháznak meg nincs is épülete.
1: Hát ők tájolnak, tehát ők olyanok, mint a Dériné színház volt valamikor, tehát járják az országot és mutatják a színházi kultúráját a romáknak, ami nagy-nagy szerencse, gyerekeknek is, felnőtteknek is, csak nekik is kellene egy anyaszínház, ahonnan finanszírozzák őket. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy mindenütt pályázni kell ahhoz, hogy működjön valami a romáknak, és mindenütt be vannak tervezve a gádzsóknak, meg a más nemzetiségeknek a kiadásai ilyen célokra, a létesítményei. Tehát egyiknek garantált, a másiknak kérni kell, és hogyha szerencséjük van, akkor kapnak is valamit, teljesen esetlegesen, hogy mit. Tehát nem lehet kiszámítani azt, hogy mire jutunk. Na most mondom, megint változás van, és reméljük, hogy a változás elhozza azt a szándékot, hogy egyenjogúság legyen ebben a kérdésben, és partneri viszonyra jussanak a romák a többi nemzetiséggel és a magyar kultúra letéteményeseivel, hogy számítson az, hogy a romák nem csak WC-pucolásra jelentkeztek ebben az országban 600 éve, hanem együtt felépítettük ezt az országot.
2: Kutató szakemberként hogyan tudná megfogalmazni azt, hogy mi lenne a valódi reprezentációja a romáknak? Azon túl, amire utalt korábban, hogy jó lenne, ha romák lennének ugye nem csak az alkotói szerepben benne, hanem valóban ők tudnák formálni. Ezen túl mi az, ami még segíthetné a valódi reprezentációt?
1: Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül a romák azok, akik a barna bőrükkel tudják,

0: képviselni a roma érdekeket, mert bizony sokan vannak, akik szégyellik, hogy ők romák, sokan vannak, akik inkább elbújnának, és ez még csak el sem ítélhető, mert olyan erős a külső nyomás, a megvetés, a felsőbbrendőség tudata a társadalom átlagának, hogy erre nem lehet mindig azt mondani, hogy a romák érdekében folyik a romák tevékenysége is. Vannak sokan gágyók is, akik roma szemmel tudnak nézni tudományt, kultúrát, és szolidárisak, mint ahogy a dél-afrikai apartheid küzdelmekben is nagyon sok nem fekete ember vett részt és szervezett és vállalt börtönt azért az igazságért, hogy az apartheidnek meg kell szűnnie. A faji megkülönböztetés nem az emberiséghez méltó gyakorlat.
1: Igen, azt gondolom, hogy bennem is sokszor felvetődik az a gondolat, hogy valahogy arra kell rájönnünk, hogy ez az ügy, a cigányok ügye, az nem csak egyszerűen a cigányok jóvoltából valósulhat meg, hanem egy közös összefogásból. Ezt kell megérteni a nem cigányoknak is, ezt kell megérteni a cigányoknak is. Azt hiszem, hogy ez lett az első lépés. Most egy picit a tárlatra jó ráfókuszálva, aztán majd még nyitunk más tereket is, hogyha egy picit átvennénk, hogy az odalátogatók mit tekintetnek meg, kitérve főleg azokra a dokumentumokra, amelyek egyrészt kutatása is okotathatnak az odalátogatóknak, és ezek magukban foglalják a kulturális, illetve a polgárjogi mozgalmak fontos mérföldköveit.
0: Jó, hát elsősorban a büszkeségünk a Balázs János kiállítás, 35 Balázs János alkotás mutatunk be, az, ami természetesen világszínvonalú alkotások a magyar képzőművészetben. A következő gyűjtemény az dr. Bódi Zsuzsa emlékére, aki néprajzkutató és jogász volt, egy kultúrtörténeti kiállítás, amelyben a romák 19-20. Századi történetét, művelődés történetét mutatjuk be, a roma értelmiség születését, a különböző küzdelmeket ebben, különböző eredményeket, köteteket, kiállításokat, színdarabokat, filmalkotásokat, amiket létrehoztak ebben az időszakban. Ez a következő kiállítás, a harmadik egy roma történelmi filmsorozat, amelyet már egyszer bemutatott a Dik TV is. Ez egy oktató filmsorozat, 6 részes, több mint 2 órás össztartalmú és 24 perces részletekben szokták felhasználni, korszakolni, és ott is van magyar, meg nem magyar része a fele körülbelül, hogy az iskolában, az oktatásnál egy adott korszak tárgyalásakor a roma történelmet együtt tudják tanítani a tananyag többi részével a történelmi korszakban. Erre készült, és ezt itt bemutatjuk, tehát erre vetítésben van módunk erre a történelmi kiállításra, és van egy egész jelentős, a magyar viszonyok között jelentős roma néprajzi gyűjteményünk, ami elsődlegesen a roma mesterségekre, szakmákra vonatkozik. Ezeknek a tárgyai és szerszámai és termékei láthatók a kiállítási helyszínen. Körülbelül 40-45 alapszakmákban mutatunk be ilyen tárgyakat, és hát szakmának tekinthető a muzsikálás is, meg a népzene is valamelyes, tehát ezeknek is van egy fak bemutató helye.
1: Egyébként én innen tudtam meg, hogy bocsássa meg, hogy szavába vágok, hogy ronykészítő szakmája is volt a romáknak.
0: Ronyszőnyeg.
1: Vagy ronyszőnyegeket
0: készítő. Készítés, de hát az aranybányászat például, vagy a kőművesség, amit itt látunk nap mint nap
1: az egész Budapesten
0: előtt, Budapesten és vidéken, vagy a korábban a teknővájás, vagy a sármunka mindenféle ágai, a vályogtégla és a tapasztás. Szóval ezeknek mind a mesterségbeli eszközei. Meg lehet emelni például két vályogtéglát, hogy megnézni, hogy ennek mennyi a súlya, hogy egy közösségben, egy vályogvető közösségben 2000 ilyen vályogtéglát kellett készíteni egy nap, hogy ez a két tégla 18 kiló. Azt megemelni is az nehéz.
1: Igen. Az igen. Nekem a nagyapámék vályogtéglát készítettek, illetve kosárfonással foglalkoztak Gyöngyös környékén.
0: Hát mindenféle lefajta fonás volt, de hát az szalmafonástól a gyékényfonáson át a mindenféle kasornyakötés,
1: szőlőveszőből készítették a tatámék.
0: Igen, nagyon sokféle ilyen fonószövő mesterség termékei láthatók, meg hát a kovácsolás például, meg a bányászat, hát nem csak aranyat bányáztak, hát bányáztak sok követ, kész égettek téglát, cserepet, tehát mindenféle szakmák láthatók, volt cigány halászat, és gyógyítás. Hát amikor nem voltak még orvosok, akkor a vándor cigányok azok a gyógynövény ismerettel bizony komolyan kellett gyógyítani, a csatában seborvosok voltak, bőrkészítők, csizmakészítők, mennyi vargát ismerünk cigányt? Jó sokat. Igen. Megmaradt a nevük. Tehát meg kolompot készítettek a jószágnak, hogy el ne vesszen, csengőt öntöttek. Szóval nagyon sokféle ilyen szakmát mutatunk. Bábozást csináltak, cirkuszművészet volt.
1: Igen,
0: akrobatika. Itt is, meg cévlövöldék, most mutatványosok voltak sokfélék. És ezek az ismeretek, ezek az élet lehetőségeket bővítették, a tiszteletet a környezetben, így aztán, amikor azt hiszi a környezet, hogy a romák a vesztesek népe volt mindig, hogy mindig alja csoport volt, hát akkor mindig azt mondjuk a fiataljainknak, hogy ne higgyetek ezekben. Egyrészt honnan jöttek a romák? Tudjátok?
1: Hát ugye az a hír, hogy Indiából, de én tudom, ez egy állomás. India északi része.
0: Hogy hívják azt a területet?
1: Hú, most sajnos nem emlékszem.
0: Rajasztán.
1: Rajasztán.
0: Az mit jelent cigányul, hogy Raj? Raj.
1: Király, herceg, király.
0: Nem. Az urat jelent.
1: Úr.
0: Az urak országából jöttek a romák, onnan indultak vándorútra Indiából errefelé. Rajasztánban mindenki úr volt, mert nem volt kasztrendszer. Ott mindenki ksátria volt, tehát katona csoporthoz tartozott, szemben a páriákkal, meg a meg a papokkal, meg egyebekkel, a romák azok a hadsereget szolgálták ki.
1: Sose gondoltam volna.
0: Hát, hogyha megnéz, itt voltak most például a roma napon Rajasztánból muzsikusok a Dunaparton, amikor bedobták a virágot a megemlékezésül április 8-án, olyan szépen muzsikáltak, mivel? Dobbal, meg dorombbal. Mert a doromb az máig élő roma szekkovács készítmény, meg ott is a lohárok azok végzik ezt a hangszerkészítést. Kifigyelték az indiaiak, hogy hát mi az, ami hasonló, és onnan hoztak muzsikusokat bemutatni a kultúrát. Aztán még azt is el kell mondanunk, hogy aztán, amikor ideértek Magyarországra is a 14. században, akkor ugyebár Zsigmond király adott nekik menlevelet. Te miért adtam a menlevelet? mire volt a Zsigmondnak olyan fontos, hogy a cigányok szabadon mászkáljanak, és neki adózzanak, és ő megvédi őket. Mert ez mert volt az... a mellevél. De miért? Mi haszna volt a Zsigmondnak ebből?
1: Gondolom, hogy azért, mert olyan meseségeket képviseltek, amelyek úgymond hiánypótlóak voltak, és emiatt kellett.
0: Hol helyezkedtek el? Erdélybe? Az Aranyos partjánál. Aranymosók voltak. Zsigmond meg állandóan pénzzavarba volt, ugye elzálogosította a felvidéki városokat a lengyel királynak, mert nem volt pénze, és hadakozni meg ugye kellett. Hát megjöttek a cigányok, és mondták, hogy nem baj, semmi gond, hozzuk az aranyat, majd vertek belőle pénzt. Ez volt az egyik. A másik meg itt volt a török veszély már, Bizáncnál, Zsigmondnál. És azoknak meg volt már nágyújuk. A Zsigmondnak meg nem volt. A romák meg tudtak ágyút önteni, mint ahogy harangot, csengőt, mi egymást tudtak csinálni, és ezért a Zsigmond örült, hogy olyan iparosok jönnek ide, akik egyrészt sok mindenhez értenek, mert a városokban ritka volt még az ipar, és a falvakban pedig szükség volt mindenféle kovács munkára, sőt, még állítólag muzsikához is értettek, és ahhoz is kellett, de ezt csak abból tudjuk, hogy Izabella királynőnek, aki Mátyás felesége volt, annak a rendezvényén, a Csepel-szigeten roma muzsikusok voltak, és felírták, hogy mennyit kaptak pénzt érte.
1: De jó.
2: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: Rádió Dik, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Hogyan alakulhatott ezekből a sikertörténetekből az, hogy ilyen éles kritika van megfogalmazva a romák felé, és hogy a sztereotípiáknak 10-ből 9 ember azért bedől?
3: Hát egyrészt a nyugati környezetünkben, tehát nem a magyar környezetben, ott a törökök előre nyomulásával az ország három részre szakadása után nagy gyanakvás volt minden kelet felől jött csoportra, és úgy gondolták, hogy ezek már valószínűleg a törökök kémei lesznek. Tehát volt egy ilyen gyanú 1500-as évek legelején. Aztán ott már fejlettebb volt a városi kereskedelem és az ipar, és a konkurenciát egyrészt nem szerették, hogy jönnek új iparosok, de a konkurencia a városi iparral és kereskedelemmel a helyi földesuraknak az ellátottsága és a városok fejlettsége miatt a romák kiszorultak a szélekre, határszélekre, a kevéssé ellátott helyekre, és ott próbáltak megélni, és hát nomád viszonyok közül jöttek, vándorló viszonyok közül, és nem volt az új területek feltárásánál még nem voltak kialakult vándorköreik, csereviszonyaik az ott lakókkal, azt ki kellett alakítani. És ahhoz, hogy meg lehessen élni, ahhoz a romák által előállított termékeket biztonsággal el kellett cserélni a földművelőkkel és az állattenyésztőkkel, hogy ehessenek. Tehát szükségenek kellett lenni az iparosok, a romai iparosok termékeire a gazdálkodóknak. Ez pedig nyugaton kevésbé volt, mert ott fejlettebb volt ez az ipar, de azért mindig megtalálták a piacokat, tehát kialakultak például a szinti nyelvjárás, a francia manus nyelvjárás, ami hosszú időig tartó együttélést feltételezett, igen. Mert amikor már egy nyelvjárás átalakul, akkor az mutatja, hogy nagyon hosszú kölcsönhatások alapján alakul így a beszéd. De tehát nem jutott a központi hatalom el az üldözéseiben a romákhoz olyan gyakran és olyan nagyon. Voltak hullámok, akkor át kellett menni a határ túloldalára. Ez volt a védekezés, ahol éppen nem volt üldözés. És viszont, de nálunk Magyarországon a romákra mindig szükség volt ebben az időben, és a Zsigmond király menlevele, amely biztosította a szabad vándorlást, a belső jogszolgáltatás szabadságát, az adómentességet a környezettel, és csak a királynak volt adószedési joga velük, és erre kinevezett nemesi fővajdákat, akik ügyeltek arra, hogy a romák biztonságban mehessenek vándorolni, és befizessék az adóikat a királynak. Egy forintot fizettek. Tavasszal egy forintot össze.
4: Ez mekkora összeg nekem gondolható?
3: Ez körülbelül 8 tyúk. Ebbe lehet úgy megbecsülni körülbelül. És ezért a szabadságuk megvolt, sőt voltak letelepítési várossal, szabadkirályi várossal való kapcsolatrendszerük, hogy a királyok, amikor a szabadkirályi városokban, mely a hadipar központja volt, oda telepítettek romákat is iparos munkára, ágyújóöntésre, fegyverkészítésre. És ezek a szabadon mozgó iparosok kísérték általában a hadsereget, és karban tartották a fegyvereket, a ruházatot, a lószerszámot, és ez tette aztán problémává, amit maga kérdez, hogy amikor a Habsburgok kiverték a törököket, mert addig a végvári küzdelmek azok megadták a megélhetést a romáknak, meg a marhahajtás nyugatra a hajduknak. De hát amikor voltak ezek a lázadások, például a hajdu szabadságharcban Bocskaiéknál, hát akkor a romák nagyon sokan voltak a végvári hajduk között, meg az állat gurvárónak, marhahajcsároknak nevezett csoportok. És kísérték a német-osztrák császári sereggel szemben a magyar hajdukat, és véletlenül úgy adódott, hogy a hajduk fővezére, főkapitánya Lippai Balázs nevezetű cigány ember volt. Ő vezetett Álmoston az ütközetben, ő védte Kassa várát a belcsózó támadása ellen, ő vett részt az edelényi csatában, és irányította a hajdu sereget. És hát egy kicsit ez is lett a veszte, mert hogy amikor a hajduk fontossága kevésbé volt jelentős, mert a Bocskai számára nemesség támogatása kellett ahhoz, hogy fejedelem legyen, erdélyi fejedelem, azt választották a főurak, akkor Kátai Mihály, a nagykáló kapitánya, az, aki a legtekintélyesebb volt a Bocskai támogató nemesek között, azt mondta, hogy ha a hajduk helyett a magyar nemességre támaszkodik, akkor itt egyetértés lesz, és a felségből felség lesz. Így aztán Bocskai valószínűleg tudtával Kátai Mihály meghívta vacsorára a kor szokásai szerint Lippai Balázs főkapitányt, és a reneszánsz szokás szerint megvolt a vacsora, aztán jött a desszert, ami késsel és hátba történt, ahogy olasz reneszánsz uralkodók esetében is gyakran előfordult. Kátai egy reneszánsz nemes volt, és ebben a műveltséggel oldotta meg, és hát gyorsan leszerelték a hajduknak a lázadozását a hajdu letelepítéssel, így van, aztán még most is hajdu vármegyénk. Debrecennek még a 19. század elején is volt cigány polgármestere például. Senki nem tudta már nagyjából, de
4: ez de visszavezetett így, ilyen, hogy roma származású volt.
3: Igen. Így van. Most, pedig hát az ott a Cívis város a,
4: igen,
3: a legbüszkébb magyar környezet.
4: Most így, bocsásson meg, hogy szóba vágok, csak hogy az, amit eddig elmondott, nekem emlékeztet, illetve arra gondolok, hogy az odalátogatók, ugye, egy részesületnek egy rendhagyó órában, illetve olyan foglalkozásokban, amiből most mi is kapunk ízelítőt. Mik a visszajelzések a fiatalok részéről? Mi az, ami a legmeglepőbb számukra, és önnek a velük való találkozásban mi a legesszenciálisabb lényeg?
3: Hát igazából egyelőre még két ifjúsági csoport volt, aki vendégünk volt. Egyik a csatából jött egyenest.
4: Szlovákiából?
3: Így igaz.
4: Igen, igen, igen.
3: Csata községből az ottani Roma Kultúrháznak a fiatal művészei jöttek el, általános iskolások. Előtte voltam náluk nyári táborba vendégségbe, és viszonozták a látogatást. És nagyon egyrészt végig filmezték ők is maguknak a kiállításokat, hogy milyen szakmák meg hogyan voltak pontosan. Másrészt pedig a gyerekek megpróbálták kézbe fogni, megnézni ezeket a szerszámokat, ugyan mi nagyon óvtuk őket, mert azok között nagyon sok a hegyes meg az éles, de hát óvatosan meg lehetett azért kímélni az ő ügyüket, és aztán pedig ők is énekeltek, meg meséltek nekünk egy kicsit, verset mondtak, és ezért nagyon jó hangulatú volt ez a rendezvény. A másik csoport az a Rákospalotai Csabán Samu Tériskola, amelyiknek roma osztályai vannak, és ők jöttek el látogatóba, és ők is nagyon élvezték, ők is mondtak verseket, ők is énekeltek, meg ők is végig próbálták, hogy milyen szakmákat hogyan űznek, megcsodálták a képeket, és nézegették azért, hogy milyen hírességek voltak korábban a romák között.
2: A kiállításnak egyébként, ha megvizsgáljuk a látogatói térképét demográfiai szempontból, illetve abból a szempontból, hogy mennyi a romák és mennyi a nem roma érdeklődőknek az aránya, ránézésre tudunk mondjuk egy ilyet, de hogy mégis, hogy fest ez? Hogy kell elképzeljük?
3: Ez most még kevéssé fest, mert március 28-án nyílt meg a kiállító hely, és hát nem vagyunk minden nap nyitva, mert nincs rá módunk, nincs rá pénzünk. Ezt a saját pénzünkből csináltuk, ezt a kiállító helyet, és a saját gyűjteményünk van azért nagy részt benne. Inkább azt arra válaszolnék, amit kérdezett, hogy hogyan lett ez a lenézés, és a rossz híre a romáknak. Hát ez az abszolutizmusnak az idején történt, amikor a romák, akik részt vettek ezekben a szabadságküzdelmekben, gyanussá, megbízhatatlanná váltak, másrészt nagyon ellenőrizni kívánták őket, és az eddigi kiváltságos roma csoport, amely szabadon vándorolhatott, hordhatott fegyvert, hordhatott díszes ruhát, csak a királynak adózott, vagy később, amikor a király ezt nem szervezte, akkor a jelentős főuraknak. Szóval, és hát utoljára még ez az előjogok, amikkel rendelkeztek, ezek Rákóczi szabadságharcban, amikor még volt cigány főkapitány, aki intézhette, tehát fővajda, aki intézhette a romák sorsát, azzal, hogy megbukott a Rákóczi szabadságharc, befejeződött az az időszak, amikor a romáknak szabadsága volt, jött Lipót császár először, aztán Mária Terézia és második József, aki pacifikálni akarta az országot. A török ugye elment, nem volt végvári küzdelem, csak a déli végeken, ott már a romák nem voltak fontos szerepben, és békeviszonyokat akartak teremteni. A sok leszerelt vagy vándorló katona, meg egyéb között közbiztonságot akartak teremteni. És ezért úgy döntöttek, hogy a romák, amelyik minden rebelliónak ugye a hátországa volt, a Bocskaié meg a Rákóczié idején, azokat most pacifikáljuk. Tehát kényszer letelepítjük. Eddig ők voltak a jobbágyok fölött sokkal, úgy, mint egy városi polgár, például, vagy egy kis nemes. Ehhez képest most a falusi bíró felhatósága alá helyezték a romákat, de úgy, hogy addigra már nem volt szabad termőföld. Tehát jobbágytelket nem tudtak kapni, tehát abból kellett megélni, hogy zsellérkednek, és amit más nem végzett munkát, azt kellett nekik ellátni.
4: Tehát a feudális berendezkedés alapegységétől meg voltak fosztva?
3: Hát persze. Tehát zsellérek lettek, és úgy kellett tudni megélni, hogy nem nekik volt termelőeszközük, hanem a környezetnek. És nekik meg vándormesterségeik voltak, és meg volt tiltva a vándorlás. Helyhez voltak kötve, falusi, be voltak zárva. Na most ebben a helyzetben is azért volt életben maradási ösztön és életre valóság a romákban, ezért aztán kialakult ez a keresztkoma kapcsolata egy-egy magyar család és egy-egy roma család között, és ez munkacsúcsoknál ott végezték a munkát, de kenyérszalonnáért nem értékén fizetve meg a roma munkát. De viszont amikor tavasz jött, amikor éhségek lettek a romáknál, akkor lehetett menni a keresztkomához, hogy hát adjatok már valamit tenni, mert nem lesz nyáron semmi munkásotok, nem éltek meg. Így aztán ők jó szívvel és szánalomból jók lehettek a cigányokhoz, mármint ahhoz a családhoz. Na most ez egyéni becsületet tudott teremteni egy-egy cigány családnak a faluban, egy-egy magyar családdal kapcsolatban. De kollektív becsületet nem tudott teremteni, mert a cigányokról úgy általában, mint lecsúszottakról, mint semmire kellőkről, mint nem termelőkről beszélt maga a falu és a társadalom is. Közben persze rengeteg sokféle munkát végeztek, csak a becsület az nem volt közös, tehát mindig azt mondták, hogy ezek jó cigányok, a többi az semmire való.
4: Ez ismerős.
3: Ez megmaradt a magyar paraszti tudatban azóta.
4: Sőt, talán valamennyire átalakult úgy, hogy a jó cigányok azok a nem cigányok. Te nem vagy cigány, az a cigány, akiről negatív dolgot mondhatnak el. És kedves János, bocsásson meg, hogy szavába vágok, viszont van egy nagyon sok mindent kérdeznék, de van egy kérdésem, amit muszáj vagyok feltenni, mert szeretném, hogyha segítene megérteni. Úgy tudom, hogy ez a helyiség, amelynek most ugye az a házmester lakás, amely helyet ad a kiállításnak, az a fővárosi önkormányzat által önöknek rendelkezésre bocsátott, bérbeadott, bocsánat, amelyért havi 100 000 forintos költséggel kell számolniuk minimum, és ha jól tudom, akkor ezt mindig valamiféle pályázati úton kell kigazdálkodniuk.
3: Holott, ha lenne pályázat,
4: és úgy tudom, hogy ráadásul ugye az anyag, tehát a tárlat anyagának nagyobb része, az a magyar állam tulajdona.
3: Hát nem nagyobb része, a képzőművészeti ütemény.
4: Igen, az a magyar állam tulajdona, és valahogy azt érzem ebben, hogyha a tulajdon és van egy tárlat, akkor hogy lehet, hogy önöknek, és most bocsásson meg a kifejezésért, de ezt kell, hogy mondjam, hogy kuncsorogni kell azért, hogy ez a tárlat valami módon megtekintető legyen, tehát ebben a, legalább ebben a formában, amiben most van, elérhető legyen. Nem logikátlan és faramúci méltatlan helyzet ez?
3: Én úgy gondolom, hogy ez a nemzetiségi elnyomásnak a része volt, és reméljük megváltozik. Mi azért csináltuk meg ezt a kiállítást, meg azért raktuk bele a pénzünket, nem keveset, szóval azért az én nyugdíjamhoz képest azért egy fél évi nyugdíj, de el kell mondanom, hogy azt reméljük, hogy a magyar állam most már meggondolja magát, és segíthetünk abban, hogy tényleg létrejöjjön a Roma Múzeum, és abbannak a berendezése akkor sokkal könnyebb lesz, hogyha mi gyűjteményünk is bekerül ebbe a vérkeringésbe.
2: Szívből köszönjük, hogy itt volt velünk, és azt gondolom, hogy nem csak a mi kettőnk nevében, de a nézők és a hallgatók nevében is köszönjük azt a munkát, amit végeztek hosszú évtizedek óta, és nagyon jó egészséget kívánunk ehhez, ennek a folytatásához.
3: Köszönjük szépen.
2: Nézőknek, illetve a hallgatóknak pedig a figyelmet is köszönjük, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
4: Sziasztok!
1: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Média Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.
5: Robovau che me già non le scienza te quella che temera. Robovau che me già non lo varica te quella che temera.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás jelentősége és szerepe a hagyományőrzésben. A cigány tánc a roma kultúra egyik legfontosabb és legkifejezőbb művészeti ága. Nem csupán szórakozási forma vagy színpadi előadás, hanem a közösségi élet, az önkifejezés és az identitás és a hagyományok átörökítésének egyik legfontosabb eszköze. A cigány táncoktatás ezért sokkal több, mint a különböző lépések és koreográfiák megtanítása. Olyan kulturális nevelési folyamat, amelynek során a fiatal nemzedékek megismerik őseik hagyományait, értékeit és életmódját. A roma népcsoportok évszázadok óta Európa különböző országaiban élnek, ezért táncaik rendkívül sokszínűek. Magyarországon különösen gazdag hagyomány alakult ki, amelyben a cigány közösségek saját tánckultúrájukat a magyar néptánc elemeivel ötvözték. A cigány táncokra jellemző a szabadság, az improvizáció, az erőteljes ritmusérzék, a lendületes mozgás és az érzelmek nyílt kifejezése. A férfiak táncában gyakoriak a virtuóz csapások, dobbantások és gyors lábmunkák, míg a nők táncát kecses kézmozdulatok, elegáns testtartás és a szoknya látványos használata teszi különlegessé. A hagyományos cigány közösségekben a táncot régen nem iskolákban vagy tanfolyamokon tanították. A gyermekek természetes módon sajátították el a mozdulatokat családi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, bálokon és egyéb közösségi eseményeken. Már kisgyermekként figyelték szüleik, nagyszüleik és rokonaik táncát, majd játék közben utánozták őket. Ez az utánzásra épülő tanulási folyamat generációkon keresztül biztosította a hagyomány fennmaradását. Napjainkban azonban a társadalmi változások miatt egyre nagyobb szerepet kap a szervezett cigány táncoktatás. Számos művészeti iskola, kulturális egyesület, roma nemzetiségi önkormányzat és néptánc együttes kínál olyan foglalkozásokat, ahol a gyermekek és felnőttek egyaránt megismerhetik a cigány táncok alapjait. Az oktatás során nem csak a mozdulatokat sajátítják el a tanulók, hanem betekintést nyernek a cigány kultúra történeteibe, szokásaiba, zenéjébe és hagyományaiba is. Így a táncoktatás egyszerre szolgálja a művészetnevelést és a kulturális ismeretek bővítését. A cigány táncok tanítása során kiemelt figyelmet fordítanak a ritmusérzék fejlesztésére. A roma zenére jellemző összetett ritmusok pontos követése nagy koncentrációt és jó hallást igényel. A tanulók megtanulják, hogyan kapcsolódjanak a zenelüktetéséhez, miként fejezzék ki érzelmeiket mozdulatokkal, és hogyan improvizáljanak a zenei kíséretre. Az improvizáció a cigánytánc egyik legfontosabb sajátossága, hiszen a táncos nem kötött koreográfiát ismétel, hanem saját személyiségét és érzéseit megjeleníti az előadásában.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 18-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Csonka Gábor hegedűművész, tanár, akivel beszélgettem az életéről, a tanításról és közös japán emlékeinkről. Tartsanak velünk a ma este folyamán is. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Nagyon örülök, hogy itt vagy először is, mert nagyon sok szép, kedves emlék fűz veled össze, hiszen együtt voltunk Japánban 3 hónapon keresztül, de erre majd még rátérünk a műsor folyamán, jó? Ami benned szerintem a különlegesség, a kuriózum az, hogy nagyon magas szinten végzed a tanítást és a művészi oldalt egyaránt. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami mind a kettőt teljes embert kíván, de te mégis mind a kettőt teljes értékű emberként próbálod átadni mind a közönségnek, mind pedig a diákjaidnak. Hogy érzed, ez megvalósítható, ez a két külön dolog egyszerre?
4: Igen, én úgy érzem, hogy ez megvalósítható, bár vannak szerintem, akik ezt nem így gondolják, tehát a tanítás is és a koncertezés is ugyanannak a dolognak a két oldala, és nagyon összefüggnek egymással szerintem.
3: Segíti egyik a másikat? Úgy gondolod?
4: Szerintem, hát én úgy gondolom, hogy igen. Én úgy gondolom, hogy igen. Rengeteget tanulok én is abból, hogyha el kell tudnom valamit mondani, akkor ahhoz végig kell gondolnom, hogy az hogy működik. És nem mondhatok akármit. Tehát azt nagyon ki kell találnom, nagyon át kell gondolni, hogy azt én hogy fogom elmagyarázni, hogy az érthető legyen mondjuk egy 7 éves gyereknek is, egy 10 éves gyereknek is, vagy egy 15 éves gyereknek is. És a különböző korú gyerekeknek, meg különböző nemű gyerekeknek is másfajta gondolkodásuk. Emiatt nekem nagyon sokrétű kell, hogy legyen a megközelítés. És hát ez felkészülést igényel otthon.
3: Tehát másként állsz egy, mondjuk egy kezdő 7 éves gyerekhez, mint egy már tapasztalt, akár egy konziba felvételiző 14 éves gyerekhez.
4: Abszolút.
3: Másként beszélsz hozzájuk, mást mondasz nekik?
4: Hát nyilván vannak, tehát vannak az alapok, amik, vannak szabályok, amik ugye azokat nem lehet. De a megközelítés az szerintem különböző lehet egy-egy szinten. Már, tehát igazából már az én volt tanárom, a Szenthelyi tanár úr is ezt tanította. Tehát, hogy különböző szinteken kell tanítani ezeket a dolgokat. Tehát, hogy nem ugyanazt mondja egy 15 évesnek, vagy egy 20 évesnek, vagy egy 22 évesnek. Tehát, hogy mindegyikünk más nyilván, de odáig el, tehát, hogy más az a szint, ahogy ő megérti, mondjuk. Talán.
3: De ha itt a fiú-lány különbségekről beszélgetünk, akkor én például szoktam olyan gondolatokat alkalmazni a tanítás során, hogy mivel a lányok sokkal vizuálisabbak, ezért inkább abba az irányba szoktam menni. Te is így gondolod, hogy...
4: Igen. Így van. Hát van aki vizuális, van aki kinesztetikus, tehát mindegyik ismerni kell a növendéket, hogy éppen neki mi az, ami őt megfogja, és egyből heuréka érménye van. És ez nagyon fontos, hogy legyen ez az élmény, hogy valamire így rátalál ő maga, mert különben nem lesz maradandó az a tudás, amit ő átvesz, mondjuk. Vagy.
3: Nálad nem igaz az az állítás, hogy aki nem tudja, azt tanítja.
4: Remélem.
3: Sokakra mondják, remélem. De nálad az egyáltalán nem igaz. Tehát, hogy te ugyanolyan magas szinten üzöd a hegedű játékot, tehát, hogy rendszeresen koncertezel, és akkor gondolom, ezek után, mivel napi szinten kezedben van a hangszer, ezért bármit eljátszol a növendékeinek.
4: Igen.
3: Ez hát, akkor hozzájárul nyilván ahhoz, hogy motiválod a diákjaidat.
4: Vagy... Hogyne. Uh-huh. Hogyne. És ez szerintem nagyon, nagyon is fontos. Tehát, hogy én szerintem a példából tanulnak a gyerekek. Tehát, amikor van egy például olvastam Joachim Józsefről, hogy neki állandóan ott volt a hegedű. Tehát, hogy úgy, amikor valamit kellett mutatni, akkor előkapta és megmutatta. Tehát, hogy ez egy ilyen. De például a Halász tanár úr, aki a Zeneakadémián tanított, ő nem használt hegedűt. Ő viszont a gyerekek képzeletét használta, és nagyon jól tudott magyarázni, amitől az annyira élő volt, hogy valószínűleg nem kellett hozzá hegedű. Ez a kettő. Ez a kettő. Tehát
3: nyilván ez a két véglet, hogy akkor vagy rendszeresen hangszerel, vagy rendszeresen akkor hangszer nélkül.
4: Igen.
3: Nyilván van átmenet is, de valójában mind a kettő hatékony lehet.
4: Én azt gondolom, hogy a gyerekek képzeletét mindig kell használni. Tehát, hogy akár mutatom, akár nem, akkor is nekem dolgoznom kell képekkel, érzetekkel. Tehát, hogy az milyen egy vonótartás. Tehát, hogy hogyan mit kell éreznie, amikor kezében van a vonó.
3: Valójában a tanári munkában valahol ez a legnehezebb feladat, ugye? Hogy ezeket megfogalmazzuk, ezeket szavakba öntsük, és természetesen meg is értse az a bizonyos diák.
4: Igen. Hát alapvetően nyilván mindig a szép hangra kell törekedni. Uh-huh. Tehát, hogy már az első órán szépen szóljon meg a hegedű. De ehhez én például nagyon sok előkészítő gyakorlatot használok, amiket ugye ezek benne vannak egyébként a hegedű ABC-ben is, Jutka néninél is nagyon sokat voltam, Ásné Szilvánál, akik a kezdő hegedűsöknek szerintem a legjobb mentorai, illetve Szilvai Gézánál, aki a színes húrokat találta ki. És ők mind kicsit másképp, de ugyanazt tanítják, hogy szépen szólaljon meg a hegedű már az első órán, és ehhez rengeteg gyakorlatot adnak, játékos gyakorlatot. Ugye a gyereknek játszani kell. Uh-huh. Tehát ő nem dolgozik, hanem játszik. És ez rettentően fontos, hogyha egy 7 éves gyerek bejön hozzám, akkor mi játszunk. Ugye benne is van a neve, hogy hegedű játék. Tehát ezt nem szabad elfelejteni.
3: Tehát ez nem tanulás? Vagy a gyakorlás a gyereknek, az nem egyfajta munka?
4: Azt gondolom, hogy a gyereknek a játék a tanulás. Tehát, hogy neki még játszani kell ebben a korban is. És nyilván össze vannak válogatva ezek a játékok. Tehát, hogyha azt mondja, hogy játszunk, akkor nem fogunk kockázni, vagy nem tudom, akár valamilyen ilyen társasjátékot játszani, hanem ezek mind hegedűre irányuló gyakorlatok, ügyesítő gyakorlatok, ami által ő megérez pár dolgot a zenéléssel kapcsolatban.
3: Kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed, hogy milyen szerepet játszik a gyerekek fejlődésében a hangszertanulás vagy a zenetanulás? Te ezt fontosnak tartod?
4: Nagyon fontosnak tartom. Eleve már az a koncentráció, hogy én azt vettem észre, hogy még ugye egy olyan 7 éves gyerek annyira nem, szóval nehezen megy a koncentráció. De itt nagyon sok minden köti le a figyelmét. Tehát, hogy az, hogy állunk meg. Aztán van még egy hegedű is a kézben, de van még egy vonó is. Ugye más csinál a jobb kéz, mint a bal. És hát ez rettentően nehéz. És ezért én például ezt is egy nagyon picit, nagyon kis ideig szét szoktam venni. Tehát, hogy a bal kéz, és vagy külön a jobb kéz. Uh-huh. És tehát, hogy ilyen üres húrok, vagy pedig csak a bal kéz így pengetve. Uh-huh. És egyszer csak összekerül a két kéz, és akkor már picit könnyebb figyelni, hogy egyszerre szóljanak meg, úgy szóljon meg, ahogy szeretném, de azért nem egyszerű. Ez nem egyszerű. És már volt olyan növendékem, akinek az iskolában ez nagyon, nagyon sokat segített.
3: Az általános iskolában?
4: Az általános iskolában, igen. Tehát, hogy nagyon sokat javult a koncentrációja. Aha. És ezt meg is jegyezték. Tehát, hogy ez kézzel fogható.
3: Melyik tantárgynál? Azt lehet tudni? Vagy úgy általában? Mert gyakran mondják, hogy például a matematika és a zene
4: igen, annak, azt mondják, igen.
3: A kapcsolata az...
4: Én az igazság, hogy nem nagyon emlékszem, hogy ez melyik tantárgy volt. Ugyanúgy akár versnél, és amikor verseket tanulnak, ugye az is egyfajta koncentráció. És a daloknál is, amikor így több sort kell megtanulni, ezek így nagyon fejlesztik szerintem a memóriáját.
3: Tehát például a vers tanulásnál lehet, hogy egyfajta tanulásmódszertant sajátít el a gyerek, amit éppen a hegedűn játszik. Hiszen, hogyha meg kell tanulni egy darabot, akkor azt mondjuk megtanulja ütemenként, ugye? És akkor a versnek a
4: abszolút. Tehát én mindig egy ütem, két ütem, négy ütem. Tehát, hogy én azt tanítom, hogy úgy kell játszani, hogy beszélünk. Tehát, hogy mondatokban, tehát szavak, mondatok, és ugyanúgy, hogy így legyen felépítve a zene. És aztán, amit még én szoktam használni, az például, hogy a memóriára, hogy egy-egy rész, mondjuk A rész, az legyen az ő kedvenc színe. Mondjuk kék.

0: vizsgákon például. Hogy tudja a gyerek, hogy éppen hol tart, erre
1: igen,
0: gondolsz?
1: Hát, hogy, igen, meg hogy összerakja. Uh-huh. Tehát, hogy most éppen melyik következik. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy a zenei memóriát is fejleszteni kell. Tehát, hogy kotta nélkül játszunk, és ne csak kottából tudjunk, hanem ez is legyen ugyanolyan jó, mint ha kottából játszanánk. Mm. És akkor már teljesen másra is tud figyelni. Tehát, hogy nem csak a nem zavarja meg őt annyira a kotta, hanem már el tudja magát sokkal jobban engedni.
0: Azért a zongoristáknál azt hiszem, hogy ez sokkal intenzívebben jelen van a kotta nélkül való játék.
1: Igen.
0: Tehát nekünk ez természetesebb, de a más egyéb hangszereknél kevésbé
1: igen.
0: Jellemző ez a kérdés. Azt tapasztalom. Te is így látod?
1: Igen. Én azért szeretném ezt a részét fejleszteni, uh-huh. Tehát ne csak a zongoristáknál legyen ez, hanem nálunk is, mert ez ugyanolyan fontos. Például volt egy olyan gondolatom, hogy azt kértem egyszer a növendékeimtől vizsga előtt, hogy amikor odaállnak a tanárok elé, ugye, akik zsűriben vannak, vagy hát vizsgáztatnak, hogy mondják-e, hogy mit játszanak. Ugye mi szokott lenni, ugye mit játszol? 56-os. Mi az? De miből és mi az?
0: Igen.
1: És akkor így el kellett mondani, hogy például Johann Sebastian Bach, ária parasztkantátából, vagy tehát bármi. És én azt figyeltem meg, hogy akik így elmondták, azok nagyon, sokkal jobban játszottak, mint akik odaadták a vizsgalapot, és nem mondtak semmit. Aha. És lehet, hogy ez véletlen volt, nem tudom, amikor már ilyen negyedik, ötödik gyerek játszik jobban, mert hogy elmondja. Én azt gondolom, hogy ez egyfajta ráhangolódás magára a vizsgára, hogy úgy kezdődik, hogy koncentrálok, és vissza kell emlékezni, hogy mit fogok játszani, és utána kimegyek és eljátszok. Uh-huh. De hogy ez úgy kezdődik, hogy koncentrálok, tehát hogy rákészülök arra, hogy majd mi fog történni.
0: Tanárként is gyakran tapasztalom, vagy hát vizsgáztatóként, hogy ha néhány szót szólunk a vizsgázóhoz előtte, akkor egy kicsit másként áll.
1: Igen.
0: Tehát megnyugszik, vagy érzi, hogy emberek ülnek ott a másik oldalon, igen. Nem pedig robotok vagy kamerák,
1: hát igen,
0: keresztül
1: igen.
0: Figyeljük. Tehát, hogy talán megvan egyfajta kapcsolat akkor a közönség, úgymond, tehát a vizsgáztató és a diák között.
1: Igen.
0: Lehet, hogy akkor ebből is eredhet a dolog.
1: Igen, ez nagyon fontos oldani szerintem ezt a vizsgadrunkot, mert eleve ugye nagyon keveset játszanak. A zenéskolában nagyon keveset játszanak a gyerekek, összesen talán kétszer, mondjuk hivatalosan kétszer játszanak. Ugye van egy félévi vizsga, meg egy évvégi vizsga. Esetleg előtte, vagy közben van még valami, amit iskolában, vagy valaki beteszi őket, és akkor játszanak osztályban, nem tudom. De tulajdonképpen ez a kettő van. És hogyha belegondolunk, akkor mi is nagyon izgulnánk, hogyha egy évben csak kétszer lehetne megmutatni azt, hogy mivel készültünk. És amit lehet, én próbálok szervezni még gyerekeknek az iskolán kívül is, tehát akár könyvtárakban, idősek otthonában, hogy ezt próbáljuk oldani, ezt a feszültséget. Ugye mikor múlik ez a feszültség, ha csináljuk. Tehát, hogyha minél többet csinálod, annál jobban. Azt talán Horowitzról hallottam azt, hogy mielőtt a Carnegie Hallba ment játszani, előtte azt mondta, hogy 100-szor el kell játszani valahol.
0: Így van.
1: És miért lenne már fiatalkorban ezt elkezdeni, hogy minél többször, ahányszor van erre lehetőség, annyiszor élni ezzel.
0: Most, hogy így említetted a könyvtárakat, rendszeresen játszol egyébként te is könyvtárakban, illetve hát van egy preferált helyed is, ha meg lehet említeni a dolgot, és gyakran látom a növendékeidét is, egyszer játszottunk mi is együtt.
1: Így van.

0: Amikor még ott tanítottam, ez a kispesti könyvtár volt, amikor én Kispesten tanítottam a kispesti zeneiskolában, most már Szatmári László nevét fölvette, aminek én nagyon örülök, ő az én volt tanárom volt a zeneiskolában, ő alapította, és úgy emlékszem, hogy tavalytól már Szatmári László alapfokú művészeti iskola, úgyhogy ez valami gyönyörű. És amikor én még ott tanítottam, akkor ugye szerveztem a gyerekeknek ilyen koncertet. És ami nekem ebben nagyon tetszett, hogy nem csak a szülők jöttek el, hanem ez meg volt hirdetve, és idegenek is kíváncsiak voltak a klasszikus zenére. Ez nekem hatalmas öröm volt. És hát nagy elégedettséggel távoztak. Nagyon tetszett nekik. A Kispest TV is kim volt, tehát hogy úgy, tényleg egy ilyen kis esemény kerekedett belőle.
1: De akkor most kanyarodjunk vissza egy kicsit a kezdetekhez, jó?
0: Mert mindkét nagyapám primás volt. Aha. A papám klarnétos.
1: És, hát akkor viszont egész nap hallottad a zenét.
0: Hát hogyne.
1: Tehát akkor ez egyértelmű volt, hogy akkor te zenész lesz.
0: Hát és a leghíresebb cigány primásnak a zenekarában, ifjabb Járóka Sándornak a zenekarában játszott nagyon sokáig. És hát mondjuk egy ilyen embertől hallani muzsikát szerintem az a leginspirálóbb.
1: Igen.
0: És hát az az érdekes, hogy tulajdonképpen én mégsem cigány zenét választottam, hanem valahogy, amire én emlékszem így a gyermekéveim alatt, hogy ilyen körülbelül azt hiszem, hogy 4 éves lehettem, és a tévében ment valami hegedűs, és akkor én rámutatom, hogy én olyan akarok lenni. Tehát, hogy ilyen frakban játszott, hogy akkor még nem tudtam, csak aztán később. És akkor én tudtam, hogy én ezt a stílust szeretném folytatni. És akkor a szüleimtől kaptam egy hegedűt, és akkor 5 éves koromban beirattak zeneiskolába. És akkor Banyák Nándornál kezdtem az első évet, majd Kispestre kerültem Szatmári Laci bácsihoz.
1: Akiről elnevezték akiről, a zenéskát.
0: Így van, és hát ő vitt el rengeteg helyre, tehát az országos hegedű versenyre, ahol a harmadik helyezést értem el, majd onnan a Zeneakadémiára kerültem a különleges tehetségek osztályába, Szenthelyi Miklóshoz.
1: Akkor voltál 12?
0: Én olyasmilyen 12-13 körül lehettem. És hát akkor én ilyen magántanuló voltam, mert hogy ott azért valami iszonyú munka volt. Tehát ott azért nagyon-nagyon kellett gyakorolni, és hát azt nehezen viseltem. Tehát ott azért egy napi 5-6 óra az kötelező volt. Tehát, hogy ilyen, ahogy emlékszem, heti 2 órán volt, és mindegyik órára ilyen 3 etűt kívülről, meg előadási darab, koncert, tehát szóval az egy nagyon kemény időszak volt az elej, hogy belecsöppenni egy picit ebbe a képzésbe.
1: Tehát ez már viszont a munka része, ez nem a játék a hegedülésnek, amit beszéltünk még
0: igen. Az elején. Igen, ugye a zeneiskolában volt a játék része, ami ugye olyan 12 és 15, nem tudom, tehát hogy általában 14-ig van talán.
1: Igen.
0: És már a konziba is szerintem ott már inkább munka folyik, de a Zeneakadémia előkészítő tagazatán viszont kemény munka. Tehát ott az egy teljesen más. Igen.
1: Hát oda felvesznek évente 2 embert az országból. Igen, tehát, igen. Tehát ilyen szinten. Tehát aki oda bekerül, az egy óriási valahol lehetőség is, hiszen olyan tanároktól tanulhat az ember, hát akiktől csak a legtöbben csak néhány évvel később.
0: Igen. És hát végig is kell tudni csinálni. Tehát, mert volt, aki ezt nem bírta. Tehát azért ez
1: egy fiatalon.
0: Hát hogyne. Tehát itt azért egy éles váltás volt. És hát nagyon nagy nehézségek árán tudtam én is ezt végigcsinálni. Ugye kellett a szüleim támogatása. Tehát az, hogy ilyenkor mellettem állnak, és biztatnak, hogy ezt nem szabad abba hagyni. És az egy nagyon erős, nagyon kemény időszak volt, emlékszem. A Zeneakadémia az már, amikor ilyen gyerekből, tehát amikor felnőttként kezelnek téged, bár te még gyerek vagy, akkor az szerintem nagyon ott valahogy fel kell nőni hozzá feladathoz.
1: Említetted, hogy a szüleid azért nagyon sokat segítettek, hiszen szerintem általában jellemző, hogyha nincs a zenetanulás mögött ott egy olyan szülői valahol fogásnak hinnám, akaratnak, és akkor én azt gondolom, hogy a zenetanulás nem feltétlenül, még akkor is, ha csak játék, akkor sem mindig szórakoztató, tehát mindig kell ez a fajta kontroll.
0: Nagyon. Tehát a szülőknek a szerepe szerintem egyszerűen elengedhetetlen. Tehát például az, hogy az a logisztika, hogy mikor, ki hozza, hová, mikorra kell érte jönni, vizsgák, fellépések, szereplések. Tehát ugye ez nem annyira egyszerű, és aztán még támogatni is kell, néha még anyagilag is. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon fontos a szülőknek a szerepe a hangszertanulásban.
1: Ez talán még csak a legalapvetőbb dolog, de hogy néha azért ott legyen akkor is, amikor a gyerek nem feltétlenül akar gyakorolni, hanem inkább ahhoz van kedve, hogy lemenjen focizni. És hogyha nincs ott mögötte valaki, aki úgy kicsit rászól, hogy azért kellene egy kicsit gyakorolni is.
0: Hát igen, azt szoktam mondani.
1: Nem mindenkinél van ez nyilván, csak...
0: Hát azt szoktam mondani, hogy az inspiráció az nem jön magától. Mint ahogy az író is. Hogyha az inspirációra vár, akkor soha nem fog egyetlen betűt sem leírni. Tehát elkezd írni, és jön az inspiráció. És ugyanúgy a gyakorlás is. Tehát csak el kell kezdeni, és aztán már megy magától minden. De ahhoz az azért kell a szülőnek ez a kicsit határozott rásegítése, hogy most akkor ezt még nézzük meg. Tehát, hogy ezt nézzük át. És nem feltétlenül kell, hogy ott legyen, de van, mikor jó, hogy ott van. Van olyan növendékem, akinek az anyukája gyakorol vele, és nem zenész a szülő. Csak amit hallott órán, ő elmondja, és ezt szerint gyakorolnak, és rengeteget fejlődött.
1: Tehát bent van az órán, anyuka
0: nincs. Nincs, hanem, tehát amit én elmondok a gyereknek. Aha. Tehát, hogy ez azért fontos, hogy el kell mondani a gyereknek, hogy mit kell csinálni.
1: Persze.
0: Tehát amiben szerintem tanároknak, vagy legalábbis nekem kell fejlődni, hogy mindig pontosan el kell mondani azt, hogy mit kell csinálni, hogyan kell gyakorolni. Tehát az, hogy csak úgy eljátsz a gyerek, és úgy mondasz fontos dolgokat, az nagyon hasznos, viszont az, hogy az mitől lesz jobb, hogy hogyan kell gyakorolni azt a kis részt, vagy mire kell figyeljem, az talán még fontosabb. Mert időt is spórol vele, másrészt meg lesz sikerélménye. Hogyha tudja, azt eljátsz a 10-szer mondjuk, vagy 15-ször, és utána sikerül, akkor már nagyobb kedve van neki az egészet csinálni.
1: Nekem van olyan növendékem is, akinek az anyukája rendszeresen beül az órára.
0: Igen.
1: Én ezt is nagyon fontosnak tartom, hiszen akkor valóban tudja, ha nem zenész a szülő, valóban tudja, hogy mit, hogyan kell csinálni a gyereknek, és akkor számon tudja rajta kérni. Te ezt fontosnak tartod? Vagy hasznos?
0: Hát különböző vélemények vannak. Ugye az állami zeneiskolákban ezt nem nagyon nézik jó szemmel. Tehát, hogy nem referálják, hogy a szülő beüljön.
1: Miért?
0: Nem tudom, valahogy ez így alakult ki.
1: Igen,
0: már
1: ez
0: évek óta. Tehát
1: igen,
0: ez már Én úgy emlékszem, hogy ez már az én időmben is így
1: igen.
0: volt.
1: Így van.
0: Tehát 40 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt is így volt. Én majd, hogyha később beszélünk a jövőről, én most egy ilyen Suzuki vizsgára készülök, hegedű vizsgára, és ott viszont alapvető az, hogy a szülő mindig benn van a gyerekkel, jegyzetel, és nagyon sokat tud segíteni. Tehát én ezt nagyon jó ötletnek tartom, még nem biztos, hogy meg tudom valósítani a zeneiskolában, de hogyha a Suzuki-s részét nézem, tehát hogyha Suzuki hegedű iskolát tanítok, akkor viszont ez kötelező. Uh-huh. Tehát ezt így kell.
1: Ne lépjünk túl a Suzuki témán még egy picit. Én nekem egyik kedvenc elemem a Suzuki módszerből az, hogy ahogy a gyerek is előbb megtanul beszélni, utána tanul
0: igen.
1: írni.
0: Igen.
1: A hegedű oktatásban ezt te hogy gondolod? Tehát először tanulja meg játszani a gyerek a hegedűn, és a kottaolvasás csak utána jön? Vagy, mert ez azért hagyományosan alapvetően a zongora tanításban, ahogy ezt én tapasztaltam is, ezt nem így tanítjuk Magyarországon.
0: Igen. Én szerintem rengeteg információ van egy gyereknek, tehát hogy egyből nem fog tudni kottát olvasni uh-huh. és hegedülni. Én mindig ilyen előkészítő gyakorlatokkal kezdek, tehát hogy először ismerje meg a testét, hogy működik. Milyen funkciói vannak a karnak, a kéznek, az ujjaknak. Mm. És aztán kerül fel a hegedű. Mm. És aztán pengetés. És ezekhez nem kell kotta. De közben ők már egy évet tanultak szolfést. Tehát, hogy azért úgy a kettő együtt kiegészíti egymást, mert előtte egy évet tanultak szolfést. Közben is tanulják a szolfést, de még nem rakjuk össze a kettőt, hanem még csak játszunk. És ugyanúgy a jobb kézzel. Én szeretem, hogyha ha először hallja a gyerek, amit el fog játszani. Tehát én azt vallom, amit a Szilvai Géza is, hogy ő azt mondja, hogy ő nem tanár, hanem ők együtt tanítják a gyerekkel a hegedűt énekelni. És ez egy nagyon, nagyon, nagyon jó megközelítés, mert ahhoz, hogy énekeljen a hegedű, ahhoz először nekem kell énekelni.
1: Aha.
0: Tehát, hogy vagy a tanárnak, vagy eljátszott, tehát, hogy kell legyen egy támpont, egy a Suzuki-ba például ugye vannak ezek a dalok föl vannak véve, és ezt hallgatniuk kell. Ugye amikor új dal tanulunk, akkor mindig először előjátszom. Ez mondjuk a régi a tradícióban is így volt, hogy a mester mindig előjátszotta.
1: Egyszer, kétszer.
0: Így van.
1: Aha.
0: Így van. És ugyanezt folytatom, tehát hogy mindig eljátszom először a gyereknek, uh-huh. vagy leérekeljük. Uh-huh. És utána lehet összerakni akkor a dalt.
1: Hát ha megvan a zenei elképzelés, amit mivel elsőre még nem tudja lejátszani, akkor ezt először inkább leéneklitek,
0: igen.
1: amit tulajdonképpen általad megismert, hiszen vagy eljátszod akkor neki, igen. vagy elénekled igen. neki, és akkor ő is, neki is van egy zenei elképzelése, és akkor ezt viszitek át a hegedűre.
0: Így van, uh-huh. így van.
1: Uh-huh. Ellenben a Suzuki módszer az pedig akkor valóban CD-kről tanítja meg a
0: hát nem teljesen, tehát az van, hogy ott, amikor órán van a gyerek, akkor te irányítod, akkor te játszol. Uh-huh. Te játszol neki elő, vagy te játszol, de a CD az csak egy segédlet. Uh-huh. És ezt én nagyon sokszor használtam, hogy az volt a házifat, hogy meg kell hallgatni.
1: Uh-huh.
0: És legalább kétszer, tehát reggel és este.
1: Uh-huh.
0: És nagyon sokat fejlődtek a gyerekek. Tehát a hallásban is. Uh-huh. Tehát, hogy amikor már tudod, hogy tehát van egy elképzelés, hogy annak hogyan kell megszólalnia, akkor már nem fogsz görcsösen meg furán fura hangokat játszani, hanem úgy igazodsz hozzá, és kiavítod, hogyha nem az van, amit megszoktál. És ezért jó, hogyha minél többször hallgatod meg. Ez a segítség, ez a CD.
2: Mai vendégem Csonka Gábor hegedűművész tanár volt, akivel beszélgettem az életéről, a tanításról és közös japán emlékeinkről. A beszélgetés második felének folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik.
2: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap!
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írt a szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezésének folytatását, újabb összehívását a miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint szerdán kezdeményezte. A miniszter azt írta, hogy a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. Indoklása szerint a döntés elhalasztása késleltetni a tervezett alkotmányos és intézményi változások végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkotási feladatok megkezdését. A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Várhatóan július 20-ától fog a megszokott módon üzemelni a budapesti Uzsoki utcai kórház szülészete. Erről az intézmény adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint írták, bíznak abban, hogy semmi sem jön közbe, sőt esetleg arra is remény van, hogy már korábban, akár a jövő hét végén is fogadhatják a várandósokat. A kórházban a szülészeti ellátás a légtechnikai berendezés hibája miatt állt le. Korábban azt közölték, hogy a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak. A légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Rengeteg víz hiányzik a talajból Budapesten, és hazánk túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj. A nedvesség tartalma a növények által hasznosítható vízmennyiség 30%-át sem éri el. A felső 1 méteres rétegből az ország egy kis részét leszámítva, mindenhol több mint 100 mm-t meghaladó mennyiség hiányzik a telítettséghez képest. Ennyire augusztus közepén végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból, összegezte a tragikus helyzetet a Hungaromet legújabb agrometeorológiai elemzése. A tragikus helyzet nem költői túlzás. Budapesten és a Balaton déli részén 140, az Alföldön 150, Szeged környékén már 168 mm hiányzik a talaj felső 1 méteres rétegéből. Július 20-áig karbantartási és felújítási munkát végez a MÁV Rákospalota Újpest állomáson. Emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, közölte a vasúttársaság. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere program első állomása. Mint írták, Rákospalota Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik, és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amelyhez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg. Emellett 200 vasbeton aljat és hosszú síneket is cserélnek. A felső vezetékhálózat karbantartását éjszaka végzik, július 12-től 19-ig.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 19-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Csonka Gábor hegedűművész, tanár, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tanításról, a zenészek hivatásáról és a számtalan turné élményéről. Tartsanak velünk ma este is!
5: A magyar oktatási rendszer azért, legalábbis a zongora, amit én jobban ismerek, azért nagy részben a magyar népdalokon alapszik. Legalábbis az első időszakban. Gondolom a hegedű is hasonlóképpen van.
6: Így van.
5: Ezeket azért is használjuk a kezdetben, hogy azokat a dalokat tanítsuk a gyereknek, amiket ismer. Azonban nekem az a tapasztalatom, hogy egyre kevesebb dalt ismernek ezek közül.
6: Igen, sajnos. Én is ezt vettem észre, hogy alap
5: ilyen népdalokat nem ismernek, és azt azért többször megmutatom nekik, eléneklem, uh-huh. szöveggel, és akkor az már ismerős lesz uh-huh. a következő órán. A Suzuki is egyébként rengeteg népdalt használ. És én nagyon szeretek kísérletezni, és ugye még nem vagyok Suzuki tanár, de például azt mondta, amikor tanítottam ezeket a dalokat a gyerekeknek, mindegyikre azt mondták, hogy ez milyen szép. Uh-huh. És ez viszont rendkívül fontos, hogy ezek a dalok, amiket mi tanulunk, ezek szépek legyenek. Uh-huh. Tehát, hogy legyen miért megtanulni. Az egy motiváció, hogyha egy szép dal tanulunk meg.
6: Mi a helyzet azzal, amikor a legtöbb tanárnak ugyebár azon a fejébe, hogy egyszerre húzzák a gyerekek ugyanazt a dalt. Tehát például a hulapelyhes fehér kód, amit egyszerre 20 gyerek játszik. Azonban nem ez a jellemző a Suzuki oktatási metódus, ez csak egy pici része. Beszélj nekünk már erről is egy picit.
5: Igen, hát olyan sokat még nem tudok róla egyébként, tehát, de én azt hiszem, hogy az alapkoncepció az, hogy a Suzuki-nál vannak személyes órák és vannak csoportos órák. Uh-huh. Na most ezek a dalok, ezek képzeld el, hogy ez úgy van, hogy mindegyik fel van építve, tehát vannak ilyen tanári pontok, amiket neked meg kell tanítani a gyereknek. Uh-huh. Tehát van 3 zenei pont és 3 tanári pont. És ezeket muszáj egy dalon megtanítani a gyereknek, ezeken a dalokon belül, és vonó, tehát mindig ugyanazon a részén kell játszani, és ezért látod azt, hogy mindenki egy teljesen egyformán játsza, mert ezt tanítják, hogy hova kell tenni a vonót, meddig húzod, hova rakod az ujjat. Tehát, hogy ezek ilyen, hogy azért van az az egység, mert hogy teljesen minden ki van találva. Aha. Ott.
6: Jól emlékszem, a Suzuki módszer használja azt, amikor a vonón ilyen jelölések vannak, ugye?
5: Igen. Igen, hát meg a, hát egy, talán egy-kétszer még a fugólapon is. Tehát amikor ugye a gitáron vannak ilyen bundok, a hegedűn, hát nem tudom mennyire szerencsés. A hallás az, nekem a Szatmári Laci bácsi azt mondta, hogy a hegedűs legfontosabb szerve a fül. Tehát, hogy mindig az a fülnök. És hogy ha az jó, aki van művelve, akkor már nem nagyon van szükség ilyen segédeszközökre. Ott ezek a vonón azért vannak, mert hogy például tudjam azt, hogy meddig kell a fél vonót húzni, vagy a háromnegyedet, vagy csak a negyedet, hogy az ne húzza tovább a gyerek. Tehát, hogy az pont odáig húzza, és akkor lesz az az egység. Tehát az, amikor mondjuk játszik 20 gyerek, vagy 50 gyerek, akkor mindegyik csak odáig húzza. Ez a kezdetekben, de utána lekerülnek róla. Ezek csak a kezdetekkor, hogy ugye akár egy 4 éves gyereknek, hát még nagyon nehéz. Még egy 6 évesnek is talán. Hogy pont addig húzza a vonót, vagy 7 évesnek is. De ezek aztán lekerülnek, és aztán amikor már megvannak ezek az érzetek, akkor csak azt látod, hogy így, mit tudom én, 100 gyerek, teljesen egyforma vonóhosszal, azonos hanggal, gyönyörű egyébként.
6: Nem gondolod, hogy valahol ez a módszer tükrözi a japán társadalmat is?
5: Hát igen.
6: Nekem mindig ez az érzésem, tehát, hogy mindenki egyszerre muzsikál, egyszerre egy húzzák, forma, tökéletesen, ami jó, mert valahol mindegyik olyan precíz, és na de egyforma. Igen. Amire mondjuk a magyar zeneiskola nem biztos, hogy törekszik, hogy mindenki tökéletesen egyforma, ugye? Vagy más zeneiskola.
5: Igen.
6: Megvan az előnye.
5: Megvan az előnye, meg a hátránya is, uh-huh. de én szerintem ezen a szinten még az egység az nagyon, uh-huh. az motiváló lehet.
7: Főleg én azt gondolom, hogy a minél fiatalabb a gyerek, annál hamarabb, tehát fiatalon kell muzsikálni. Tehát, hogy amint már le tud játszani valamit, akkor érdemes 2-3 hegedűssel vagy 4-jel összetenni, mert a közös muzsikálásnak rendkívül motiváló erő. Uh-huh. Tehát az egy olyan húzó erő szerintem, uh-huh. hogy akkor nem akarják abba hagyni a hegedűt. Mert ugye az amikor csak így egyedül játszik valaki, ugye, akkor nagyon nehéz, mert sok mindenre kell koncentrálni. De amikor többen vagytok, akkor az úgy eloszlik, és már csak azt veszed észre, hogy együtt játszotok, és együtt sokkal jobb minden.
6: Uh-huh. Hát ez a zenekarban való játék tulajdonképpen erre készít elő.
7: Hát hogyne.
6: Egy picit térjünk vissza most a te életpályádhoz. Bekerültél a Zeneakadémiára Szenthelyi tanár úrhoz, és aztán amikor a középiskolát befejezted, akkor szintén nála folytattad a tanulmányaidat.
7: Így van, igen.
6: Tehát akkor elég sokáig voltál Szenthelyi tanár úr.
7: Igen, azt mondom, 12 évig voltam nála, uh-huh. és hát már én még az előkészítő tagozatban bekerültem a Magyar Virtuózok Kamara Zenekarban. Tehát, hogy ő már akkor meghívott engem oda. És ugye hát ez egy óriási megtiszteltetés volt, mert ott a legfiatalabbként én a legnagyobbakkal játszhattam, akik ugye a magyar zene életben már akkor híresek voltak, meg hát nevek voltak.
6: És legtöbb ilyen mind a tanárulnak a növendéke volt.
7: Akkor még nem, mert akkor, szóval az akkor alakult ez a zenekar, talán egy évvel korábban, és akkor az operából, meg ilyen nagy zenekarokból, ilyen, a rádiózenekarból mondjuk, hát egy pár zenekarból játszottak ott emberek, és hát ezek már így ilyen ugye akkor ilyen középkorú emberek voltak, zenészek, és akkor én voltam 17 éven már a legfiatalabb. Majd később kerültek be már a növendékei, tehát amikor már így szóval szinte nagyon sok mindenki megfordult a Magyar Virtuózok Kamara Zenekarban, és hát ez egy óriási dolog volt így zeneakadémistaként oda bekerülni, és mondjuk elmenni Dél-Koreába, vagy Japánba túrnézni. És akkoriban még nem is nagyon lehetett menni külföldre. Uh-huh. Tehát az még teljesen új dolog volt, és így 17 évesen így a belecsöppenni egy ilyen hatalmas dologba, az nagyon...
6: Ez óriási színpadi rutint adott neked,
7: igen,
6: gondolom.
7: Nagyon.
6: Tehát én
7: nagyon
6: azt gondolom, hogy ezt ilyen fiatalon, 17 évesen megszerezni, az egy óriási előny és egy lehetőség.
7: Így van. Tehát, hogy ez nem is ért véget akkor, hanem mi végig koncerteztük, végig turnéztük Európát, Japánt, Amerikát, keleti part, nyugati part, ilyen 2-3 hónapos turnék. És az rengeteg koncert.
6: Iskolát hogyan tudtad mellettet csinálni?
7: Igen, az érdekes volt, igen. Igen.
6: Ja, értem. Hát egy zenésznek mindig sarkalatos pont.
7: Hát igen, voltak problémák, de a, igen, nem volt egyszerű.
6: Igen.
7: Nem volt egyszerű, de meg lehetett oldani, tehát tanulással, felkészüléssel, tehát megoldottuk. Meg hát azért hát nem egy olyan, nem vészes szerintem, tehát meg lehet tanulni.
6: Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok tanár egyébként, közismereti tanár megérti, hogy igen, a gyerek művész, ő ennek szenteli az életét, és neki ez az első, és mondjuk az 5-6 óra gyakorlás mellett neki még akkor szolfézsórára, hegedűórára, különböző zenei foglalkozásokra, meg ebben az esetben próbákra és turnékra kell járni.
7: Yeah.
6: Most emellett még a tanulás, szinte egy lehetetlen vállalkozás.
7: Igen, igen.
6: Vagy hát minden esetre nagyon megnehezíti a dolgot.
7: Ugye ezt mi úgy oldottuk meg, hogy a Szentei tanár úr azt javasolta, hogy én magántanuló legyek hetedikbe, hetedikbe nyolcadikba.
6: Majd, ja, még általánosban.
7: Ez még általános, igen. Igen. Majd a gimnáziumot azt estin végeztem, hogy ne, hát amit mondasz, nem jött volna össze.
6: Nem, persze.
7: Tehát egyszerűen se próbákon nem tudtam volna ott lenni, se, tehát nem, sem, biztos, hogy nem lett volna megoldás. Ez így működött, és ugye az valamivel talán könnyebb is volt, tehát ott nem volt annyira valamivel. De ott is ott követelmények voltak, és nem is volt egyszerű, de az amikor tudod, hogy mi a célod, akkor a másik dolgot, amit el kell végezni, mert el kell,
6: persze,
7: az már sokkal könnyebb.
6: Igen, hiszen az érettségi az szükséges.
7: Hogyan?
6: De egyébként az érettségi az mindenkinek egyforma. Tehát
7: az egyforma.
6: Akár egy gimnazistának, szakgimnazistának, vagy akár egy estin tanuló.
7: Igen, ott még a tanár, igen, ugye mindenki nagyon izgult, és akkor a tanárok mondták, hogy itt arra kíváncsiak, amit tudsz. Nem arra, amit nem tudsz, úgyhogy az... Ott azért nagyon, ott azért voltak kedves emberek, de ettől függetlenül le kellett tenni. Persze, az nincs mese.
6: És a zeneakadémiai éveid hogy teltek? Ott is Szenthelyi tanárunknál kezdtem.
7: Így van, igen. Ott nála voltam, hát sok gyakorlással. Nagyon sok. Tehát abban az időszakban rengeteget gyakoroltam. Főleg skálákat, etüdöket. És... hát ugye a tanár úr növendékei rengeteget koncerteztek. Már nem csak a zenekarra, hanem úgy külön is. És ez egy jó

0: hogyha neked, hogyha te szóloztál még emellett.
1: Tehát tulajdonképpen több pozitív hozadéka is van ezeknek a koncerteknek. Egyrészt ugye bár színpadi rutin, amiről már beszéltünk. Hát, hogy másrészt motiváció, hogy az ember akkor mindig felkészül ezekre a koncertekre alkalomról alkalomra.
0: Így van.
1: De a tanár részéről is én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan tanár van, aki ennyire lelkesen szervezett mindig
0: hogyne.
1: A növendékeinek, mint a szentélyi tanárunk.
0: Bizony. És ugye neki rengeteg ilyen koncert sorozata volt.
1: Igen.
0: Például a Vajdahunyadvárban. És ott majd minden növendéke részt vett a szólóban. Tehát mondjuk egy Bach 2-3-as verseny, Vivaldi 2-ös verseny, és akkor mindig valaki más játszotta. Tehát ezek azért nagyon, nagyon, nagyon motiváló szerintem mindenki számára.
1: Versenyek voltak ebben az időszakban?
0: Én nem nagyon jártam versenyekre ebben az időszakban. Ugye a zeneiskolás Koncz János országos egedű verseny volt az utolsó, és van miatt, nem tudom, valahogy nem nagyon jártam versenyekre, viszont volt egy olyan meghívás Greensboro-ba, ez North Carolina-ban volt, egy amerikai karmester járta Európát, és keresett fiatal tehetségeket. És bejött az órámra meghallgatni, és aztán meghívott. És ez egy 6-7-es zenei tábor volt, ami hatalmas élmény volt. Tehát ez egy, én ott tanultam meg angolul például.
1: Aha. Hát igen. 6 hét alatt, hogyha az ember csak ez...
0: Egyedül voltam magyar.
1: Aha, igen, ez fontos.
0: És ott nem volt lehetőség használni a magyar, és a világ minden részéről voltak zenészek. Tehát ez egy igazából két szimfonikus zenekar jött össze ezekből a gyerekekből, Amerikából, Kolumbiából, minden Kínából, Japán, mindenhonnan jöttek, és rengeteg kurzus volt, és én ott találkoztam József Gingolddal, aki egy zseniális hegedűs és tanár volt. Hát az életem egyik legnagyobb élménye volt neki játszani. És hát a Shlomo Mintztől kezdve Michael Tree, a Gwarneri Quartetnek a brácsása. Hát fantasztikus emberek tartottak ott kurzust. És hát minden héten volt zenekar, szimfonikus zenekar, minden héten más anyaggal, más programmal, és ugye volt egy Bartók koncertó, hát ugye ki legyen a koncertmester, hát a magyar.
1: Természetesen.
0: Igen. Úgyhogy az egy plusz nagy élmény volt, hogy egy ilyen ifjúsági zenekarnak az élén ott játszottam a Bartók koncertet.
1: De jó.
0: Az nagyon nagy volt. Jó.
1: Te azért a pályafutásod alatt rengeteg nagy névvel játszottál már együtt.
0: Igen.
1: Többet már most is említettél, de Vágyi Imre Pimtől kezdve még sorolhatnánk.
0: Igen.
1: A sort.
0: Nem is tudom, kiket mondjak, de úgy, akire én nagyon büszke vagyok, az például Jean-Pierre Rampal. Tehát ahogy ő fuvolázott egyébként, az is, én teljesen oda voltam érte, és az emberi oldala, hogy ő mennyire egy kedves és humánus ember volt, vele turnéztunk kétszer is, és hát hatalmas élmény volt vele beszélgetni, és meg úgy együtt lenni vele.
1: Igen, mert ezek olyan megközelíthetetlen embereknek tűnnek, ugye? Tehát ezek olyan nevek, amik tényleg az ember gyerekkorában hallja ezeket a neveket, és hú, bár csak egyszer találkozhatnék
0: igen,
1: vele.
0: Igen,
1: és akkor egyszer csak ott van, és igen. Tulajdonképpen ugyanolyan ember, és ugyanolyan

0: Abszolút.
1: Ugyanúgy el lehet beszélgetni vele is, mint mással, de és azért ez egy óriási élmény egy zenész számára.
0: Hát hogyne. De említhetném Nigel Kennedy-t is például, aki viszont egy óriási fazon. Tehát egy ilyen igazi, ilyen ez a, hogy is mondják, ez a nagyobb vidám, meg ilyen kicsit ilyen bohóc. Tehát mindenben viccet. Igen, csak aztán, amikor elkezd hegedülni, akkor ott már nincs, ott már nincs móka. Tehát ott az...
1: Ott minden ott van. Igen.
0: Minden ott van. És rettenetesen tudatosan csinált mindent. Tehát, hogy a vicc mögött, amit te úgy láttál, hogy ez a... Igen, halálosan komolyan minden. Hát ugyanúgy, ahogy a Suzuki-nál, hogy mindenki volt számítva neki. Tehát minden egyes vonóhely. Tehát, hogy az nagyon meg van tervezve nála. Igen, úgyhogy vele is nagyon. De egyébként, szóval mivel ugye a Szenthelyi tanár úr, hát ugye ők együtt nőttek fel, például Berkes Kálmán, Kocsis Zoltán, mi rengeteget játszottunk. A Kálmán, és ő is vezényelt a zenekart is, meg klarinétozott is, és ez fantasztikus volt, meg Kocsis vezényelt minket, és hát azért ilyen emberekkel nagyon, nagyon jó játszani. Ez az nagyon, nagyon, nagyon inspiráló.
1: Régen is, és most is rendszeresen játszol klasszikus zenekarokban, de ami érdekes még, az az, hogy te nem csak klasszikus zenekarokban játszol rendszeresen, hanem te rendszeresen játszol crossover műfajokat is, és más zenekarokban is gyakran hallhatunk téged.
0: Igen, hát talán a legelső volt, amikor így ebben kipróbáltam magam, az a Freestyle Chamber Orchestra. 17 évvel ezelőtt körülbelül, és ez egy nagyon, nagyon érdekes felállás, mert úgy néz ki, hogy van egy klasszikus kabarazenekar, fafúvósokkal, és egy jazz kombóval.
1: Jó, de jó.
0: És ez egy nagyon-nagyon érdekes felállás szerintem, és ígéretes az egész, tehát hogy annyi mindent el lehet játszani egy ilyen együttessel, hogy nincs határ.
1: Tehát alapvetően azért jazz standardeket játszatok egy egészen újfajta hangzásvilággal, hiszen hogyha ezt fafúvósokkal és budósokkal vegyítjük, akkor valami egészen különleges hangzást eredményez.
0: Hát nem teljesen jazz standardeket, hanem abból a műfajból mondjuk, de ezek inkább saját számok. Tehát, hogy ezek kortárs darabok, csak akár ilyen értelmezésben, akár olyan értelmezésben. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon, nagyon tágítjuk a határokat.
1: Uh-huh. Ez egyetlen ilyen zenekar, amiben játszottál?
0: Nem
1: más
0: is.
1: Műfajban?
0: Igen, és itt találkoztam Szirtese Dinamókussal, akivel már elég, vele is elég sok így formációnk van már, de a legfontosabb talán a kvintettünk, a Szirtes kvintett. Ott is általában az ő darabjait játsszuk, de más dolgok is előjönnek, tehát hogyha valaki felkér, akkor azt ő meghangszereli, megírja neki, és akkor mi közreműködünk azon, talán ami nagyon fontos, ami klasszikus, és az a kvartett, és a Sturz kvartettel szoktunk játszani elég sokat, és ez egy jelentős, tehát...
1: Sokáig játszottál az Operett Színházban is?
0: Hát ez ilyen nézőpont kérdése. Két évig voltam az Operett Színház koncertmestere, 2017-től 2019-ig, és közben persze tanítottam, ami rettenetesen nehéz. Na, azt nagyon nehéz volt összeegyeztetni.
1: Tehát ez az, amiről beszéltünk még az elején, hogy nem biztos, hogy működik az, hogy valaki teljes értékű muzsikus, akár egy ilyen olyan zenekarban, amik rendszeresen fellépnek, és emellett a tanítás, ami 20-an akárhány órát vesz az ember életéből legalább.
0: Hát ez így van. Amikor szabadúszó vagy, tehát amikor neked szerveznek, vagy te szervezel koncertet, akkor ez működik. Viszont amikor van egy fajta próbarended, vagy egy szolgálat számod, uh-huh. amit teljesíteni kell, akkor az már nehézségekbe ütközik.
1: Igen, mert azt mondják, hogy akkor próba, nem tudom, szerdán 3 órakor, na de hát akkor jön a Pistike órára.
0: Hát persze. Uh-huh. Igen. Tehát azt igazából, tehát ott rajtad kívül még 80 ember van, akiknek beosztják az idejét, tehát ott nem lehet nagyon így egyénieskedni. Tehát ott, uh-huh. ott azért, hogy is volt, voltam talán egy fél évig, amikor ilyen fizetett szabadságon voltam, vagy fizetés nélküli, bocsánat, már keverem, fizetés nélküli szabadságon voltam, és aztán utána visszamentem teljes állásba tanítani. Uh-huh. Tehát az nagyon, nagyon, nagyon nehéz a kettőt összeegyeztetni.
1: Igen.
0: Ebben a műfajban szerintem.
1: Igen, mert azért a gyerekek is számítanak a tanárra, és hogyha a tanár megint nem jön, az úgy nem szokott
0: ebben
1: működni.
0: Ebben a korban talán legfontosabb az állandóság. Az, hogy te ott legyél azon a héten, amit megbeszéltek kétszer, mindig. Uh-huh. Ha nem vagy ott, az nem lesz jó. Nem fog annyit fejlődni a gyerek. Tehát vagy egy helyettes, vagy pótlás, vagy akármi, de mindenképpen, ha teheted, akkor az a két nap, ami meg van beszélve, akkor ott kell lenni.
1: Uh-huh. Mit gondolsz, hogy melyik a fontosabb az életedben, a tanítás, vagy a koncertezés, vagy ez egyáltalán jó. Lehet, vagy kell különbséget tenni?
0: Jó kérdés. Hát nem tudom, hogy kell-e különbséget tenni. Nekem egyformán fontos mind a kettő. Én azt gondolom, hogy én táplálkozom a koncertekből. Uh-huh. De ugyanakkor meg visszafelé is hat a dolog, mert amikor te elmagyarázod a gyereknek, hogy az hogy működik, ahhoz át kell gondolni. Uh-huh. És akkor így analizálni kell dolgokat. Általában az van, hogy én is így voltam vele, hogy általában művészek azok játszanak, és nem nagyon, tehát hogy lejátszák, és nem gondolják végig, hogy az miért úgy, hanem csak úgy az megvan, és nem gondolja végig, hogy az miért úgy van, de amikor el kell magyarázni, akkor most mi csináltam? Tehát, hogy az hogy kell, vagy mit kell csinálnom? Nekem az természetes, de a gyereknek nem. Ezért neki el kell tudni mondani, hogy az miért úgy van.
1: Én emlékszem, hogy amikor kikerültem a Zeneakadémiáról, és elkezdtem tanítani a Rajkóban klasszikus zongorát, akkor tulajdonképpen bennem is akkor tudatosult, hogy mi ez a hangpár, ami tulajdonképpen egy alapeleme a zenének, de ezt el kellett magyarázni a növendéknek, hogy akkor, tudom én, az első az egy picit súlyosabb, a második súlytalanabb. Igaz? Tehát, hogy ezeket az alapelemeket, ezeket tudatosítja az ember ilyenkor saját magában. Jó. És egyre tudatosabbá válik a művészi kifejezése. Na most ezek az alapok, de hogyha az ember konziban is tanít, én szerencsés voltam, és voltak középiskolás növendékeim, ahol azért már olyan darabok is előkerülnek, amiket már gyakran játszunk koncerten. És sokkal tudatosabbá válik egy művész, hogyha ha ezeket a darabokat akár tanítja is.
0: Hogyne.
1: De is
0: ebben teljesen egyetértek.
1: Kíváncsi lennék, hogy mit tervezel még a jövőre nézve?
0: Igen, hát most van egy nagy cél, hogy én találkoztam egy nagyon kedves hölgyel, aki Suzuki módszert tanít, és hát még évekkel ezelőtt, és mindig jóba voltunk, és találkoztunk, mindig szakmáztunk, és egyre jobban kezdett érdekelni az a dolog, hogy ők ezt hogy csinálják, és eljutottam oda, hogy hogy akkor szeretném majd letenni a vizsgát, a Suzuki vizsgát, ezt a nemzetközi Suzuki vizsgát, és ez az első fokozat, az első könyvből, az 16 dal, és hát erre készülünk most nagyon. Tehát, hogy így elvileg azt hiszem szeptember vagy október, még nem tudom pontosan, lenne a vizsga. És addig kell felkészülnöm.
1: Ez egy nagy kihívás, hiszen te nem a Suzuki módszerben nőttél fel, hanem a magyar oktatási rendszer alatt, és nagyon sokban különbözik, úgyhogy ez egy nagy újdonság akkor.
0: Hát igen, ezt állíthatom én is, igen, hogy különbözik.
1: Be tudod építeni a magyar oktatási rendszerbe?
0: Én mindenképpen szeretném. Tehát egyébként ezt lehet, tehát úgy van megírva a tanterv, hogy te taníthatod ezt. Tehát ezt is taníthatod, a szilvait is taníthatod, a magyart, a régi iskolákat is lehet tanítani. Tehát ezt is lehet tanítani, tehát be lehet építeni úgy, ahogy van. Nyilván vannak még helyi tantervek is, ahol viszont még pontosabban meghatározhatod, hogy mi legyen. De én úgy vettem észre, hogy ez rendkívül hasznos. Tehát akár, hogyha nem is teljesen az, de hogyha még kisebb dolgokat beépítek, már az is nagyon-nagyon hasznos lehet.
1: Én azt gondolom, hogy valahol a Suzuki módszer a digitális tananyagoknak a forrása. Hiszen az, hogy nyilván eleinte kazettán, aztán pedig CD-n kiadták ezeket az oktatói segédleteket, és ezt hallgattatták a tanárok a diákokkal. Tulajdonképpen, ha most is léteznének, vagy hát néhány azért létezik digitális tananyag formájában, akkor ez valójában ez lenne.
0: Biztosan.
1: Tehát ennek a biztosan továbbfejlesztése.
0: Én például, ugye, amikor még egyáltalán nem is készültem ilyen vizsgára, hanem csak úgy érdekelt az egész, és valószínűleg onnan indult ez ki, hogy ugye pandémia alatt nem nagyon volt zongora kíséret. Tehát nem tudtatok próbálni a zongora kísérővel, és én kitaláltam azt, hogy mi lenne, hogyha én olyan darabokat adnék mondjuk gyerekeknek, amiknek például van, megtalálta a zongora kísérete már a nem tudom, ki lehetne mondani, tehát YouTube-on, és ezek általában a Suzuki-s darabok voltak. És hát egyszerűen kézzelfogható volt a változás, hogy mennyit gyakoroltak az otthoni zongora kísérettel, és ugye hát ezen a szinten még én is le tudom kísérni őket, tehát órán, hogyha jönnek, akkor én megkísérem őket, viszont tehát, hogy otthon hazamentek, elkezdték vele játszani, és már nem az volt, hogy bejön órára, hogy jaj, mit kell csinálni, hanem már tudta, hogy mikor kell belépni, hol kell újra belépni. Tehát ez nagyon-nagyon hasznos volt.
2: Mai vendégem ismét Csonka Gábor hegedűművész tanár volt, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tanításról, a zenészek hivatásáról és a számtalan turné élményéről. Az interjú befejezéséhez tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ez a dal a Tipix Tibi csoportnak szólt. Az irigyeknek pedig azt üzenném, hogy legyetek szerencsések, Tavész Baktáló.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány zeneoktatás szerepe a hagyományőrzésben és a kulturális értékek átadásában. A cigány zene a magyar és az európai kultúra egyik legkülönlegesebb és legértékesebb zenei öröksége. Évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a társadalmi és kulturális életben, miközben a cigány közösségek identitásának egyik legfontosabb kifejező eszközévé vált. A cigány zenészek nem csak saját hagyományaikat őrizték meg, hanem jelentős hatást gyakoroltak a magyar népzenére, a verbunkos kialakulására, a magyar nótára, valamint a klasszikus zenére is. Ennek a gazdag örökségnek a fennmaradásában kiemelkedő szerepet tölt be a cigányzeneoktatás, amely biztosítja, hogy a felhalmozott tudás és művészi tapasztalat a következő nemzedékekhez is eljusson. A hagyományos cigány közösségekben a zeneoktatás sokáig nem intézményes keretek között zajlott. A tudás elsősorban a családokon belül öröklődött. A gyermekek egészen fiatal koruktól kezdve figyelték szüleik, nagyszüleik és rokonaik muzsikálását. A hangszerhasználatot, a dallamokat, az előadásmódot hallás után sajátították el, miközben fokozatosan bekapcsolódtak a közös zenélésbe. Ez a természetes tanulási folyamat nem csak technikai tudást adott át, hanem a cigányzene sajátos stílusát is, érzelmi világát és előadói szemléletét. A családi zeneoktatás egyik legnagyobb értéke az volt, hogy a gyermekek nem csupán hangszeren tanultak játszani, hanem életformát is megismertek. Megtanulták a közös muzsikálás szabályait, a zenészek közötti együttműködés fontosságát, a közönség tiszteletét, valamint azt, hogy a zene nem pusztán szakma, hanem hivatás és kulturális örökség. Sok cigányzenés családban a hangszer szinte természetes része volt a mindennapi életnek, ezért a gyermekek már kisgyermekkoruktól kapcsolatba kerültek a muzsikával. A cigányzene egyik legfontosabb sajátossága a hallás utáni tanulás.